A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

Állnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít. Egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagy ámorul, s mosolyogva tovább urul. Velezeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl, az öreg hold nagy ámorul,

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ábel és a kukás autó. Ábel egy kék szemű, bozontos, barna hajú fiúcska felébredt ágyában, s mit sem sejtve elkezdett öltözködni. Akkor még fogalma sem lehetett arról, hogy életre szóló élményben lesz része aznap. Megette szokásos műzliét, megitta a kakaóját, s utána fogat is mosott rögtön. Amikor mindennel elkészült, gondolt egyet, egy örömtelit, hiszen eszébe jutott, hogy szombat van. Ma azt csinálhat, amit csak akar. A nap sütött, a szél csak alig fújdogált, az idő éppen tökéletes volt ahhoz, hogy felpattanjon újdonsült születésnapi ajándékára, a piros biciklire. Bozontos haja hátra simult a nagy lendülettől, úgy hajtotta kedvenc járgányát a ház körül. Körbe-körbe, először az egyik, aztán a másik irányba. Aztán arra gondolt, meg tudnánk mi birkózni nagyobb feladattal is. Majd odahajtott a kerítéshez, hogy megcsodálja a külvilág nagy, zajos, felnőttes forgalmát. Nekünk is ott lenne a helyünk, a legnagyobbak között, súgta oda hűparipájának. Ám akkor eszébe jutott, hogy a szabály nem engedi, hogy a kapunk kívülre merészkedjen. Ahogy így törte fejét a szabályokon, hirtelen nagy hangzavar, kattogás, csörömpölés rázta föl ábrándjaiból. Megjött az óriási kukásautó. Rikító narancssárga színű volt, és villogó lámpákkal volt felszerelve, melyek még nappal is fényesen csillogtak. A szemetes kocsi lármája elnyomta azt a vékonyka hangot ott legbelül, ami a szabályt ismételte újra meg újra. Ábel csak csodálta a nagy masinát, annál szebbet el sem tudott képzelni. Ahogy az autó lassan továbbállt, Ábel is hajtani kezdte a bicikliét, és elindult a kocsi után. Micsoda boldogság! Ment a kukásautó után, ő is pöfögött, sípolt, kattogott a szemetes ládáknál megállt, és nézte a szakembereket, hogy végzik a munkájukat. Mennyi ház, mennyi kuka, ezt soha nem lehet megunni. Ha nagy leszek, kukásautót fogok vezetni. A játszótér mellett elhaladva meglátta pajtásait, akik bújócskát játszottak éppen. Ha majd lesz egy kukásautóm, azzal jövök a játszótérre.

Hogy fognak örülni a többiek? Ábrándozott Ábel, s a szemetes kocsi már haladt is tovább. Egy kanyar jobbra, egy kanyar balra, így cikáztak keresztül a városon. Aztán egyszer csak egy olyan kerületbe értek, ahol Ábel még sohasem járt, és ahogy körbenézett, félelem töltötte el. Nem tudta, hogy menjen haza. S mire felocsúdott, a kukás autó is eltűnt az utca végén. Egy kukás nem fél, mondta magának, s azzal iszkiri utána. Hajtott, tekert, ahogy a lába bírta, s a következő utcában meg is látta a kocsit. Még jobban rákapcsolt, csak úgy suhant a betonon. Alig tudott megállni nagy lendületében, majdnem feldöntött egy kukát. No hát, ki az a szélvész? Kérdezte kedvesen a kukás bácsi. Én, felelte a fiúcska. Ábel a nevem. Ha nagy leszek, én is kukás leszek, jelentette ki büszkén. Ha ennyire szereted, biztos sikerülni fog, de addig még játsz sokat. Gyereknek lenni sem utolsó dolog. Itt laksz a környéken? Kérdezte a szemetes. Ábel elszontyolodott. Nem tudta, merre van a hazavezető út, ráadásul szégyelte magát a példaképe előtt. Hát hogy lehetne belőle kukás, ha még az otthoni szabályokat sem tartja be? Próbálta tűrtőztetni könnyeit, de végül elbigyeredett. Kukás bácsi, eltévedtem. Tudom, hogy az utcára nem szabad egyedül kimenni, de kérem, ne mondja el a főnökének, különben én már nem lehetek kukás többet. Szipogta Ábel bátortalanul. Dehogy mondom. Azt hiszed, én nem tévedtem el soha a te korodban. A lényeg, hogy tanulj a hibádból, s többé ne csinálj ilyet. Na várj, van egy ötletem. Ha elmondod, hogy néz ki a házatok, s milyen színű kukák vannak előtte, egy-kettőre megtaláljuk az otthonod. Ábel okosan elmondta, hogy a házuk narancssárga színű, 4 emelete van, egy benzinkúttal szemben található, és pontosan leírta, hogy milyenek az ottani kukák. Ez már igen, mondta erre a kukás. Magam sem tudtam volna jobban megfigyelni, derék kukás válik belőled. Ábel beült a sofőr mellé, és elindultak az óriási járgánnyal. Pöfögtek, kattogtak, sípoltak, és megengedték, hogy az újdonsült kolléga is besegítsen egy kicsit. Ő nyomta meg a gombokat, kapcsolta a villogókat, mint egy igazi kukás. Képzelhetitek, hogy fülig ért a szája. Jó irányba megyünk, mert itt van a játszótér, most is itt játszanak a barátaim. Ha tudnák, hogy mit csinálok, éppen tátva maradna a szájuk. Már nem lehetünk messze, mondta Ábel izgatottan. Van egy ötletem, szólt a kukás bácsi vidáman. Te ide ülsz az ölembe, én egy kicsit hátradőlök, te meg majd dudálsz, villogsz, integetsz a barátaidnak, mintha te lennél a főnök. Na, mit szólsz hozzá? Ábel szeme felcsillant, s már pattant is a sofőr helyére, ahonnan büszkén szalutált kispajtársainak. Ahogy felzúgott a duda öblös hangja, mindenki rögtön odafordult. Ábel! Nézzétek, ott ül a kukás autóban, ő vezeti! Kiáltották elképedve a játszótéri gyerekek. Nem sokára haza is értek. Ábel megköszönte az utat, szépen elköszönt, aztán szaladt fel a harmadikra. A lépcsőkön szaladva azt mormogta magában, hogy soha többé nem szegi meg a szabályokat. Másnap kérdőre vonták pajtásai a játszótéren, magyarázatot követeltek. Ammár, hogy kerültél fel a kukás autóra? Kérdezgették. Ez titok, kérem. Benne van a munkaköri leírásomban, felelte Ábel mosolyogva.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel! Mesék és mondák Mátyás királyról. A Gyevi törvény. Magyar népmese. Gyevit ne tessék keresni a térképen, mert a térképen csak algyő található. Egy macskaugrásnyira Szegedhez. A régi világban szokásban volt a nagyeszű magyaroknál a Márton gyereket Mártának kereszteltetni, hogy a császár lánynak gondolja, és ne öltöztesse angyalbőrbe. Valami ilyen huncutság lehetett abban is, hogy algyő Gyevinek nevezte el magát. Gondolta, hogy így majd nem találják meg mindenféle dézsmaszedők. No, de ez a tudósok dolga, én csak annyit mondhatok, hogy Gyevi már akkor is Gyevi volt, mikor utoljára járt benne a király. Az pedig igen régen volt, mert az utolsó király, aki benne járt, Mátyás király volt. Az pedig még Kossuth atyánknál is régebben volt hallja. Így mondja az én Gyevi emberem, akinek valahogy olyan, mintha a 48-tól 1000 esztendő választan el bennünket. Különben vagyunk ezzel itt többen is. Elég az hozzá, hogy Mátyásra egyszer ráesteledett a szegedi határban, ahol nyulászni járt. Valahogy eltévejedett a kíséretétől, nem volt vele senki az ispánján kívül, aki alatta nádor értendő, azt ijesztegette tréfás szóval. Na cselédem, hová bújjunk éjszakára, hogy el ne kapjon a résztollú bagó? Itt van Gyevi egy mi atyánkra, emelte meg a süvegét az ispán. Ott meghálhatunk reggel, aztán megkereshetjük a többieket. Okos embernek az kenyeret, ispán, biccentett rá Mátyás a tanácsra. Csak adnék, királyom, ha volna, mutatta mosolyogva az ispán az üres tarisznyát. No, annál szaporábban mehetünk, legalább nem viszünk terhet, nevetett a király. Mentek is szaporán, gyertyagyújtáskor be is értek Gyevibe. Tűcsök muzsikás nyári este volt, bujkáló holdvilág úszkált az égen. Ráérő emberek beszélgettek a leveles kapukban. A fejedelem délceg alakján mindjárt megakadt az asszonyok szeme, mondták is felhangon.
2: Jaj, ott is nagy eső járt, ahol ez termett.
1: Hét határban nincs ilyen szép szellegény. Hallod-e, ispán? Húzta ki magát büszkén a király. Az ispán még meg sem ukkanhatott, mikor valaki alázatosan megszólalt. Kivéve a Gyevi bírót. Szép fehérhajú öregember volt, aki mondta, még a sapkáját is megemelte hozzá. Összenézett a király meg az ispán, de csak elnevették magukat. Ballagtak tovább be a falu közepére, ahol nyitott ajtajú ház ajtófélfáján forgás cégért lobogtatott a szél. Ott is ácsingózott egy-két ember, odafordult hozzájuk a király.
3: Csárda ez? Atyafiak! Ez bizony az? Van-e benne fehér cipó?
1: A Váci püspök se eszik olyant. Kivéve a Gyevi bírót, mondták ketten is egyszerre. Az ispán meg akarta kérdezni, miért kell mindenből kivenni a Gyevi bírót, de Mátyás húzta befelé. Gyere, gyere, mert éhes vagyok, mint a farkas. Hát elverték az éhüket hamar. Rántottá tettek kakastejes kenyérrel. Meg is köszönték a vacsorát a csárdásnak illendően. Ilyen jó ízűt se ettek ma Budavárában, ütött a vállára a király barátságosan.
2: Álljék egészségére, vitéz uram, dörzsögette össze a kezét a gazda, de neki is mindjárt eszébe jutott hozzátenni, hogy kivéve a Gyevi bírót.
1: Én bizony nem veszem ki a Gyevi bírót se, nevette el magát a király.
2: Hely, dehogy nem, vitéz uram, dehogy nem, kiáltotta ilyetten a csárdás, és kézzel, lábbal, szemmel, orral egyre integetett a sarok felé.
1: A király azonban most már bosszúsan vont vállat.
2: Ejnye, de fura falu ez a Gyevi.
1: Vigye el a markolát, kivéve a Gyevi bírót, kottyant bele a gazda, de olyan sebesen nem, hogy a királynak megint csak nevetése szaladt a szája. Mátyás bosszusan húzta össze a szemöldökét.
2: De bizony,
1: azt vigye el legelőbb, mondta felhangon.
2: Már pedig azt nem viszi,
1: csikorgott ki valaki a sorokból, mint a kenetlen kerék. Ebben a pillanatban kigurult a szoba közepére egy kis dudaformájú ember, akinek szép nagy szélfogó füle volt, mint a szentesi korsónak, és azt annál sebesebben mozgatta, minél jobban elfutott a méreg. Gyeviben az a törvény, hogy a bírót mindenből ki kell venni.
2: Éjnye, kutya meg a mája,
1: csodálkozott el a király.
2: Hát aztán kihozta ezt a Gyevi törvényt?
1: A Gyevi bíró, lengette a füleit a duda ember.
2: Na szeretném én azt a jeles bírót látni. kacagott a király. Hát csak nézzem meg, Ken, szuszogott a dudaember. Én vagyok a gyevi bíró.
3: Hát akkor Kendet vigye el a markoláb, mutatott rá király. Ezt meg Mátyás deák mondja Kentnek.
2: Hát úgy, gurult übe a dudaember.
3: Úgy ám,
2: bólintott Mátyás király. Az lett ebből, hogy a gyevi bíró mindjárt előrikkantotta a kisbírót, és hűvösre tette a két diákot. Ki nem ereszted őket, míg meg nem tanulják a gyevi törvényt, adta ki a parancsot a méregtől kipirulva. Ment is a két diák engedelmesen, de kisvártatva, lelkendezve futott vissza a kisbíró, mutogatva az összeszorított markát, mint az égett sebet. Hát te parazsat szorongatsz a markodban, hé! Mereztett nagy szemet a bíró. Jobban süt ez annál is, nyitotta ki a markát a kisbíró. Ezt küldik a csárdás gazdának a garabonciások. Vadonatúj aranyforint volt. Szent László kép az egyik felén, gyűrűs holló a másikon. Addig csak hallomásból tudtak ilyenről gyeviben. Meg is szeppent a bíró egy kicsit, hogy mégse lehetnek ezek a deákok valami csiribiri emberek. Hazamenet a faluháza felé került, bekukucskált a kulcsukon a két deákra, de nem csináltak azok semmi különöset. Papírost szedtek elő a talisznyából, arra írkáltak, firkáltak. A nagyobb mondta, a kisebb írta. Mégiscsak deákfélék lesznek, nyugodott meg a bíró. Majd számon veszem, mire pazarolták a mécsest. Kürtriadásra, lódobogásra ébredt reggel. Cifra ruhás urak sürögtek, forogtak a háza előtt, középen a két deák. Fogja az ákombákomos papírt a kisebb, adja neki a parancsot a nagyobb. Olvasd, ispán! Olvasd! Gyevi derék népét szívébe fogadja a király ő felsége, olvassa a kisebb deák. Kivéve a gyevi bírót, mondja a nagyobb. Nincs köztük tökkel ütött fejű ember, kivéve a gyevi bírót. Azért elrendeli a király, hogy gyeviben többé senki porciót ne fizessen, kivéve a gyevi bírót. Ezüstából aranykanála legyen, kivéve a gyevi bírót. 10 arany útravalót kapjon, hajtogatta össze az ispán az írást. Kivéve a gyevi bírót, mondta rá a király, és odafordult nevetve a duda emberhez. No, gyevi bíró, ugye, hogy jól megtanultam a gyevi törvényt? Azzal megsarkantyúzta lovát, és egyszerre porba veszett a kíséretével. A por nem is változott azóta se. A gyevi bíró pedig nyekkent egyet, mint a megszúrt duda. Betakarta magát a fülével, s világ életében ki nem bújt többé alóla, úgy elszégyelte magát. Egy életre megtanulta a leckét.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A királyfi és a felesége, aki elmeséli nektek, Pálos György.
2: Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép lányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép lányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok. Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám olyan feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Így hát a lovas embernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki, te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni, te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezte a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége bíztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornászon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb, azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett, visszavitte a feleségét, és holtig élt vele.
1: A királyfi és a felesége című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Romhányi József, marhalevél. Egy tehén szerelmes lett a szép bikába. Minden vadbikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marhalevélben nagyjából eképpen. Hatalmas barom! Bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom. Tudom, mi elfoglalt, mély megbecsült ön. Mégis tollat ragadott csülköm. Hogy amit a marha nyelv elbőgni restel, így adjam tudtára, mester. Ön, ismervén jól a tehén szívrejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre önkörül őgyeleg. Minden bikák közt legelőkelőbb. Midőn megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett felsállamban, s úgy éreztem, hogy kéjoson keresztül a rostélyomon. Hogy forrt a vér a szívembe, hogy tódult a bélszínembe. Az a perc, mit velem öntölthet ma holnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám még önről áblándozom kérődve, vad féltésről a szívemig férközve, és átjárja, ó, mind a kín, velős csontom mócsingjaim. Már bánom-e merész vágyat, hisz ön büszke tenyészállat csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg. De ne féljen, bikaságod, ha nem szeret. Félreállok, nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, s megszánja az önért égő tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt a marhája. Ím a levél, ráírva a kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte. De a postás kisasszony nem vette fel.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
3: Csukás István. Süsüt kitagadják. Hol volt, hol nem volt, a vadüröm földön túl, de a bogáncsos réten innen, ott annál az írdatlan magas hegynél, onnan már a madár is visszafordul, volt a sárkányok birodalma. Pontosabban senki se tudja, hogy hol, hiszen emberfia nem jár a sárkányok között, hogyan is merészkedne a tüzet fújó, lángot ogádó szörnyetegek közé. De hogy arra fele van valahol, azt mindenki tudja, ha máshonnan nem. A nagy ordítozásból, bömbölésből, morgásból, tűzfújásból a sárkányok királya, az írdatlan hegy legbelsejében lakott 9 gyerekével. A királynak 3 feje volt, a gyerek sárkányoknak szintén, kivéve a legkisebbet. Annak bizony már csak 1 feje volt. Csúfolták is eleget ezt az egyfejű legkisebbiket, akit pedig ezért Süsűnek hívtak. Meg talán azért is hívták Süsűnek, mert egyéb másban is elütött a testvéreitől. Szelíd volt, mint a bárány, félénk volt, mint egy kecskegida, jámbor volt, mint egy kolduló barát. Amúgy persze külsőre pontosan olyan behemót nagy volt ő is, mint a többi sárkány. De csak külsőre. Belül meg, mint egy kisegér. Morgott is eleget az apa sárkány, meg dirmegett, meg dörmögött a 3 fejével. Micsoda szégyen, meg hogy hajjaj, ilyen gyáva nyulat kilátott. Meg az, hogy mintha nem is az én fiam lenne. Mikor már eleget hormogott, meg dirmegett, meg dörmögött, meg már a szemét is bántott a legkisebb gyerekének az egy feje, mert hiába hunyt be 6 szeme közül 3-at, akkor is csak 1 fejet látott. Nos, mikor már mindezt nagyon megunta, elküldte Süsüt régi sárkány szokás szerint, hogy számoljon le az ellenségével. Elmagyarázta neki az irány. El se tévedhetsz. Mindig csak előre, és csak egyszer kell jobbra térned a húzatos völgynél. Ott lakik rögtön az ellenségem. Aztán azt is elmagyarázta a második fejével, hogy mit csináljon vele. El se tévesztheted. Addig ütöd, meg dögönyözöd, míg van benne szusz. Harmadik fejével csak mordult egyet. Na, lódulj már! De ez éppen 3 hónapja volt, már kezdték is elfelejteni Süsüt. Az apa sárkány is leszokott a szemhunyorgatásról, vidáman nézegette többi gyereke 3 fejét, úgy gyönyörködött bennük. Azám, de egyszer csak nagy énekszó hallatszott az országútról. A sárkány gyerekek kitódultak a kapuba, az öreg sárkány meg az irdatlan hegy legmélyén hallgatózott magába. Süsü énekelt, szállt a hangja a hegyek felé. Ó, a rózsa bimbó lehetné, rám szállnának szépen a lepké, kicsi szívem vélük dobogna, nem lennék ilyen nagy otromba, ezt a vágyom senki se érti, se gyerek, se nő és se férfi, Senki itt a világon, mi is az, én titkos nagy álmom, jaj. A sárkány gyerekek, mikor megpillantották Süsüt, visszatódultak az irdatlan egy belsejébe, s egymás szavába vágva kiáltoztak, megjött Süsü, itt van Süsü, hallom, mordult rájuk az apa sárkány, nem vagyok süket. A sárkány gyerekek elhallgattak, és kíváncsian nyújtogatták a nyakukat, Süsü abba hagyta az éneklést, letörölte a lábát a barlang bejáratánál, és vidáman köszöntötte a testvéreit. Szervusztok! Hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok! Szia, válaszoltak a testvérek vihogva. Majd mikor Süsü az apa sárkány elé ért, elhallgattak, és kíváncsian várták, hogy mi is lesz. Süsü mosolyogva állt az apja elé, egy feje vidáman ragyogott, meg piroslott, mint egy alma. Majd így szólt. Megjöttem. Látom. Morgott az apa sárkány első feje. Mit csináltál az ellenségemmel? Dírmegett a második feje. Hé? Dörmögött a harmadik feje, mivel egy kicsit nagyot hallott. Ez is csak át is mosolygott. Az apa sárkányba rettenetes gyanú ébredezett. Megnyúztad? Morgott az első feje. Porrá törted a csontját? Dírmegett a második feje. Hé? Dörmögött a harmadik feje. Süsü a fejét rázta minden kérdésre, majd összeszedte a bátorságát, és megmondta az igazat. Gyógyfűvet szedtem neki, vizes borogatást raktam rá. Az apa sárkány nem hitt a fülének. Mi? Kérdezte mind a 3 fejével. Beteg volt. Védekezett Süsü. Influenza. Csak nem hagyhattam ott betegen. De most már meggyógyult. Az apa sárkány rettenetes dühbe jött. Fújta a tüzet mind a 3 fejével, mint valami óriási kovács fújtató. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Fordította az első feje. Te sárkányok szégyene! Te elfajzott egyfejű korcs, kitagadlak, bömbölte a második feje. Brr, brr, brr, berregte a 3. feje. Süsü behúzta a nyakát, fülig piros lett a szégyentől, s lassan hátrált kifelé. A testvérei vihogtak, rötyögtek, vihoráztak és röhögtek, ujjal mutogattak a kifelé és hátráló süsüre, nagyot csíptek a karjába, hatalmasokat ütöttek a hátába. Ha-ha, bruhaha, nézd, hogy lóg a taraja, mondta az egyik testvér. Süsü sóhajtott, és így dünnyögött. Elbújdosok, de hova? A másik testvér így folytatta. Ilyen gába, ilyen rút! Nézd, hogy iszkol! Nézd, hogy fut! Süsü tovább sohajtozott. Majd akad egy gyalogút. A harmadik testvér így csúfolódott. Egy fejébe, oda nézd! Alig pislákol a rész! Süsü megadóan bólintott. Sose voltam nagy vitéz. A negyedik testvér Süsü fülébe suttogott, gúnyosan. Hé, telüke, féleszű, kerekótya, süsüsü. Süsü is sóhajtott egyet. Haj, nem terem nekem hű. Az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik testvér már csak ezt kiáltotta Süsü után, hogy ha-ha-ha, ha-ha-ha, bruha-ha, ne is lássunk már soha. Mivel közben Süsü kiért az irdatlan hegyből, s bánatosan battyogott az országúton, lepke, lepke, kis lepke! Egy szamárkóró bólogatott, hajlongott a szélben, lehör, lehör. Aztán már nem hajlongott, hanem csodálkozva hasalt a földre. Süsü lépett rá, majd döngő léptekkel tovább ment. Dam, dam, dam. Ismeretlen helyen járt. Csodálkozva forgatta a fejét jobbra-balra. Gyönyörködött a piros, sárga, kék virágokban. Lassan a szíve is megkönnyebbült. Nem fájt már neki annyira, hogy kitagadták. A sárkány király dörgő hangját sem hallotta, s a testvérek gúnyos nevetését is elvitte a szél.
0: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: sziasztok! Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Ma én olvasok nektek mesét. Az egyik leghíresebb királyunkról, Mátyásról fog szólni. A legszebb mesék Mátyás királyról. A vadkörtés ember. Akkor történt, mikor Mátyás király Bécsnek büszke várát ostromolta. Mégpedig a döntő roham előtt való estén. A király túri süveget nyomott a fejébe, ütött kopott gubát kerített a vállára, s karon kapta Magyar Balást, a fővezért. Így szólt hozzá. Gyere, Balázs, nézzünk körül a táborban. Hadd lám, hogyan várják jó vitézeim a holnapot. Bizazok nagyon nyugodtan várták, mintha nem is ellenséget kellene kaszálni másnap, hanem búzát. Mesélgetve, danolászva heverték körül a tábortüzeket, és nem sok ügyet vetettek a két gubás emberre. Azt gondolták, eleségszállító fuvarosok. Mátyásék megkerülték az egész tábort, s visszatérőbe voltak, amikor a várfalak felől nagy huppanás hallatszott, mintha tele zsákot hajítottak volna le a várbeliek. Nem zsák volt pedig len az, hanem ember. Lassan-lassan kivált a sötétségből, s közeledett a táborhoz. Őszbe csavarodott bajuszú kis köpcös ember volt. A gúnyája mutatta, hogy a fekete seregből való vitéz. A sisakját nem fején tartotta, hanem kezében, s ez mindjárt szemet szúrt a királynak. Intett tehát Mátyás király a fővezérnek. Megállj, Balázs! Lessük meg ezt az embert, mi betöri a fejét! Nem törte az ajánlva semmiben. Leült a tábor szélén hambadó tűz mellé, zölébe vette a sisakját, eszegette belőle szép csendesen a frissen szedett vadkörtét. A vezér meg a király összenézett. No, ennek helyén van a szíve, nevetett Magyar Balázs. Bizonyosan a vár tövébe szedte azt a finom csemegét, pedig ott gannyan ott hagyhatta volna a fogát. A király is elmosolyogta magát. Hiszed-e, Balázs, hogy magam is megkívántam a vadkörtét? No, csak ennél nagyobb kívánsága sose legyen felségednek, szólt a fővezér, s oda ment a kisemberhez. Sebesen ment, de lassan jött vissza, mert csak úgy döcögtette a nevetés. Uram király, ma nem csemegézel vadkörtét, azt mondta a kisember, hogy nem adna ő még magának, Mátyás királynak sem. No, ennek az embernek már magam is a szemébe néznék, mondta Mátyás kedvetlen, még összépúzta magán a gubát, oda ballagott a tűzhöz. Jó estét, földi! Köszöntette a vadkörtés embert. Az meg csak annyit mondott rá Fokhegyről. Edd meg, ha jó! Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenesedett, de csak egy szemvillanásig, aztán megint összegörnyedt, s alázatosan adta ki a szót. Inkább ennék egy kis vadkörtét, ha jó volna. Jó az annak, aki szereti. Erre egy van a vártövében belül egész erdő. Jaj, de hogy megyek én oda? Játszotta Mátyás az ilyettet. Még a fejemre esne valami bolond német, hanem te neked adok egy körtéért egy aranyat. Nem eladó, majszolta a körtét a vitéz. Magam is elbírok vele. Látod, a holnap estét már vagy megélem, vagy se. Aztán nem akarnék éhen menni a más világra. Mátyásnak nagyon megtetszett a mokány kis ember, de úgy tett, mint aki megbosszankodott. Nem is vagy te magyar ember, csúválta a fejét, ha így elereszted a vendégedet. Micsoda? Ugrott fel a kis ember, mint a hörcsög, de aztán csak visszaült a körte mellé, és nyugodtan folytatta. Látod, pedig én is nagyon sokszor jártam már az udvarodon, de te egyszer se vendégeltél meg. Mátyás király ekkor nagyon meghökkent. Hát te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezte. Hát a király. Láttam az elébb, mikor kiegyenesedtél, hogy te csak a király lehetsz. Más nem tudja úgy tartani a fejét. Mosolygott a király. Hát most már csak megvendégelhetsz. Meg ám, ha te is megígéred, uram király, hogy megvendégelsz egyszer, ha innen hazakerülünk. Farkas, mondja borjúláb, nevetett Mátyás, és kezet adott a furcsa alkura. Kapott is vadkörtét, de olyan folytós fanyar volt, hogy csupa becsületbe levett meg belőle egyet. Aztán befordult a sátrába, aludt egyet a medvebőrön, s másnap csak ugyan elfoglalta Bécs városát. Csaptak is nagy áldomást, tartott vagy fél esztendőig, hanem persze a vadkörtés embert úgy elfelejtette Mátyás, mintha sose látta volna. De még akkor sem emlékezett rá, mikor egy esztendő múlva azt jelentették neki a budai várban, hogy valami ütött-kopott öreg katona erőnek erejével be akar jutni az ebédlőszobába. Azt mondja hivatalos vendégű oda régen. A király csupa püspökökkel, hercegekkel ült az asztalnál, de azért bebocsájtotta az embert. Az pedig megállt mereven, mint a cövek. Megadta a tiszteletet annak rendje módja szerint, s várta, még megszólítják. Ki vagy, mi vagy, jó ember? Kérdezte a király.
1: Talált.
0: Ki Máté? Bizony, ki nem találom, ha meg nem mondod, mosolyodott el a király a furcsa néven, és valami homályos emlék elevenedett meg az eszében. Hirtelen felcsillant a szeme, mert eszébe villant. A vadkörtés ember! Az emni! Örvendett Mátyás, majd odaszólt a fölszolgáló inasoknak. Nosza, tegyetek ennek a jó embernek egy terítéket a ti asztalotokra. Ó, felséges király, kottyant bele Máté vitéz a parancsba. Én téged vendégeltelek, meg nem az inassaidat. Igazságos Mátyás király talán először életében megszégyelte magát, és megkérte a jobbján ülő Nádort. Nádor uram, engedjen itt én mellettem helyet ennek az embernek, mert csak ugyanaz igazság beszél belőle. És így esett az, hogy a fekete sereg legrongyosabb vitéze Magyarország legelső uraival mártogatott egy tálba a király asztalánál. De Biző ezt nem akarta észrevenni egész az ebéd végéig. Csak akkor szólt oda nagy ijedten Mátyásnak. Nini, uram király, te nem is illik az, hogy én szegény közember létemre itt égtelenkedjek a te asztalodnál. Megint igazad van, hívem, kacagott a király. És abban a percben megtette Máté vitézt a fekete seregben a nemesek hadnagyának. De még nemes levelet is festetett neki, 3 vadkörtét aranyos mezőben. Így lett Máté vitéz ősapja a nemes és nemzetes körtési családnak.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Lázár Ervin virágszemű. Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami Varga Julcsa szeme miatt kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszeműnek nevezik. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a haddelhad. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, Varga Julcsa szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz, a karcsú sisakvirág igen szép. Senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt, még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel. Varga Julcsa szeme éppen olyan, mint én. Na erre lett riadalom zenebona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtőle kölcsönözhette a színét Julcsa szeme. Az ibolya hasát fogta nevettében, még hogy azt képzelitek, és én? Az erdei gyöngyköles erre lelilázta ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor Julcsa szeme is lila. Vegyétek tudomásul, kiabálta az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni, nézzetek meg engem. Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába, ennek aztán nekiestek mind a hatan. Te mersz közbeszólni, hiszen még a neved is közönséges. Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek. Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint amikor a virágok veszekednek. Gondolhatjátok, kitett igazságot? Természetesen Mikka Makka. Éppen arra járt, majdnem mindig arra jár, amerre kell, és felkiáltott. Te úristen, színvak lettem! A virágok elhallgattak, egyszerre kérdezték. Színvak? Miért? Reggel, amikor erre jártam, mondta Mikka Makka, világosan láttam, hogy ezen a helyen 7 kék virág virít. Persze, mondták a virágok, és? Most meg 7 vöröset látok. Hopp! Egymásra néztek a virágok. Hát bizony nem Mikka Makka volt színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyorsan visszakékültek hát, és előadták az ügyet Mikka Makkának. Ó, mondta Mikka Makka, ti oknondiak vagytok. Ez a legegyszerűbb a világon. Varga Julcsa szeme hétfőn, karcsú sisakvirág, kedden fürtös gyöngyike, szerdán tavaszi csillagvirág, csütörtökön ibolya, pénteken erdei gyöngyköles, szombaton búzavirág, vasárnap meg közönséges gubóvirág. Azért mondta a gubóvirágot vasárnapra, mert titokban ezt tetszett neki legjobban. És közben persze, folytatta Mikka Makka, Varga Julcsa szeme egész héten szebb, mint ti heten együttvéve. Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta boldogan kékellenek, virítanak.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Én minden évszakot nagyon szeretek. Ti hogy vagytok ezzel? A nyarat különösen kedvelem, de a nagy hőséget, a kánikulát, azt már kevésbé. A kánikula azt jelenti, hogy nagyon-nagyon meleg van, és a nap erősen süt. Ilyenkor könnyen leéghet a bőrünk, ezért nem jó sokáig a tűző napon maradni. A legjobb ilyenkor árnyékba húzódni, sapkát viselni és sok folyadékot inni. A víz a legjobb, mert segít, hogy ne száradjunk ki. Egy finom hűs gyümölcslé is jól eshet ilyenkor. Milyen érdekes, télen alig várjuk a nyarat, nyáron pedig néha hűvösebb napokat kívánjuk. A nagy melegben nem csak nekünk nehéz, hanem az állatoknak is. Ezért gondoljunk rájuk is. Tegyünk ki nekik friss vizet, hogy ihassanak és hűsölhessenek egy kicsit. Kánikulában sokan mennek a strandra vagy vízpartra, hogy lehűtsék magukat. Mások otthon maradnak és fagylaltot esznek, hideg italokat isznak, vagy árnyékos helyen játszanak. Otthon is hűsölhetünk, lehúzhatjuk a redőnyt, összehúzhatjuk a függönyt, hogy az erős napsugarak ne jussanak be a szobába. És egy kis vizes játék vagy lábáztatás is felfrissíthet bennünket. A legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra a nagy melegben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Rádió egyfejűeknek.

Amin bég. Hajdanán élt az Urál-hegységben egy szegény öregember a feleségével és a fiával, Amin béggel. Az ember egész életében takarékoskodott, hogy a fia mesterséget tudjon tanulni. Gondolta, legalább ő vigye valamire. Mikor a fiú betöltötte a 16. életévét, 100 arannyal útnak indították. Menjél, fiam, láss világot, próbálj szerencsét, mondta neki az apja. S titokban abban reménykedett, hogy a fiúból kereskedő válik. Ám Amin béget mindig is jobban érdekelte a tudomány és a művészet. Mikor a legény hallott róla, hogy él a közeli városban egy 100 éves öregember, aki a legszebb betűkkel tud írni, arra felé vette az irányt. A tudós öregember 100 aranyat kért, hogy egy év alatt kitanítsa a fiúnak a mesterséget. A fiúnak se kellett több, rögtön be is állt tanoncnak a mester mellé. S mire Amin bég végzett a tanulmányaival, olyan szépen vezette a betűket, hogy tudása még a mesterét is lenyűgözte. Ám amikor a fiú hazatért, és szülei megtudták, mire költötte a pénzt, jól megszitták. Micsoda hálátlan gyerek vagy te! A nehezen összekuporgatott pénzünket firkálásra költötted, dühöngött az apja. Adok neked még 100 aranyat, de legközelebb már kereskedőként térj vissza. Azzal újra elküldték. A fiú nekivágott a nagyvilágnak, arra ment, amerre a lába vitte. Az éjszakát egy fogadóban töltötte. Ott mesélték neki, hogy él a városban egy titokzatos rőtszakállú ember, akinél nincs a világon ügyesebb sakkmester. A fiút mindig is érdekelte a játék, és megegyezett a mesterrel, hogy 100 aranyért cserébe az megtanítja minden fogásra és cselre. Mikor letelt az egy év, Amin bégből olyan ügyes sakkmestert faragott, hogy nem akadt senki, aki legyőzte volna. Ám amikor hazaért, a szülei ismét leteremtették. Megmondtam, hogy kereskedőnek menj! Erre te játékra és szórakozásra költöd a nehezen megkeresett pénzt. Maradt még 100 aranyunk, menj, és amíg nem lesz belőled kereskedő, vissza se gyere. A fiú ezúttal sem hallgatott apja szavára. Útközben találkozott egy hegedű művésszel, és minden pénzét odaadta neki, hogy megtanuljon hegedülni. Mikor a fiú egy év múlva hazatért, és szülei megtudták a dolgot, annyira szégyelték magukat a naplopó gyermekük miatt, hogy még a falujukat is otthagyták. Hátukra vették a holmiukat, és elindultak új otthont keresni. Ám útközben megéheztek, s mivel már nem volt több aranyuk, végül eladták rabszolgának Amin béget egy fűszerkereskedő karavánnak. A karaván útja éppen egy sivatagon keresztül vezetett. Mikor úgy esett, hogy a vándorlás közben elfogyott a vízük. Napokba telt, mire találtak végre egy kutat a homokdűnék között. De egy csepp víz sem volt benne. Fiam, mász le a kút fenekére. Nézd meg, miért nem ad vizet? Intett a vezér Amin bégnek. Mikor leért az aljára, körülnézett, de vizet nem talált. Ám a sziklák között egyszer csak csillogó pontra lett figyelmes. Közelebb ment, elgördítette a követ, és legnagyobb ámulatára egy rakás kincset talált mögötte. Volt ott arany, drágakő, igaz gyöngy. A fiú le sem tudta venni a szemét a sok drágaságról. Mikor felocsúdott az ámulatból, felkiáltott társainak. Küldjétek le a vödröt! El sem fogjátok hinni, mit találtam! Leeresztették a vödröt, a fiú pedig telerakta kincsekkel. Az emberek, mikor meglátták a csillogó köveket, egymás után küldték le a vödreiket, Amin bég pedig mindet megtöltötte. Mikor végzett,
szólt, hogy húzzák fel őt is. Ám az emberek gondolkodóba estek. Ha felhúzzuk, lehet, hogy nem akarja majd megosztani velünk a kincset, mondogatták. És végül elvágták a kötelet. Amimbék csapdába került, lett ragadt a kút fenekén. De nem adta fel, tapogatni kezdte a sziklákat, keresni kezdte a kintat. Az egyik mozdítható volt, és mikor arrébb lökte, egy szűk folyosó tárult elé. Egy tágas szobába ért. A közepén egy trónon furcsa alak ült. Hogy merészeled megzavarni a kutak szellemét? Nem félsz, hogy elveszem az életedet? Dörögte a szellem. Ám annyira gyenge volt, hogy mikor megpróbált felállni,

A fiú átvágott a sivatagon, és a karaván nyomába eredt. Mikor a kereskedők megpillantották a mimbéget, alig hittek a szemüknek. Hanem a vezérük nem állhatta a fiút, és útközben írt egy levelet. Odaadta a fiúnak azzal a parancsal, hogy vigye el a feleségének. Amint eltűnt a látóhatárról, a fiú felbontotta a levelet. Ez állt benne. Ölesd meg a küldöncöt, aki a levelet hozta, de vigyázz, senki meg ne lássa. A fiú összetépte a levelet, és mivel tökéletesen tudta utánozni az emberek kézírását, írt helyette egy másikat. Az asszony, mikor megkapta a levelet, elolvasta, majd vendégül látta a mimbéget. Ugyanis az új levélben ez állt. Lásd vendégül a küldöncöt, amíg haza nem érek. Semmiben ne szenvedjen hiányt. Aztán egy éjjel észrevette, hogy a város urának az ablakában mindig világít egy mécses. Megkérdezte az asszonyt, hogy miért van mindig világos a szobában. Biztosan sakkozik. Egész nap játszik, gyakorol. Azt mondja, aki le tudja győzni, annak odaadja az egész vagyonát, mesélte az asszony. Reggel a fiúnak az első dolga volt, hogy felkeresse a gazdát. Három partit játszottak, és az úr mindegyiket elvesztette. Látom, fiam, eszes legény vagy. Nyugodt szívvel bízhatom rád a város irányítását, mondta az öreg. És amimbég lett a város új elöljárója. Pár nap múlva a karaván is megérkezett a városba, és mikor a vezérük meglátta, hogy amimbég lett a város új ura, nyomban megbánta tettét. Ám amimbég megkegyelmezett neki. A városnak pedig igazságos, méltó ura lett. Uralkodásának a híre bejárta az egész világot.

0: Kácsi! Mindjárt itt a vakáció! Káció, káció! Már öt betűből áll a bűvös szó. Olyan ez, mint egy szórakoztató kirakó. Az iskola kapui lassacskán bezárnak, s mindenki átadja magát a csodálatos nyárnak. Napfürdő, fagylalt, strand és séta. Már csak két betűt ír fel a táblára a kréta. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én három gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Janina Porozsinszka, a szeles idő. Átdolgozta Sebők Éva. Fűzfalván mindenki a szelet szitta. Öregapó azt panaszolta, hogy fütyül a kürtőben. Öreganyó, hogy süvít odakünn. Az öreg kondás, hogy befúj az ablakrésen. A sánta pietrek, hogy letöri a virágait. Csak a kis Marcinak tetszett a szél. Mamuskám, de szépen fütyül ez a szél. Gonosz az angyalom, miatta nem lesz termés az idén. Messze sodorja a porzószálakat, minden tönkretesz. Kenyerünk se lesz. Adjon egy karéjjal, mamuskám, jutott Marci eszébe a kenyérről, hogy éhes. A szél pedig elmenekült a faluból, ahol mindenki csak rosszat mondott rá, s így töprengett. Az bizony igaz, hogy csak sűvítek, meg vonítok, de mit tegyek, ha nem tudok énekelni? Ment a kakashoz, hogy tanítsa meg én.

0: énekelni, de az csak kukorékolt. Ment a békához, az meg csak brekegett. S hát egyszer csak megpillantott egy madárjesztőt az apföldön, de nem ám akármilyet. Gyönyörű kisasszonynak volt öltöztetve, kalapja volt meg selyem szoknyája. Büszke is volt, annyira, hogy szegény szél a közelébe sem mert menni. Elsietett az orgonabokorhoz, illatot kért tőle, hogy méltó módon közeledhessen a szép kisasszonyhoz. Futott, száguldott vissza, hogy el ne illanjon az illata, odarontott, perdült a kisasszony elé, de jaj! A nagy sietségben letépte véletlenül a szép kisasszony kalapját. Léggömbre fújta fel a selyem szoknyáját, az meg persze ettől úgy megsértődött, hogy szóba se állt vele. Szegény szél nagyon elszomorodott, baktatott vissza a falu felé, s hát látja, hogy a lentföldön Marci édesanyja hajlunk dolgozik, fiacskájának meg nagy kendőjéből függőágyat kötött a fűzfa két ágára, abban szendergett a gyerek. Ó, hát alszik ez a kedves kis Marci, gondolta a szél. Az egyetlen az egész faluból, aki szeretett, elringatom, hadd álmodjon szépeket. S lágyan, lassan fújdogálva ringatta a függőbölcsőt. A gabona meg csak erre várt. Kitárt a zöld virágait, földre hullajtotta porzó szálait. Ünnepélyesen, enyhén susogva felvetették fejüket az ezüst kalászok. Marci pedig aludt, aludt, és nem tudott semmiről semmit.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Fel tudjátok sorolni a négy elemet? Hm? Tűz, víz, levegő, föld. Így van. Nyáron a négy elem mindegyikével találkozhatsz, ha kimész mondjuk a strandra. Figyelj csak, a strandon ott a medence, amibe ott a hullámzó vízelem. Aztán ott a napocska, akiről rögtön eszedbe juthat a tűzelem. Ha kiúsztad magad, akkor lefekszel a fűre. De miből nő ki a fű? Bizony, a földből, tehát ott a föld elem. Végül, de nem utolsó sorban, nagyokat szippantasz abból a jó, friss levegőből. Halihó, itt a levegő elem. Ez a négy elem szövetségben van egymással. Például, tudtátok, hogy a tűz nem tud égni, ha nincsen körülötte levegő? Minden mindennel összefügg. Ha nyáron kimentek a természetbe, ezeket az összefüggéseket még jobban megérthetitek, mert megvizsgálhatjátok a növényeket, az állatokat, a termőföldet a saját szemetekkel. Jó felfedezést! Csukás Mese Rádió.

0: Molnár vagyok, igyekszem, aranybúza zuhatag, liszté lesz egy perc alatt.
1: Minden fehér, mint a hó, Molnár élet csuda jó!

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember, és annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akár csak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, és elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, eléjbe ugrik egy béka, és kéri a legényt.
2: Adj egy falás kenyeret, te legény! Már két hetet egy falatot sem ettem.
1: Majd holnap után vaskedden, mondotta a legény, és elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludott, és mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy jár, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette. Még jól meg is dobta kővel. Aztán lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, fele sem volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek. Elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, és arra sem tudnak vigyázni, mondotta a legkisebb legény. Ne búsuljon, édesapám. Ami maradt, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél, szegény béka, nesze.
2: No, te fiú, mondotta a béka. Jót tétel helyébe, jót vár. Nesze, adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa. Egy rézszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű. És összerugdossák a szőlődet. De csak sohincs rájuk. Külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszerűen megszeridülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben.
1: Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa. Berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel. Rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk. Azok a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni. No, telt múlt az idő. Egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állíttatott a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény rézszőrű paripán. Fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát, bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment hazas, mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csuda látni, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény.
3: Jobban láttam én azt, mint ti. Ugyanonnét láttad volna jobban, kérdezték a bátyai. Hát felállottam a kerítésre, és onnét láttam.
1: A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést is lebontották.
3: Következő vasárnap még magasabb fenyőszárra egy aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem, mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüst szőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst csisak volt a fején.
1: Az egy ugrással lekapta az aranyalmács, úgy eltűnt, mint a föld nyelte volna el.
3: Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak.
1: Tá, bezzeg, olyat kuckóból nem lehet látni.
3: No, én jobban láttam, mint ti, mondotta a legény.
2: Ugyan honnét?
3: Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam.
1: A legények nagy mérgükben szétszették az ól tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét.
3: Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el, de most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak fette az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy micsodát láttak.
2: Jobban láttam azt én, mondotta a legény.
1: Ugyan honnét láttad?
2: Honnét?
1: A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a házfedelét is.
3: Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt.
1: Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki.
3: Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országban. Azok közt sem volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lovakantárjába az aranysejemkendő, és egyik kezében tartotta az aranyalmát. No, csak hogy megjött. Örült a király, de még jobban a király kisasszony.
1: Mindjárt megtartották a lakodalmat, és a király a legénynek adta egész országát.
3: Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
5: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
6: Lementem a pincibe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú. Lementem a pincibe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú.
0: Ez a Mesés reggel, Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sputnik, Pingvinek,
1: Vigyázz!
0: Pingvinek,
1: Tánc! Jobbszárny!
0: Na mindenki vegye el a jobbszárnyát és mozgassa!
1: Láttál-e már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni!
0: Pingvinek,
1: Vigyázz!
0: Pingvinek,
1: Tánc! Jobb szárny, bal szárny.
0: Most már mind a két szárjatokat mozgassátok.
1: Láttál-e már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc! Jobb szárny, bal szárny, jobb láb.
0: Hármat kell egyszerre ritmusra.
1: Láttál-e már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc! Jobb szárny, bal szárny, jobb lábbal láb.
0: Most már billegünk úgy, mint a pingvin. Így.

0: jazz, pingvinek tánc. Jobb szány, bal szány, jobb láb, bal láb, fejed. Most már a fejedet is csak el ne veszítsük. Láttál-e már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni. Pingvinek, vigyázz! Pingvinek, tánc! Jobb szárny, bal szárny, jobb láb, bal láb, fejed, popsi! Na, látom, milyen ügyesek a gyerekek, most gyorsabban próbáljuk, hogy
1: lát. Sziasztok! Felfedező vagyok. Dénes kapott tőlünk egy kis számítógépet, mert nagyon szeretett volna földi gilisztás képeket nézegetni az interneten. Még tanulja, hogy hogyan kell kezelni ezt a magyar találmányt. Bizony, azt, hogy a számítógépek hogyan működnek, egy magyar matematikus Neumann János találta ki. Olyan híres ember lett, hogy számtalan iskolát, egyetemet neveztek el róla. Sőt, még egy holdkráter és egy kisbolygó is az ő nevét viseli. Remélem, egyszer én is feltalálok valami olyan hasznosat, hogy lesz majd egy felfedező holdkráter. Az elég vagány lenne.
2: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
6: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
8: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
9: Titkok a játékboltból.
10: Gévai Csilla mese sorozatát Újréti László meséli el.
11: Szervusztok, gyerekek! Újréti László vagyok, és egy újabb izgalmas történetet mesélek nektek Kockás Ede úrról, a játékboltosról. Gévai Csilla, Titkok a játékboltból. Csillám Póni oviba megy. 7. rész, melyben Luca akkora önbizalmat ad egy lovacskának, hogy még neki is marad belőle. Ülj le most és jól figyelj, titkokat árulok el. Képzeletet hozd magaddal, fényből átszőtt gondolattal. Itt van ez a játékbolt, mindig lesz és mindig volt. Ne haragudjatok, de ma aztán igazán nem érek rá, ugyanis tegnap előtt egy óriási plüss szállítmány érkezett a mesebirodalomból. Ilyenkor azt sem tudom, hol áll a fejem. Ki kell vennem azokat az aranyos kis plüssöket a hatalmas rózsaszín dobozokból. Ó, ha látnátok a sok simogatni való szőrme állatkát. Van köztük mosolygós mormota, meg zenélő lila kiskacsa, meg szivárványos csillámpóni. Onnan tudom, hogy ellenállhatatlanul édesek ezek a kis plüssök, mert tegnap éjjel még Felicián a cilinderes gonosz varázsló is elcsent belőle 3 darabot. Na de engem és a bolt játékaiból álló csapatomat nem kell félteni. Reggelre már vissza is szereztük őket, ugyanis Felicián azzal nem számolt, hogy az én 4 játék rendőrautóm a benne ülő rendőrökkel olyan gyorsak, hogy utolérték Feliciánt, aki mérgében inkább ledobta a földre a 3 zsákmányát. Lehet, hogy ezek csak apró sikerek, egy igen gonosz és bosszantó varázsló ellen, de én akkor is elégedett voltam akciónkkal. Mivel én a Csiribiri nemzetségből való vagyok, és a családom képességeit én is örököltem, elintézhettem volna már Feliciánt egyszer s mindenkorra valami félelmetes varázslattal. Az igazság az, hogy mi ártásra nem használhatjuk az erőnket. De ezt talán Felicián nem is tudja. De amíg élek, remélek, és olyan jó dolgokat varázsolok. Bizony, minden fellengzés nélkül állíthatom, csupa szép és jó dolgot teremtek. Például csináltam az újonnan érkezett plüssöknek egy csodás simogató sarkot, hogy megnézzem, mennyire működik a simogató. Rögtön át is hívtam a mellettünk lévő fodrászüzletben dolgozó Klárika kislányát, Lucát. A kis Lucát anyukája kísérte át a játékboltban. Mint megtudtam, Luca szeptembertől új óvodába megy, és emiatt nagyon izgul. Amikor meglátta az új plüssimogató sarkot, teljesen el volt varázsolva tőle. Nem győzött kérdezgetni. Ede bácsi, a mormotát is megsimogathatom? Ede bácsi, feltehetem a kötélre lógni a hullámos szőrű lajhárt? Ó, de cuki ez a csillámpóni, vele is játszhatok? Én meg boldogan bólogattam, hogy hát persze, persze. Pár perc múlva tudtam jól, hogy ez a plüssöcske simogató, ez igazán jó ötlet volt. És a többi gyereknek is tetszeni fog. Úgy 20 perc múlva Luca megjelent előttem a szivárványos csillámpónival. Ede bácsi, ennek a kis csillámpóninak valami baja van. Azzal átnyújtott nekem egy hihetetlenül csillámos kis pónit. Nézegettem a plüssjószágot, és igaza volt utcának. Ez a lovacska igencsak búslakodott. Mivel jól beszélem a csillámpónik nyelvét, azon belül is pont az északi csillámhegyi akcentust, ahonnan ez a plüss rakomány is származott, nem esett nehezemre társalgást kezdeményezni a lovacskával. Csillámpóni, kérlek áruld el, hogy miért vagy olyan szomorú. Ekkor a póni rám emelte könnytől csillogó szemét, és egy nagyot sóhajtott valahogy így. Értem, mondtam bizonytalanul. Esetleg kifejtenéd bővebben? Ekkor a kis csillámpóniból dőlni kezdett a szó. Kiderült, hogy ő egy óvodába kísérő csillámpóni. Ennek a csillámpóni típusnak az a feladata, hogy segítse a kisgazdája dolgát, amikor az óvodába megy. Csak hogy ő még soha nem volt egyetlen óvodában sem, így attól fél, hogy majd nem lesz jó kísérő. Nagyon izgul, hogy az új óvodai plüssök barátságosak lesznek-e vele. Aztán, hogy finom lesz-e az ottani étel, és hogy kedvesek lesznek az óvodai csoportban lévő játékok és plüssök. Lucát nagyon megérintette, amit a kis plüstől hallott. Érdekes módon ő is értett csillámpóniul, és ő is szeretett volna neki valami bátorítót mondani. Semmi baj, csillámpóni, én biztosan tudom, hogy te remek kísérő leszel. Azért az első nap az mindenkinek első nap, de aztán kedvesek lesznek az óvónénik is, megismernek és megszeretnek. Azzal elkezdte a póni sörényét simogatni, és közben tovább folytatta. Nézd csak magadra! Te annyira fényes és kedves vagy. Ha én egy óvodai csillámpóni lennék, én biztosan oda mennék veled barátkozni. Tényleg, kapta fel kis sejmes fejét a lovacska. Ekkor elkezdett magából mindenféle színű csillámokat szórni, rózsaszínt, lilát, napsárgát, meg még gyöngyház színűt is. És ha majd azt mondják, hogy nem vagyok elég sejmes? Kérdezte félénken. Micsoda? Kerekedett nagy rekkor Luca szeme, hogy te ne lennél elég sejmes? Na ne viccelj már, pónikám! Én nálad sejmesebb óvodába kísérő csillámpónival még soha nem is találkoztam. A kispóni teljesen megnyugodott. Luca ekkor vissza is vitte őt a simogatóba. Mialatt kipakoltam az új szállítmányokat a dobozból, áhítattal hallgattam Luca további bölcs és lelkesítő szavait. És amikor majd az óvodába leszel, akkor majd lesz olyan is, hogy te leszel a napos. Hidd el, hogy azt nagyon fogod élvezni, ugyanis a napos bennmaradhat a dadusokkal megteríteni az asztalt. Hozhat vizet a kancsóba, és összehajtogathatja a szalvétákat. Én már alig várom, hogy az új ovinban napos lehessek. Nyílt az ajtó, és Klárika, Luca anyukája belépett rajta. Már bezárta az üzletét, és most jött a kislányáért. Már majdnem elkiáltotta magát, hogy Luca, gyere, indulunk haza, de én ekkor a szám elé tettem a mutató ujjamat, így jeleztem neki, hogy maradjon még egy kicsit csendben, ugyanis szerettem volna, ha ő is látja, hogy Luca és Csillámpóni milyen remekül játszanak együtt ovisat. Luca ült a plusz simogató közepén, körülötte a sok plüsssel. Szorosan mellette ott állt az ő bátor óvodába kísérő Csillámpónia. És akkor most, mondta a kislány a csillogó szemű plüssöknek, megtanítom nektek a bolygók nevét. Csillámpóni, te leszel az első bolygó, a Merkur. Lajhi, te a második, a Vénusz. Én leszek a Föld, Mormota, te leszel a Mars. Lilakacsa, a Jupiter, Plushörcsög, te pedig a Szaturnusz leszel. Aztán az Uránusz az Ede bácsi lesz, Neptunusz az anyukám, aki mindjárt jön értem, és a Plutó meg legyen mondjuk az a rendőrautó, amelyik az ablak mellett áll. Luca anyukája büszkén hallgatta kislányát. Nem hitte volna, hogy a tavalyi ovis bolygós foglalkozások során Luca ennyire pontosan megjegyezte a naprendszer bolygóit. Ebben az igazán meghitt pillanatban odasugtam Klárikának, hogy szerintem az a Csillámpóni igazán remek segítője lesz Lucának az új óvodában. Mire Lucáék hazaindultak a játékboltból, a kis Csillámpóni már a kislány karjában pihent. Biztos voltam benne, hogy az óvodában sem Luca, sem az ő Csillámpónia nem fogja egyedül érezni magát egy pillanatra sem.
2: Csukás Mese Rádió.
4: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

0: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Egy szlovák népmesét olvasok nektek. Nagy takarítás a napnál, ez a címe. Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy 3 napig nem lehetett látni a napot. A kis csibéknek nagyon hiányzott a napsugár. Hová tűnhetett a napocska? Kérdezték. Keressük meg, hívjuk vissza az égre. Igen ám, de hol találjátok meg? Kotkodácsolt a kotlós. Tám bizony tudjátok, hol lakik? Nem, nem tudjuk, csipogták a kis csibék, de majd mindenkit megkérdezünk, akivel összetalálkozunk. Kogy, jól van, menjetek, mondta a kotlós, és ahogy illik, útravalót készített a csibéknek. Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsákocskában magocskát, a zacskóban meg mézes kalácsot. A kis csibék útra keltek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak a káposztáskertbe értek. Látják, hogy az egyik káposzta levélen ül valaki, nyújtogatja a szarvát, hátán hordja a házát. Egy csigabiga. A kis csibék megálltak, megkérdezték tőle. Csigabiga, nem tudod, hol lakik a napocska?
1: Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka. Ő bizonyosan tudja.
0: A szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és csirregni kezdett.
1: Csibe, csibe, kis csibék, hová mentek kis csibék?
2: Elbújt a napocska, megyünk, megkeressük.
1: Én is megyek, örvendezett a szarka, és még közelebb röppent.
2: De tudod-e, hogy hol lakik?
1: Kérdezték tőle. Az víz én nem tudom, de nyúlkoma talán tudja, itt lakik a szomszédban. A répaföld csücskében.
0: A kis csibék meg a szarka elmentek a répaföldre. Mikor látta a nyúl, hogy vendégek közelednek, fejébe húzta a sapkáját, a bajuszát megpödörte, és a háza kapuját még jobban kitárta.
2: Nyulambulam!
1: Csipogták a csibék, csirregte a szarka.
2: A napocskát keressük, nem tudod, hol lakik?
1: Azt bíz, én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa, bizonyosan tudja. Itt lakik a nádasban, a patak közelében.
0: No, elmentek a nádasba, a nyúl is velük ment. A patak partján megtalálták a kacsa házát, meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt kikötve.
1: Hé, szomszédasszony, itthon van-e kelmed? Kiáltotta a nyúl.
3: Itthon, itthon,
1: hápogott a kacsa.
3: A tollamat szárítom, 3 napja nedves, nem süt a napocska. Éppen őt keressük,
1: csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, a nyúl meg buzgón bólingatott hozzá.
2: Nem tudod, hol lakik?
1: Azt bíz, én sem tudom, de a patak túlsó partján, az odvas bükkfa alatt, ott lakik a sün. Az bizonyára tudja, beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy megkeressék a sünt. Meg is találták, ott szunyókált sünkoma a bükkfa tövében.
2: Sün, sün, sünkoma!
1: Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, a nyúl meg örvendezve ugrándozott.
2: Nem tudod, a napocska merre, hol lakik? 3 napja nincs az égen, tán csak nem betegedett meg.
1: A sűn előbb gondolkodott egy kicsit, azután így szólt.
4: Már miért ne tudnám? Tudom én, hogy hol lakik, meg is mondom nektek.
1: A bükkfa mögött van egy nagy hegy, a hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fölött az ezüst hold, onnét a napocska, csak egy bolhaugrás. Így szólt a sűn, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, hogy mutassa az utat.
0: No, útnak eredtek, mentek, mendegéltek, egyszer csak megérkeztek a nagy hegy csúcsára. S mit láttak?
1: A hegy csúcsának a csücskébe beleakadt egy rettentő nagy felhő, nagyobb, mint 3 lepedő. A kis csibék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a sün mindjárt felmásztak a felhőre, jó erősen megfogóztak benne, azután hús! Repültek a felhő hátán, meg sem álltak a holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe ragyogni kezdett ezüstös tányérja.
2: Hold, hold, ezüst hold, Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, s a nyúl meg a sün is szépen kérlelte. Mutasd meg nekünk, hol lakik a napocska. Három napja nincs az égen, három napja vacogunk. Úgy látszik, gondolták, elaludt a napocska, nem akar felébredni. S akkor egyszerre rázendítettek. A kis csibék csipogtak, a szarka csirregett, a kacsa hápogott, nyulambulam makogott, a sün pedig az ablakon kopogott a bottyával. Napocska, korongocska, kelj fel! Süss ki, napocska! A napocska felébredt, nagyot ásított. Oh, ki az, ki kiabál? Ki zavarja álmomat? Mi vagyunk itt, a kis csibék, a szarka, meg a nyúl, a kacsa, meg a sün. Eljöttünk, hogy felköltsünk. Éppen reggel van. Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan keljek? Szomorkodott a napocska. Három napig eltakart egy fekete felhő. Hiába sütök, mégsem ragyogok. Úgy bepiszkolódtam. Amint a nyúl ezt meghallotta, mindjárt kerített egy vödröt, s elkezdte hordani a vizet. A kacsának sem kellett több, egyszeriben mosni kezdte a napot. A szarka a törölközővel törülgette, a sün a tüskéivel kefélgette. A kis csibék meg a porszemeket fújogatták le az álmos napocskáról. Ez aztán igazi nagy takarítás volt. Egy-kettőre úgy megtisztították a napot, hogy menten kibújt a házából, kiballagott az égre, és vidáman ragyogott. Gondolhatjátok, micsoda öröm volt odahaza. A kotlós kifutott az olból, maga köré hívta a kis csibéket, és azóta is ott futkosnak az udvaron, magot keresgélnek, s ha jól laktak, a napon melegszenek.
5: Csukás Meserádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Buenos dias, barnulnak a spanyolok, jó napot kívánok én, das vidanya, intenek az oroszok, viszlát!

0: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdések rajongója. Ma egy olyan kérdést teszek fel, ahol a megfejtésben a rím is segíthet. Így hangzik. Gyümölcs vagyok, édes vagyok. Ha megértem, piros vagyok. Télen jól elrejt a kamra, mi is volnék, ha nem? Édes, piros gyümölcs, amit télen is fogyasztunk, és a neve rímel a kamra szóra. Már is tudjátok? Ez remek! Igazatok van! Ez bizony az alma! Nagyon ügyesek és okosak vagytok! A következő találkozásunkra valami nehezebb feladvánnyal kell előrukkolnom.
1: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Káció, káció! Már öt betűből áll a bűvös szó. Olyan ez, mint egy szórakoztató kirakó. Az iskola kapui lassacskán bezárnak, s mindenki átadja magát a csodálatos nyárnak. Napfürdő, fagylalt, strand és séta. Már csak két betűt ír fel a táblára a kréta. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István, Süsü a sárkány. Süsü híre megérkezik a királyi várba. A nagy virágos rét szélén, a krumpli vermek után, a veteményes kert mellett állott a királyi vár. Hát, elég ütött kopott, meg rogyadozó, meg mállott vakolatú volt. Egyetlen tornyán a szélkakas is úgy berozsdásodott, hogy csak minden szökőjében nyikorgott egyet. De azért vár volt. Sőt, királyi vár, mert benne lakott a király. És ahol a király lakik, az a királyi vár. A király öreg volt már nagyon, a vár meg húzatos, vagyis szegény öreg király mindig, de mindig vázott. Most is a sarokban gubbasztott, három pokrócot is magára terített, hogy csak a koronája látszott ki, mégis fázott. Hogy ne fázzon annyira, tornázott egy kicsit a pokróc alatt. Óvatosan mozgatta a lábát, hajlította a derekát. S hogy rendbe menjen minden, lábmozgatás, meg derékhajlítás vezényelt is magának. Egy-kettő, egy-kettő, ördög vigye el, de hideg van. Török búza, meleg máli, így egy-kettő, egy-kettő, elcsapom az összes favágót. Egy-kettő, elén, török búza, meleg máli, de akkor kivág fát. Egy-kettő, dada jött be valamiért a trónterembe, s csodálkozva hallgatta a hangokat, mivel nem látott senkit, csak a sarokban egy halom pokrócot. Aztán észrevette a pokrócok fölött a koronát, sóhajtott egyet, s így szólt. Jaj, uram király, csak nem fázik felséged. De fázom, nyöszörgött a pokróc. Ebben a palotában mindig hideg van, de a leghidegebb mindig pont itt a trónteremben. Vagyis ahol én vagyok. Miért van pont ott mindig a leghidegebb? Dadus erre nem tudott válaszolni, csak sajnálta a vacogó király, de úgy sajnálta, hogy majd megszakadt a szíve. Hozok egy kis forró teját, ajánlotta, de az öreg király csak legyintett. Mire ide ér, kiül. Már 4 liter forró, illetve kihűlt teát ittam. Nem használ az semmit, csak lötyög a has

0: bekümmögött, s mikor a másik marcon a zsoldos beszélt, akkor az egyik helyeselt neki. Most éppen az egyik marcon a zsoldos beszélt. Ha én mondom nektek, elhihetitek. Ekkor a rémisztő, tüzet okádó, fogcsattogató sárkány még ükapám se látott. Csak a kis ujja akkora, mint a félkarom. Csak a kis ujján a köröm akkora, mint egy béklapát. A szája meg akkora, hogy kibesétálhatna rajta egy-egy lovas katona. Tömeg szörnyűködött, meg rémüldözött, meg sóhajtozott, hogy hajjaj, csak egy suszterinas felejtette nyitva a száját. De ő is megbánta, mert belepült egy légy. Most a másik marcon a zsoldos köszörülte a torkát, s így folytatta a beszédet. Csak annyit mondok, hogy a bendője 100 akó, a tüdeje meg 100 kovácsfújtató. A tömeg újra megborzongott, meg sóhajtozott, csak a suszterinas nyúlkált a szájába, kereste a legyet, pedig az már rég elrepült. Majd megint az egyik marcon a zsoldos vette át a szót. Jött felém, mint egy hegy. Én kirántottam a kardomat, s azt kiáltottam, hogy megállj, te kutyasárkány. De hát csak jött felém, meg se hallotta. Erre én levágtam az egyik fejét, de semmi se használt. Meg se kottyan neki, csak jött tovább, erre levágtam a másik fejét. De hát minden hiába, fittyet hányt az egészre. Fent a trónteremben fülelt az öreg király, majd türelmetlenül megkérdezte, mivel nem hallott jól a pokrócoktól. Török búza, meleg máj, mit fecseg az ott lent? Jaj, felséges királyom, valami sárkányról beszél, sopánkodott a dadus, de a király csak legyintett. Török búza, meleg máli, ne sopánykodj itt, hanem akkor hívd a hadvezéremet. A dadus kiáltott az ajtón, hogy hadvezér, s nagy csörömpöléssel, meg fogvacogással becsörtetett a hadvezér. Uram, ki egy sársál? Az öreg király figyelte a hadvezért. Mi a baj a hadvezéremnek? Te is fázol? Nem, én félek, mondta a hadvezér vacogva. De az öreg király ilyen aprósággal nem törődött. Kiadta a parancsot. Te vagy a hadvezérem, megparancsolom, hogy azonnal üzd el a sárkányt. A hadvezérnek erre elkezdett vacogni a foga, hogy beszélni se tudott. Csak ezt hajtogatta. Majd, mikor az öreg király nem nézett oda, gyorsan belebújt a nagy virágos vázába, amely a sarokban áll. Lent a téren, most a másik marcon a zsoldos beszélt nagy hangon. Itt vanni, mutatta a behorpadt sisakját. Magatok is láthatjátok a saját szemetekkel. A tömeg megbámulta az össze-vissza horpadt sisakot, s megborzongott újra. Megborzongott a suszterinas is, de most erősen becsukta a száját, nehogy belepüljön egy légy. Az egyik marcon a zsoldos sem akart lemaradni. Így szólt. A saját szemetekkel láthatjátok, hogy nincs meg a kardom. S felmutatta az üres jobb kezét. Nincs bizony, mert ott maradt a sárkány szívében, de még azt sem használt, és csak annyit ért, mintha megkarcoltam volna. Úgy ám, csak ért felém. Végül mit tehettem? Se kardom, se semmim, hát elfutottam. A tömeg még jobban megborzongott, úgy bámult az egyik marcon a zsoldos, üres jobb kezét. A suszterinas meg egy óriási csapott a pékmester hátára, mert odaszállt a légy. de meg is bánta rögtön, mert akkor orrbavágást kapott a pékmestertől, hogy feldagadt az orra, olyan lett, mint egy cipó. Dagadt orra tapogatva, busongott hát, hiába akarta megmagyarázni, hogy csak a légy miatt ütött, mert dagadt orrától nem tudott rendesen beszélni. Így hát hallgatott, és búsongott, és az orrát tapogatta. Most a másik marcon a zsoldos beszélt. Bizony, most itt állunk orr nélkül, meg behorpadt sisakkal. Bizony, a tömeg már éppen sóhajtozni készült, amikor berobogott a két favágó, fa nélkül, fejsze nélkül, már messziről kiabáltak egymást szavába vágva. Egy sárkány! Jaj, egy sárkány! Kiáltozott az egyik. Az összes fánkat, az összes fánkat! Kiáltotta a másik. Ellopta, összetörte. Kiáltotta az egyik. Jaj! Kiáltotta a másik. A tömeg éppen nagy lélegzetet vett, hogy sóhajtson egyet, amikor befutott a két taligás is, messziről kiáltozva. A taliga ripitje, kiáltotta az egyik. Tengely kerék repetje, kiáltotta a másik. Aki nagy futásban megbotlott, s egy kicsit megharapta a nyelvét, így nem tudta rendesen kiejteni a szavakat. A sárkány az a gazkutya, kiáltotta az egyik. Bum! Csak úgy recsegett, kiáltotta a másik. Ez már sok volt, ez már mindennél több volt. Mindenki szívét félelem szállta meg. Rohan mindenki a házába, bezárta az ajtót, s egy pillanat alatt kiürült a tér.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Resovszki Samu vagyok. Budapestről érkeztem, 8 éves vagyok. Laszkfi János, egy jó szokás. A kirándulás jó szokás. Csak csiszegés, meg csoszogás, ágtalálás, kőrugdosás, ennek örül az iskolás. Ha kirándulunk, lépni kell, együtt az összes többivel, mert lemarad ki tötyörög, s a borzos vadon nyeli el, ám néha lemaradni jó. Hallgatni, hogy a többiek csörtetése távolodik, és az erdő hangos és süket. Utána viszont már futás, nehogy végül itt hagyjanak. Embernek emberek valók, madaraknak a madarak. Az erdőben vannak hidak, s minden híd alá kell patak, s minden patak alá kövek, kövek alá ebihalak. Ebihalat fogni remek! Csiklandozza csak markodat, a vízbe nyúlni jól esik. De ki belesik, kikap. És az erdőben minden él. Hangya hátán hangya tapos, mint szép fehér tojás cipel. Kár, hogy kiturkálni tilos. Az erdőben a levegő iható is, meg ehető. Igaz, minél többet eszel, annál inkább szomjas leszel. Hogyha szomjas leszel, ihatsz, mert itt a kőből víz folyik. Most vehetsz akciós vizet. Forrásnál senki sem fizet. Kiránduláskor sejteni, ahogy megtelik a tüdőd, és az erekben szétviszik szorgos hangyák a levegőt. Olyan leszel, mint egy lufi, vagy ha nem is olyan pufi, de könnyűnek érzed magad. Nem vagy plöttyet, alamuszi. Behűtött, befőtt a fejed, a szájad íze mentolos, a füled hallja élesen, amint a harkály tiktakoz. A kirándulás jó szokás. Aki kirándul, többet él. Holnaptól idősebb leszek a sok iskolás több minél.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Miért haragszik egymásra a tigris és a macska? Réges-régen a tigris és a macska nagyon jó barátságban voltak. Olyan jó pajtások voltak, hogy még együtt is laktak egy barlangban az erdő közepén. A macska vezette a háztartást, főzött, mosott, takarított, fát hordott. Cserébe a tigris megvédte őket a betolakodóktól. Aztán egy hideg téli napon a tigris így szólt a macskához. Nagyon fázom, miau. Menj, hozz egy kis fát az erdőből, és gyújtsunk be a kandallót. A macska húzta a száját, de mivel a tigris erősebb volt nála, nem mert ellenkezni. Gyorsan magára kapta a kabátját és a csizmáját, felkapta a fejszét, és elindult a fák közé. Brrr, rég volt már ilyen hideg, vacogott a kis macska, miközben egy jeges fuvallat majdnem felkapta. Annyira fázott szegény círmos, hogy mikor az erdő mélyén egy kis házikóra bukkant, oda ment, hogy bekéreckedjen. Egy kedves apóka nyitott ajtót. Szervusz, kis cica! Gyere csak be gyorsan, nehogy megfázz ebben a farkasordító hidegben. A macska egy ugrással bent termett, és levetette magát a tűzhely elé, hogy megmelegedjen. Mondj csak, megkínálhatlak egy kis meleg tejjel és finom halacskával? Kérdezte a nagyapó. A círmos szívesen elfogadta a vacsorát, s miközben falatozott, elbeszélgettek az apókával. Lefekvés előtt az apó csupa kedves történetet olvasott a macskának, s ő közben a lábánál dorombolt. A macskának annyira tetszett a törődés, olyan jól érezte magát az erdei házban, hogy másnap így szólt a nagyapóhoz. Kérlek, engedd meg, hogy itt maradjak veled. Cserébe szívesen rendben tartom a házat, és még az egereket is megfogom. Nagyapónak is tetszett az ötlet, hogy végre nem egyedül kell éldegélnie, és megegyeztek a macskával. A círmos elvégezte a házi munkát, cserébe az apóka pedig szeretettel és mindenféle finomsággal halmozta el. A macska szívesen dolgozott a háznál, az öreg ember pedig olyan jól tartotta, hogy a nyurga macska nem sokára úgy elhízott, hogy már csak gurulni tudott. Eközben a tigris majdnem megfagyott a jéghideg barlangban, és mikor hetekig nem jött vissza a macska, elindult a keresésére. Éppen az erdőben bóklászott, amikor megpillantotta a macskát, amint bogyókat szedett az erdőben. Jó reggelt, barátom! Látom, igazán jól tartanak, gúnyolódott a tigris a kövér macskán. Az pedig ilyettében meg sem mert mokkanni. Csak nem félsz tőlem? Jól is teszed, miau, mindjárt felfallak, morgott a tigris. Én a helyedben várnék még egy kicsit, ebéd után sokkal finomabb a húsom, mondta a macska, hogy egy kis időt nyerjen. A buta tigris beleegyezett, és leheveredett az apóka háza elé, hogy ott megvárja a círmost. Ő pedig közben az ablakból figyelte. Aztán, ahogy telt múlt az idő, a tigrist elnyomta az álom. A macska óvatosan kinyitotta az ajtót, és kiosont a házból. Ám amikor a tigris mellett lopakodott, véletlenül rálépett egy faágra, mire a nagy macska nagyot mordult, a círmos futni kezdett, a tigris meg utána eredt. Aztán a macska egyszer csak megpillantott egy űrge lyukat, és egy szempillantás alatt eltűnt benne. A tigris még éppen látta, mint a macska beleugrik a lyukba, ám amikor odaért, összezavarodott. Két lyuk volt a földben, és nem tudta, melyikbe nyúljon. Egy keveset habozott, majd bedugta a mancsát a lyukba. ordított fel a fájdalomtól. Ugyanis a lyukban a macska helyett egy tüskés sünt talált. Még egy ideig jajgatott, végül szégyenében elsomfordált. Másnap a tigris újra próbálkozott. A cirmos éppen palántákat ültetett, amikor a tigris oda settenkedett a nagyapó házához. Hanem a macskát nem tudta rászedni. Éles szemével rögtön észrevette a tigrist. A kis macska ijedtében eldobta az ásót, és szaladni kezdett az erdő sűrűje felé. A tigris követte, és éppen elkapta a macska farkát, mielőtt eltűnt a sötétben.
1: Most megvagy, üvöltötte a tigris.
0: Ki? Én? Hiszen az nem az én farkam, hanem a mérges kígyóé, füllentette a macska. Vigyázz, mert a végén megmar. A tigris úgy megijedt, hogy azonnal elengedte a macska farkát. Az meg kuncogva elfutott az erdőbe, s mikor már elég messze járt, visszakiáltott a tigrisnek. Milyen ostoba vagy, hiszen az az én farkam volt. A tigris majd felrobbant mérgében. Azóta is a macskát keresi, hogy megbüntesse, amiért az csúfot űzött belőle.

0: mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió. Szólásmondások.
1: Képzeld, ma a tanítónéni rám szólt, mert kicsit hangos voltam órán. Most tuti, hogy haragszik rám, és biztosan szólni fog anyáéknak is.
2: Nem lehet, hogy egy kicsit felnagyítod a dolgot? Mit mondott pontosan?
1: Csak annyit, hogy figyeljek jobban, de olyan komolyan nézett.
2: Hát, ez még nem a világ vége. Bolhából elefántot csinálsz.
0: Bolhából elefántot?
2: Ez azt jelenti, hogy egy apró problémát sokkal nagyobbnak képzelsz. Nagyobbnak, mint amekkora valójában.
0: Akkor lehet, hogy nem is olyan nagy a baj.
2: Igen, ha holnap szépen figyelsz és halkabb vagy, szerintem el is van felejtve.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A nyulacska harangocskája. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett rá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát, de a fejsze nem vágta ki. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát, de a köszörű nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát. A bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kérte tőle a tejecskét. A tehén azt mondta, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, és a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, és a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megőrvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
1: A nyulacska harangocskája című mesét hallottátok.
0: Csukásmese rádió. Azt tudtátok, hogy miután kinyitottátok reggel a szemeteket, jó egy kicsit átgondolni a napotokat, mielőtt kiugrotok az ágyból. Én úgy csinálom, hogy reggel még az ágyban hálát adok azért, hogy milyen jót aludtam a tiszta és illatos ágyamban. Aztán szépen lassan átgondolom, hogy aznap mit fogok csinálni, kivel fogok találkozni, játszani, beszélgetni. Minden jóért hálát érzek a szívemben. Hálásnak lehet lenni azért, hogy anyukátok, vagy apukátok, vagy szeretteitek közül valaki, aki épp vigyáz rátok, elvisz majd az óvodába, vagy az iskolába. Megköszönhetitek a lábaitoknak és a kezeiteknek, hogy milyen ügyesek, gyorsak, segítőkészek lesznek egész nap. Aztán azt is kigondolhatjátok előre, hogy melyik ruhátokat szeretnétek felvenni, és elképzelhetitek, hogy milyen jó lesz majd benne játszanatok. Sokan nem is tudatosítják, hogy egyetlen nap mennyi jó dolgot rejt magában. Sőt, ha van kedvetek, meg is számolhatjátok egyetlen nap mennyi jó dolog történik veletek. Jó számolást! Csukásmese rádió.
3: Hans Christian Andersen, Rút kiskacsa, részlet. Gyönyörű nyári nap volt. A folyóparti nádasban egy kacsa ült a fészkében, és türelmesen kotlott a tojásain. Végül, rop, rop, Felrepettek a tojáséjak, és egymás után bújtak elő a fiókák. Nem sokára a kacsamamát egy sereg pelyhes kiskacsa vette körül. Csipogták. A kacsamama felemelkedett, hogy ellenőrizze, mindegyiknek megvan-e a megfelelő számú szárnyacskája és úszólábacskája. Egyszer csak meglepetten hápogni kezdett. A legnagyobb tojás még nem kelt ki. Így aztán visszaült a fészekbe, és türelmesen várakozott. Csak várt, és várt, de semmi sem történt.
4: A maga helyében feladnám,
3: tanácsolta egy arra járó kacsa. Ezeket a hatalmas tojásokat nagyon nehéz kikölteni. Csak az idejét pazarolja. De a kacsamama nem adta fel. Kitartóan ült a fészkén és várt. Végül egy hangos roppanást hallott, és a tojásból a legnagyobb és legcsúnyább kiskacsa bújt elő, akit csak el lehet képzelni. Másnap reggel a kacsamama mindegyik kiskacsáját megmosdatta, és elindult velük a majorba.
5: Maradjatok szépen mellettem, és legyetek nagyon udvariasak a nagy kacsához.
3: A major nagy és félelmetes volt. Tyúkok kapirgáltak a sárban, egy éhes tekintetű macska ólálkodott a kiskacsák körül. A nagy kacsák pedig gőgösen néztek le rájuk.
5: Milyen szép kiskacsák, mondta barátságosan az öreg kacsa.
6: Mindegyik, kivéve azt a nagyot és Rútat.
3: Fűzte hozzá nevetve egy másik kacsa. Minden kacsa a Rút kiskacsa felé fordult. Aztán kinevették. Még a nagy öreg kacsa is. A kacsamama és kicsinyei a majorban maradtak. A Rút kiskacsa azonban szomorú volt, mert a majorban minden állat nevetni kezdett, ha meglátta. Ezért egy nap úgy döntött, világgá megy. Csak ment, mendegélt, míg elért egy mocsárig, ahol vadkacsák laktak. De a vadkacsák is elkezdtek rajta nevetni. Ezért aztán a Rút kiskacsa továbbállt. Aztán megjött a tél, és a hideg szél hópelyheket fújt a mocsár fölé. Egyik este gyönyörű, fehér, hosszú, kecsesnyakú madarak csapata repült át a mocsár felett. Hattyúk voltak.
5: Ó, bárcsak velük repülhetnék, suttogta a Rút kiskacsa.
3: A tél egyre hidegebb lett. A Rút kiskacsának folyton körbe kellett úszkálnia, hogy a vízbe ne fagyjon meg. Egy éjjel azonban elaludt, és amikor reggel felébredt, a vízbe fagyva találta magát. Szerencsére arra jött egy paraszt, ki szabadította a jégből és hazavitte. Amikor a kiskacsa jobban lett, a paraszt gyerekei játszani akartak vele, de ő annyira megijedt, hogy szárnyával kétségbe esetten csapkodva elmenekült. Közben feldöntött egy kanna tejet. A paraszt dühös felesége összecsapta a kezét, a kiskacsa pedig ijedtében belebugdácsolt egy zsáklisztbe. A gyerekek nevettek, és megpróbálták elkapni. Ez már túl sok volt a kiskacsának. Elmenekült a házból. A szegény, szomorú kiskacsa visszatért a befagyott mocsárhoz, és az egész telet ott töltötte. Ám egy reggel langyos, aranyszínű napsugár ébresztette. A kiskacsa felborzolta meleg tollait, és meghallotta egy kakukk kiáltását.
5: Végre megérkezett a tavasz!
3: A Rút kiskacsa kitárta a szárnyát, és felszállt a magasba. Elrepült egy nagy kerthez, melyben szomorú füzek lógatták ágaikat a tó tükörsima vizébe. A tavon három gyönyörű, fehér, hosszú nyakú madár úszott. A hattyúk voltak, akiket a kiskacsa réges-régen már látott egyszer. A kiskacsa olyan magányos volt, hogy úgy döntött, megszólítja a hattyúkat.
5: Biztosan el fognak zavarni, mert olyan csúnya vagyok. De nem baj, mondta magának.
3: Oda repült hát a tóhoz, lehajtotta a fejét és várt. De amikor meglátta tükörképét a sima vízen, nem hitt a szemének. Nem egy Rút kiskacsa nézett vele szembe, hanem egy gyönyörű fehér hattyú.
5: Gyere ide hozzánk,
3: kiáltotta a legfiatalabb hattyú. Aztán mindannyian odaúztak a kiskacsához, és megcsodálták a szép tollait és íbelt nyakát.
5: Te vagy a legszebb hattyú,
3: mondta a legidősebb hattyú. A Rút kiskacsa büszkén felborzolta a tollait. Végre megtudta, hova tartozik.
5: és most már boldog volt.
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.

0: Barna Béla bácsi bement a boltba, bekente bajuszát büdös barna bokszal. Csendes csiga csinosítgat kicsi csodás házacskáján. Csóri csóka császkál, Csősz Csaba csabai cserepén. Minden ember ember, de nem minden ember emberséges ember. Csalitban csicsergés, csattogás, csörgedező csermely csobogás, csonka cserfán, csúf csóka cserreg, cserkész fiúk csapata cseveg, csokrot csinálnak csillagvirágból, csípéseket csalnak csalár csalámból, csiga csöndben csúszik csicsóka csúcsára, csipkés cserlevelen, cserebogár csápja. Kedden kedvem kerekedett, kereket kereken kerekítettem kerekre. Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom, kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom.
1: Mesés reggelt, ideje felkelni, hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Mese a számokról. Német mese. Volt egyszer egy kisfiú, aki sehogy se tudott elaludni, pedig már 100-ig is elszámolt, és mégse. Egyszer csak oda nézett a játéksarokba, hogy vajon mit csinál a mackója. S mit látott? A függöny nyílásán besütött a hold, és a kék holdsugáron begurult a szobába egy kicsi nullás. S mire jobban felucsudott, már jöttek, suhantak, bukfenceztek befelé a többiek is. Az egyes, kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences. És amikor mind együtt voltak, az egész csapat, odaültek az ágya mellé, és tanácskozni kezdtek, hogy mit játszanak. Elhatározták, hogy egyedem-begyedem sarkantyút. És mindjárt el is mondták együtt az egészet, hogy a szerepeket kiosszák maguknak. Egyedem-begyedem sarkantyú, ki lesz köztünk félnyakú, falukovácsa vagyok, szomszédlovát vasalom, vasszegekkel szegelem, vaskampóval kongatom, csircsár, csebogár, ecki-becki-berecki, hátba ütlek, szaladj ki! Hogy melyikükből mi lett? Sosem találnátok ki, inkább elmondom. Az egyesből lett sarkantyú, a kettesből félnyakú, hármasból a falu kovácsa, négyesből a szomszéd lova, ötösből görbe vasszeg, hatosból a vaskampó, hetesből a csircsár, nyolcasból csebogár, kilencesből az ecki-becki-berecki. Mindez rendjén is lett volna, csak éppen egyik se volt megelégedve a szerepével. És egyszerre olyan csetepattit csaptak, hogy még a holdsugár is kiszökött a szobából. A görbe vasszeg kalapálta a vaskapót, a szomszéd lova patkolta a falukovácsát, a félnyakú kergette a sarkantyút, a csircsár püfölte az ecki-becki-bereckit. Szép kis móka volt. Csak a bölcs, kövér nyolcas nem mozdult sem erre, békésen ült az ágy szélén, s azt mondta, csebogár. Egyszer aztán váratlanul előmászott a szekrény alól a kicsi nullás. Ugyanis oda menekült be ilyettében, amikor a többiek veszekedni kezdtek. És most megkérdezte bátortalanul. Hát ővele senki se törődik. Gyere ide! Intett neki az öreg nyolcas, aztán barátságosan kézen fogta és odavezette a sarkantyúhoz, aki az egyes volt. Így né, mondta az egyesnek. Vedd csak magad mellé ezt a nullást, így együtt már értek valamit. Tízes vagytok. Egyedül úgyis csak az egérjukba bújna ez a szegény nullás. És úgy lett. Az egyes és a nullás besétált a kisfiú párnája alá, és egyszerre csönd lett a szobában. A kisfiú felnyitotta a szemét, hogy meglesse, hová tűntek a számok, de az öreg nyolcas már ott ült az orrán, keresztbe feküdt a két szemén, és semmit se látott, hallott többet. Csebogár, gondolta, s elaludt.

0: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül Réka jelentkezik, vagyis én, és újra itt vagyok egy találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kis barát mindig segít. Hasonló, mint a felnőtteknek az autó, te is gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre. Egyszerűbb kicsit, mint a bicikli, de csak óvatosan közlekedj vele. Még azt elárulom nektek, hogy leggyakrabban két kereke van, és lábbal kell hajtani. Néha csak tolod, néha csak húzod, de az biztos, hogy mindig sok örömet okoz. Mi lehet ez? Igen, ügyesek vagytok, ez a roller! Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem, tetszett a találós kérdés. Ti tudtok rollerezni? Ú, én nagyon szeretek. Legközelebb is várlak titeket. Sziasztok!
3: Gyere, mesélek neked a mumusról.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A titokzatos elágzat. Volt a világon két lány. Az egyiknek az volt a neve, hogy Dorka, a másiknak pedig, hogy Míra. Elmentek egyszer egy felfedező útra. Észrevettek egy különös árnyékot. Gyorsan elő az elemlámpákkal, ám az árnyék elment. Villám gyorsan és szélsebesen vágtázott a lombok között a sűrűben. Ám Míra és Dorka nem adta fel. Gyorsan rohantak ők is utána, hogy meglehessék a titokzatos alakot, hogy valójában ki ő. Senki nem tudhatta, és senki nem ismerhette, vagy mégis? Nem lehetett tudni, csak követték félelmüket legyőzve a félelmetes sötétségbe, rájuk borult az éjszaka. Hamarosan hangokat hallottak, valahogy ilyesmi volt. Cidip-cidip, curup-curup, erre ment az árnyék. Ki volt az, senki nem tudhatja. Ez egy tücsök, az én barátom, kiáltotta Dorka. Mire-mire? Ha-ha-ha, egy tücsök nem lehet senkinek a barátja. A titokzatos alakot mégis meg kell valahogy lelni, most így nincs idő vitatkozásra. Hangzott egy hang. A sűrűből sötétség indult, és végül elérték a napot. A napnál mindig világos van. Már a föld felénél is tovább jutottunk, de hisz eddig is nappal volt. Na jó, nem volt nappal, csak vicceltem. De Míra és Dorka mindent beleadtak, hogy meglehessék a titokzatos alakot. Végül egy varázspálcát pillantottak meg a földön, sziklákat szort maga után, és a titokzatos alak egyre különösebb lett. Végre megértettem. Hát ez nem más, mint egy tündér. Méghozzá egy különleges tündér. Senki nem ismerhette, és senki nem láthatta még soha. Ezt a titokzatos tündért meg kéne leckésztetni. Úgy, hogy a titokzatos tündér ne lepjen meg senkit. Vagy talán mégis? Azt egyelőre elmondhatom, hogy csuda jó ez a történet. Ám a titokzatos alak végrejárulása nem más, mint egy különleges tündér. A neve gondoskodó tündér. Gondoskodik mindenkiről, Míráról és Dorkáról. Ám most jól meglepte őket. Ez nem nevezném gondoskodásnak. Hát persze, mert ő a gondoskodó tündér gyermeke. Kedves, ám olykor tréfásni is tud. Olyan nagyon tréfás Manu, hogy mindenki csak tréfásnak hívja. Képzeljétek, én nem láttam, de hallottam a történetét. Olyan csoda szuper történet volt, hogy senki nem tudhatta, mi lapult a falak mögött. Ám ez a tündér, a titokzatos alak, jól viselkedni is tudott. Nem mindig csak tréfálkozott és lepte meg az embereket, hanem olykor segítőkész is tudott lenni. Egykor majd felnő ő is, és olyan nevelő lesz belőle, mint édesanyjából. A nevelő tündérből.
0: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó. Mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mélyhűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Muki és Bajszi. Egyszer, valamikor réges-régen egy kis faluban élt egy kis kutya, Muki. Imádta a nyarat. Amikor sütött a nap, ott hempergett vígan a fűben, vagy kergetőzött a vidám gyerekekkel a mezőn. Még a sárkány eregetést is élvezte. Amikor a szellő magasabbra fújta a papírsárkányt, farkcsóválva ugatta meg. Szerette szimatolni a tiritarka virágok szirmait. Hű, de finom az illata, mondta bódultan. Egyik nap, amikor Muki a réten sétálgatott, meglátott egy csapat kisegérkét, akik szomorkodva üldögéltek az árnyas fűben. Szervusztok! Hát micsoda szomorú arcokat látok, mondta nekik Muki. Miért vagytok ennyire bánatosak? Az egyik kisegér, Bajszi, megszólalt. Szervusz, Muki! Azért, mert nagyon félünk a macskáktól. Milyen macskáktól? Kérdezte Muki. Hát akik itt élnek a környéken. Círmostól, hógolyótól, aki fehér, mint a hó, és kormitól, aki fekete, mint a holló. Ó, tudom, kikről beszéltek, de hát ők olyan aranyosak. Csak még játékosak, hiszen kölyök macskák. Nem sokkal nagyobbak, mint ti. Igaz, de attól még szeretik az egereket, és mi vagyunk az egyik kedvenc eledelük. Ebben igazad van. Muki megértette a kisegérkék aggodalmát. Nekem is voltak félelmeim, sőt, vannak is, és szerintem mindig is lesznek. De megtanultam, hogyan legyek bátor, hogyan tudjam kezelni ezt az érzést. Nem volt egyszerű, kitartónak kellett lennem, de nem adtam fel. Te, komolyan, mitől féltél? Sok mindentől. Rettegtem a sötéttől, az árnyéktól, de rájöttem, hogy sem a sötét, sem az árnyék nem bánt. Mindennek és mindenkinek van árnya, még nekem is, nektek is. Nekünk is. Hát persze. Hogy? Például, ha süt a nap az égen, mindig követ. A folyó tükrében szálló madárkának is van árnyéka. A vízpartján álló fáknak a víz tükrében látható. A benne úszkáló kacsáknak is van, és még sorolhatnám. Este pedig, ha valahol, valami vagy valaki közelében fény van, akkor árnyék vetül ki. De van, amikor csak fél árny. Az se biztos, hogy mögé. Lehet, hogy elé, vagy mellé. Majd figyeld meg. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon szívesen. Mitől félsz még? Kérdezte Bajszi. Hát feláll a szőr a hátamon, ha valaki sokkal nagyobb nálam, még ha kutya is az. És a furcsa idegen dolgoktól. Sőt, akkor is, ha ijesztő hangokat, durranásokat hallok. Olyankor mit csinálsz? Régebben odafutottam az anyukámhoz, de egy ideje a gazdimhoz, vagy a házamba. Akkor megnyugszom. Hű, te igazán bátor vagy. Sőt, hős. Dehogy, mosolyodott el Muki. De köszönöm, jól esik, ha így gondolod. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk. Nagyon szívesen, felelte Bajszi. Akkor mi is megtanuljuk megtalálni a bátorságunkat, hogy élvezhessük a nyár minden pillanatát. Tegyétek azt! Muki megtanította a kisegérkéknek, hogyan kell rejtőzni a bokrok között, hogy észrevétlenek maradjanak. Megmutatta nekik, hogyan figyeljék meg a környezetüket, hogy időben észrevegyék a veszélyt. Azt is megtanította nekik, hogyan mozogjanak gyorsan és ügyesen, hogy megússzák a macskák karmait. Ó, ezt a szüleink is így mutatták. Hát hallgassatok rájuk, és tanuljatok tőlük. Ők nagyon tapasztaltak. Így teszünk, ígérjük. Nagy előnyötök, hogy fürgék vagytok. Ráadásul akármilyen pici lyukban el tudtok bújni. ez igaz. Ezen aztán jót kuncogtak az egérkék. Megfogadták Muki tanácsait, és megtanulták tőle a bátorságot. Szüleik tanácsára is hallgattak, minden nap egyre jobban bíztak magukban, és egyre kevésbé féltek a macskáktól. Egyre jobban nőtt az önbizalmuk, és egyre több kalandot vállaltak, azért az óvatosságról se feledkeztek meg. Egy nyári nap Muki és a kisegérkék úgy döntöttek, hogy felfedezik a falu melletti erdőt. Az erdőben vidám madárdal töltötte be a levegőt, és a napfény suhintása átszűrődött a lombkoronák között. Az állatok ugrándoztak, futkároztak, és boldogan élvezték a nyáratta szabadságot. Muki és a kisegérkék belevetették magukat a kalandokba, felfedezték az erdő titkait, meglátogatták a tópartot, és megmászták a legmagasabb fát. Együtt szaladgáltak a réten, és ugráltak a virágok között. Boldogan teltek napjaik.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció. Káció, káció. Már öt betűből áll a bűvös szó. Olyan ez, mint egy szórakoztató kirakó. Az iskola kapui lassacskán bezárnak, s mindenki átadja magát a csodálatos nyárnak. Napfürdő, fagylalt, strand és séta. Már csak két betűt ír fel a táblára a kréta. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Elárulok egy titkot. Nem tudok titkot tartani. Most egy olyan mesét mondok nektek, ami pontosan erről szól, hogyha bárkinek elárultok egy titkot, eskedtessétek meg, hogy nem árulja el senkinek. Mikola Péter, titokcsere. Van egy hely az óvoda udvarán, amit csak mi ismerünk Petrával, illetve lehet, hogy más is ismeri, de mi találtuk meg. Ide szoktunk elbújni, ha szeretnénk külön lenni a többiektől. A kerítés és a bokrok között az udvar távolabbi részén fedeztük fel. Az óvi felől nem lát be senki, csak az utcáról, ha véletlenül arra téved valaki. Szerintem az óvónénik sem ismerik. Itt más nem hallhatja, hogy mit beszélünk, nem láthatja, hogy mit játszunk. Ez a mi búvóhelyünk. Barátnősdit szoktunk játszani. Ez olyan játék, ahol legjobb barátai vagyunk egymásnak. Na jó, így van ez a valóságban is, de játszásiból még érdekesebb, mert mindenfélét kitalálunk és eljátszunk, amit a valóságban még nem tudunk megtenni, mert kicsik vagyunk hozzá. Például, hogy most jöttünk ki az iskolából, és megbeszéljük, mi a lecke, vagy olyat, hogy mit főzünk este. Éppen iskolás barátnőset játszottunk, amikor így szólt hozzám Petra. Zorka, cseréljünk titkokat. Mit szólsz? És kérdőn nézett rám. Meglepett Petra ezzel az ötletével. Nem jutott eszembe semmi olyan, ami igazi titkom lehetne, amit elcserélhetnék vele. Neked sok titkod van? Kérdeztem vissza, mert jobb nem jutott eszembe, hogy ki ne derüljön, nálam most nincs kéznél Zorka titok. Igen, én gyűjtöm a titkokat, válaszolta. Anyukám már vett is egy füzetet. Abba írja azokat, amiket elmondok neki. Gondoltam, milyen furcsa. Én szép szalvétákat, matricákat gyűjtök, Petra pedig titkokat. Nekem valahogy egy se jut eszembe, pedig biztos van, csak még nem tudok róla. Petra, majd később cseréljünk, jó? Ki kell válogatnom a titkaim közül azokat, amelyiket a tieidért adhatok cserébe. Jó, Zorka, addig én is kiválasztom a legjobbakat. Aludni se tudtam ebéd után, csak csukott szemmel színleltem az alvást. Azon gondolkodtam, milyen titkaim is lehetnének. Nagyon szuszogtak a gyerekek, volt, aki még horkolt is, ami néha kizökkentett a gondolkodásból. Hiába törtem a fejem, nem jutott eszembe semmi, amit titoknak lehetne nevezni. Kitaláltam, hogy másnapra kitalálok valamit, bármi is legyen. Az mégse járja, hogy Petra gyűjti a titkokat, még füzete is van hozzá, nekem meg egy sincs. Alig vártam, hogy jöjjön értem anya az óvodába. Öltözés alatt és egész hazafelé úton arra a pillanatra készültem, amikor megkérdezhetem anyát és apát az ő titkaikról. Anya észre is vette, hogy valami nagyon, hogy is hívják, készülődik bennem. Baj van, Zorka? Nagyon szótlan vagy. Történt valami az óvodában? Igen, majd otthon beszéljünk róla, jó anya? Jól van. Remélem nem súlyos, és találunk megoldást a problémádra. Én is remélem, válaszoltam, és alig vártam, hogy hazaérjünk. Éppen, hogy átléptük a küszöböt, cipőt váltottunk, már húztam is be anyát a szobámba. Leültettem az ágy szélére, egészen közel magamhoz, és így szóltam nagy elszánással. Anya, szeretnék beszélni veled, nézz a szemembe! Anya kikerekedett szemmel nézett vissza rám. Hú, de komoly vagy, Zorka! Hallgatlak! Keresztbe tette a kezét a lábán, és mélyen a szemembe nézett. Mondd el nekem a titkaidat! Szólalt meg a hangom nagyon határozottan, majd hozzátettem. Kérlek. Tessék? Mit is mondtál? Kérdezte anya csodálkozva. Úgy érted, meséljem el neked a titkaimat? Engedd meg, hogy magamhoz térjek a meglepetéstől. Hogy jutott ez eszedbe, Csibe? Kérdezte. Szépen sorban elmeséltem, hogy Petrával megbeszéltük, hogy titkokat cserélünk, hogy rájöttem, nekem nincsenek olyan igazi titkaim, hogy egész délután aludni se tudtam az óvodában, annyira igyekeztem valami saját titkot találni. Tudod, kislányom, mi apáddal nem titkolózunk egymás előtt. Persze apró, jelentéktelen titkaink nekünk is vannak. A titkokat az ember jól elrejti magában, csak ritkán és csak nagyon bizalmas barátjának vagy társának mondja el. Annak a társnak pedig kötelessége megőrizni azt. Igen, anya? Néztem rá kérdőn. Akkor elmondod nekem néhány titkodat? Nem olyan egyszerű, amit kértél. Várj csak, hadd gondolkozzam. Titok volt az, amikor megvettük Bercinek a holdjáró autót, és nem volt szabad elmondani neki, hogy nagyobb legyen az öröme. De ez mégsem olyan igazi titok, hiszen csak Berci előtt titkolóztunk a meglepetés érdekében. Vagy nem mondtam el nektek, hogy gyerekkoromban én se szerettem a tökfőzeléket, és évek teltek el, mire megbarátkoztam az ízével, és bekanalaztam az első tányérral belőle. Ma már szeretem. De az is az én titkom, el nem mond apának se Bercinek, hogy egyik éjjel annyira megkívántam a fagyit, amit nektek vettem, hogy nem tudtam ellenállni, bizony, megettem őket. Másnap első dolgom volt, hogy gyorsan pótoljam, és visszacsempésztem a hűtőbe. Tényleg, anya, torkoskodtál? Nem is gondoltam volna rólad, mondtam. Remélem azért még nem tagadsz ki, Zorka, mondta nevetve. Ne feledd, megosztottam veled a titkaimat, nem szabad elmondanod senkinek. Kérlek. Jó, anya, bízhatsz bennem. Megérkezett Berci apával a fociról. Apa kiment anyához a konyhába, Berci pedig bejött a szobámba, hogy elmesélje, milyen volt az edzés, hogy két gólt rugott, és hogy azt mondta neki az edzőbácsi, ha így folytatja, még gól király is lehet. Amikor befejezte, kihasználtam az alkalmat, hogy a titkairól faggassam. Öcsi, ha szépen megkérlek, megosztanád velem néhány titkodat? Nem kell elmondanod mindegyiket, csak néhányat, ha akarod. Kíváncsi vagyok, milyen különleges titkokat őriz az öcsém. Jó, Zorka, elmondom. Itt hosszan hallgatott, majd így folytatta. Elmondom, csak mondd meg, mi az a titok. A titok egy olyan valami, amit csak te tudsz, és nem mondasz, vagy nem mutatsz meg senkinek. A titkod csak a tiéd. Persze egy idő után elmondhatod a testvérednek, a szüleidnek, vagy a legjobb barátodnak, mert különben túlságosan egyedül maradsz a titkoddal, és az nem jó. Például titok lehet, ha valami olyan csintalanságot követtél el, ami nem rosszaság, de mégsem mered elmondani. Itt Berci félbeszakított. Zorka, szólt hozzám bizonytalan hangon. Elmondom egy titkomat, ha megígéred, hogy nem fogsz rám haragudni. Megígéred? Megígérem, válaszoltam csodálkozva. Ki gondolta, hogy az öcsém ilyen hamar talál saját titkot? Zorka, emlékszel, amikor egy fél túró rudit hagytál az asztalon, de csak a papírját találtad ott? Rám gyanakodtál, de én azt mondtam, hogy nem is láttam a csokidat. Bevallom, én ettem meg a rudit. Itt lesütötte a szemét Berci, rám sem mert nézni, majd folytatta. Megszólított engem az a rudi, hogy úgy sem mersz bekapni. Én pedig sajna bekaptam. Meg tudsz bocsátani nekem, Zorka? Fú, direkt későbbre tartogattam a legfinomabb falatot. És még engem szittak meg apáék, hogy téged gyanúsítalak. Fú, de dühös vagyok rád. Megígérted, hogy nem haragszol. Legközelebb nem csinálok ilyet, de nem is mondok el neked semmit. Megszegted az ígéretedet. Apa nyitott be az ajtón. Úgy látom, titkos megbeszélés zajlik. Nem is zavarnék nagyon, csak annyira, hogy 2 percetek van. Azután mars fogat mosni, fürdeni. Holnap majd folytathatjátok a beszélgetést. Mondta, és magunkra hagyott minket. Megígértem, hát nem haragszom, de ha még egyszer ilyet teszel, olyan mérges leszek, amilyennek még anyáikat se láttad. Szerencsét, hogy titoknak mondtad el, ezért nem mondom el nekik. Köszi, Zorka. Legközelebb, ha túró rudit kapunk, neked adom az egészet. Válaszolta megkönnyebbülten az öcsém. Elvonultunk fogatmosni, megfürödtünk. Este apa mondta a mesét egy olyan kislányról, aki mindenhol, még az ágy alatt is a titkait kereste. Reggel arra ébredtem, hogy több titok is rám talált az éjleple alatt. Az oviban vártam a percet nagyon, mikor megyünk az udvarra, hogy elvonulhassunk Petrával a búvóhelyünkre. Elhoztad a titkaidat? Kérdezte Petra. Cserélhetünk? Vágtam rá büszkén. Ki kezdje? Kezdem én, mondta a barátnőm, és rögtön bele is fogott. Képzeld el, Zorka, a Tomi szerelmes belém. Adott is egy puszit az arcomra a mosdóban, amikor elfordultak az óvónénik. De én a Petit szeretem. Most te jössz. Tényleg? Képzeld el, Petra, a Domi hozott otthonról nekem egy gyűrűt ajándékba, és azt mondta, hogy szép a szemem. Nem húztam fel, hanem a cserecipőmbe rejtettem, hogy észre ne vegyék, és ma is, holnap után is meg tudjam nézni. Azta! A Domi biztosan szeret. Azt sem mondtam még el senkinek, hogy amíg anyukám kiment a postáshoz, addig én megkóstoltam a kis testvérem bébi papiját. Nem is volt olyan rossz. Több kanállal is ettem. Amikor sírni kezdett a tesóm, elkezdtem etetni, de olyan jól nem sikerült, csupa masszat lett, mire visszajött az anyukám. Ezen nagyot nevettünk mindketten, és azon is, amikor elmeséltem, hogy az egyik ebédnél rágós volt a hús. Amikor nem figyeltek a szüleim, kiköptem, és a maradékkal együtt a zsebembe tettem. Úgy izgultam, hogy észre ne vegyék. Még meg is dicsértek, hogy milyen szépen megettem mindent. Amikor végeztünk az ebéddel, kimentem Borcsa kutyához, és mindent, amit a zsebemben találtam, nekiadtam. Még örült is neki. Így cseréltünk titkokat Petrával azon a titkos helyen. Délután apa jött értem az óvodába, és meglepett egy csili-vili füzettel, amit titkos naplónak neveztünk el. Még lakat is volt rajta. Azt mondta apa azért, hogy ki ne szökjenek belőle a titkok. Amennyi titkot cseréltünk ma Petrával, azt hiszem, hamar be fog telni ez a füzet.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek verset. Kormos István, a nyár gyerekei. Kölyök felhőcske szendereg, csak ikre lesz eső hasas, vízen, szikrázó szőnyegen nyargal egy csepp török kakas. Leföl sétálgat a vödör, szélére szomjas fecske ül, barázdában két nyúl kotyog, oroszul, németül, csehül. Sárkánya szérűn, morrogó, torka gyöngy rossz szemet fuval, mézes Annuska játszogat kavicssal, halpattantyúval. A rétzöld lábakon szalad, fésülgeti hét ujjú szél, veremben répa aluszik, kukoricához tök beszél. Egy szalmasárga kis csikó pálca lábain fut, s nyerít, a völgyben ember bandukol, kék porkot tázza lépteit.
0: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok, gyerekek! Banner Géza vagyok, szeretek mesélni, így hát most elmondom nektek Grimm testvérek meséje, Arasz Jankó bolyongásait. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szabócska, annak egy fiacskája. De ez a fiú alig nőtt meg arasznyira, ezért elnevezték Arasz Jankónak. Azt mondja egyszer Arasz Jankó. Hallja, kend, édesapám, én bizony elmegyek hetet hét ország ellen. Jól teszed, édes fiam, hagyta rá az apja. Elővette egy jó hosszú foltozó tűt, gombot ragasztotta végére, pecsét viaszból, akkor Jankó piros szalagon az oldalára kötötte a tűt, most már kardja is volt, mehetett hetet hét ország ellen. Jó ebédet főzött az édesanyja, hadd lakjék jó szegény Jankó még egyszer odahaza. Ki tudja, mikor lakhatik jól megint. Kíváncsi volt Jankó, mi lesz ebédre? Futott hát azon kardosan a konyhába, kérdi az anyjától. Mi jót ebédelünk, édesanyám? Nézd meg magad, mondta az anyja. Kapta magát Jankó, felugrott a tűzhelyre, odafutott az egyik lábashoz, föléje hajolt, hogy lássa, mi rotyog benne. Hanem megjárta, mert a gőz fölkapta, mint a pejhet, kirepült vele a kéményen át az utcára, még azon is túl, messze-messze más városba röpítette. Ott végre leszállhatott a gőzparipáról. Beállt egy szabóhoz inasnak, de ott meg is unta csak hamar, mert mindig krumplit kaptak ebédre és vacsorára. Hallja, kend, mesterné asszony, mondta a mester feleségének. Adjon már húst is, mert Isten úgyse kiírom a kapujára, hogy ide tessék kérem nézni, itt lakik a krumplis néni. Megharagudott a mesterné, felkapott egy rongyot, s Jankó után hajította. Mit beszélsz, te prücsök? Jankó nem volt rest, elbújt a gyűszű alá, onnan nyújtogatta a nyelvét a mesternére. Ej, haj, mérgelődött az asszony. El akarta csípni, de Jankó elbújt a foltozó rongyok alá. Onnan bebújt az asztal hasadékába. Úgy kiabált ki nagy kacagba. Hihihi, mesterné asszony, hihihi. Ráhúzott az asszony a légycsapóval, de akkor már kiugrott az ablakon. Vissza se nézett többé, ment tovább hetet hét ország ellen. Ment, mendegélt, estére egy nagy sötét erdőbe jutott. Ott egy sereg rabló ült a tűz körül. Jó estét, köszönt nekik Jankó. Megörültek a rablók a kis embernek, gondolták, ennek is hasznát vehetik, mert ez a kulcsukon is keresztül bújik. Adjon Isten neked is, te óriás, felel a rablók kapitánya. Akarsz-e velünk tartani? Mi a király kincstárát raboljuk ki ma éjjel. Nem sokat gondolkodott Jankó, belecsapott a rabló vezér tenyerébe. Itt a kezem, nem disznóláb, veletek megyek. El is indultak tüstént, mentek a király kincstárához. Ott Jankó addig keresett, addig vizsgálódott, míg talált egy repedést az ajtón. Mindjárt be is csusszant, de majdhogy pórul járt, mert az egyik őr észrevette, és el akarta taposni.
4: Nézd már, milyen csúf nagy pók mászik ott, mutatta a cimborájának. Mindjárt eltaposom.
3: Ne bántsd szegényt, mondta a társa. Ő sem bántott téged. Megmenekült hát Jankó, becsusszant a kincstárba, futott az ablakhoz, dobálta kifelé a rablóknak az aranyakat. Dobálja, dobálja, egyszer csak kip-kop, kip-kop, jön valaki a kincstárba.
4: Elbújt Jankó a sarokban. Hát, a király jött személyesen.
3: Nézi, nézegeti a kincseket, mindjárt észre is veszi, hogy nagy híja van az aranytalléroknak. De el nem gondolhatta, hogy jutott be a tolvaj, mert épségben volt az ajtózára, az őrök sem láttak semmi gyanúsat. Mikor elment, mondta az őröknek.
4: Jól vigyázzatok, lopják az aranyakat.
3: Nem törődött vele Jankó, amint kitette a király a lábát, csak megint haigálta kifelé a tallérokat. De most már füleltek az őrök, meghallották a csengést-pengést, berontottak nagy hirtelen a kincstárba. Ugrott Jankó az ablakból, elbújt egy tallér alá, onnan kiabálta.
4: Hé, itt vagyok!
3: Odafutottak az őrök, de akkor már a másik sarokból kiáltozott.
4: Nem ott, te! Itt vagyok!
3: Ugráltak az őrök ide-oda, szörnyű nagy méregbe gurultak, hanem Jankót csak nem foghatták el. Ott hagyták, elmentek a királyhoz segítséget kérni, az alatt Jankó mind kihaigálta a tallérokat, az utolsóra maga is rápattant, úgy röpült ki az utcára a rablókhoz.
4: No, te óriás, mondták a rablók, legyél a kapitányunk!
3: Hanem Jankó csak egy aranykrajcárt vett el tőlük, aztán ott hagyta őket, ment tovább, heted hét ország ellen. Itt is volt, ott is volt. Hol szolgált, hol nem. Végre beállt egy kocsmároshoz.
4: Hanem
3: ott sem lehetett sokáig maradása, mert a szolgák haragudtak rá, hogy mindent lát, azt is, amit nem kellene. El is mondja a kocsmárosnak, hogy csalják, lopják a cselédei. Hát az egyik lány megleste, mikor egyszer a kertben a fű közé feküdt és elaludt. Bekötötte egy nyalár fűbe, oda tette a tehenek elé. Föl sem ébredt Jankó, csak mikor már a tehén szájában volt. Bizony, onnan már nem menekülhetett. Lenyelte a tehén, lecsúszott a torkán, le a gyomrába. Hű! Ott aztán sötét volt, szűk is volt. Szeretett volna Jankó szabadulni. Másnap reggel jön a gazda az istállóba. Hallja Jankó, mikor mondja a béresnek.
4: Vezess csak ki ezt a tehenet, dolgunk van vele. Hé, rám aztán vigyázzatok!
3: Kiabált Jankó torka szakadtából.
4: Ki kiabál itt? Kérdezte a gazda.
5: Én!
3: Kiáltott Jankó. Hanem a gazda el nem gondolhatta, honnan kiáltozik, így hát nem törődött vele. Sajnos Jankónak itt sem volt maradása, így hát futotta, hogy a lába bírta, meg sem állt édesapja házáig. Többet sohasem indult vándorútra.

0: Sziasztok! Felfedező vagyok. Az előbb meg akartam gyújtani egy gyufával tudorkukat születésnapi tortáján a gyertyákat. Erre Dénes úgy megijedt, hogy visszabújt a bőröngyébe. Nagy nehezen egy szelet föltortával sikerült kicsologatnunk, miközben elmagyaráztuk neki, hogy Irinyi János találmánya óta nem kell félni annyira a gyufáktól. Azelőtt ugyanis tényleg robbantak a gyufák. Érdekes lehetett akkoriban egy szülinap, de Irinyinek sikerült megalkotni a zajtalan és a robbanásmentes verziót. Dénes ezért örökké hálás lesz neki. Ráadásul Irinyi János nagyon fiatalon, 19 évesen jött rá a gyufa titkára. Én már egy kicsit ennél idősebb vagyok, de ne legyen a nevem felfedező, ha fel nem fedezek valamit. Kukacok! Segítetek?
1: Csukás Mese Rádió.
2: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló következik.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
5: Drága barátaim!
4: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
6: Én nagyon szeretem!
4: Csukás Mese óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
2: Hamarosan itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval. Hallgass sok mesét és vidám zenét. Vár rád a nyár. Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás. Töltsd hasznosan a nyarat. Játsz sokat, és persze hallgassd a Csukás Mese Rádiót.
6: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
4: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
6: Én nagyon szeretem.
4: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
6: Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.
8: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok. Ma én mesélek nektek. Babuka a fűben. Norvég népmese. Átdolgozta Beke Margit. Egy királynak 12 fia volt. Mikor fiai felnőttek, egy-egy lovat adott mindegyiknek, és azt mondta, vágjanak neki a világnak, keressenek feleséget. Azt is megmondta, hogy ő csak olyan lányt fogad el menyének, aki egy inget megfon, megsző, meg is var egy nap alatt. A fiúk együtt indultak el, de útközben csúfolni és bosszantani kezdték a legkisebb öccsüket, Hamujankót.
9: Te csak eredj, ahová akarsz! Vagy kocog haza! Nekünk nem kell lesz!
8: Mondták. A kis királyfi tudta, hogy hiába kérlelni őket, béküljenek meg vele. Hát, visszafordult, de letért az útról, és mezei meg erdei ösvényeken kocogott tovább. Egy tisztáson leszállt a lováról, leült egy fatörzsre, és búslakodni kezdett. Egyszer csak észrevette, hogy mozognak a fűszálak a lába előtt. Lehajol, nézi, hogy mi van ott. Hát egy csepp kis leányul a fűben, csepp kis karosszéken, és háta mögött a gyeppöröngynek, mintha ajtaja, ablaka volna. Meg is szólítja a kislány csengettyű hangon.
9: Mi
10: Miért búsulsz, jó legény? Mi a bánatod?
8: Amujankó mindent elbeszélt az öklömnyi szépséges leánynak, az pedig vigasztalta.
10: Ne búsulj! Ha elfogadsz engem mennyasszonyodnak, most mindjárt megfonom, megszövöm, meg is varrom apádnak az inget, és nem lesz hiba benne.
8: Elfogadlak, de még milyen szívesen, örvendezett a királyfi, mire Babuka a fűben hármat tapsolt. És a gyepgöröngyből kilépett három, még nála is kisebb, takaros szobalány, és guzsajt, szövőszéket, varrószerszámot hoztak neki. Hamu Jankó csak ámult, bámult, milyen gyorsan jár az a csepp kis keze. Egy-kettőre elkészült az ing. A fiú szépen összehajtogatta, zsebre tette, hogy elvigye édesapjának. Kicsit restelte ugyan, hogy az ing nem nagyobb az egér farkincájánál, de azért átadta az öreg királynak, amint mátkájának megígérte. És a királynak tetszett a csepping, semmi hibát nem talált benne. Bele is egyezett, hogy a fia feleségül vegye a leányt, aki küldte. Hamu Jankó hát sietett vissza, megkereste Babukát a fűben, és fel akarta ültetni maga elé a nyeregbe, de a csepp leányka inkább a saját kocsiján akarta palotába hajtani. Előállt a hintó, jobban mondva a szép kis ezüst kanál, amely elé négy parányi fehér egérke volt fogva. A fiú nagyon vigyázott, hogy a lova lába hozzá ne érjen a mennyasszonyi kocsihoz, de a patak hídján mégis megtörtént a baj. A ló lába megcsúszott, és a vízbe rúgta az ezüst kanalat Babukástól, egerestül. Akkor egyszer csak szétválnak a habok, és kiemelkedik egy aranyhajú, szép, nagy lány. Arca vonásról vonásra ugyanaz, mint Babukáé volt. Megváltottál a varázslattól, édes párom, mondja. Gyere, üljünk be mind a ketten az én hintómba, és hajtsunk egyenest édesapádhoz. A csepp fogat is átváltozott ám. Ott várt már rájuk a parton. Mire a palotához értek, a 11 nagyobb fiú már ott volt a 11 csúnya, mérges menyasszonnyal, és majd szétpukkadtak mérgükben, mikor meglátták Hamu Jankó gyönyörű menyasszonyát. Itt a vége, fuss el véle.
11: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
12: Irány a Balaton!

Na, minden nyaraláson van egy esőnap, olyankor bennmaradunk a szálláson, és mit csinálunk? Kockulunk? Nem. Mindjárt megtudjátok. Badacsonyi az eső, édesapa itt dogál. Jaj.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sísiklik a gyalú, sísiklik a gyalú, sísiklik a gyalú, sísiklik a gyalú, dolgozik a maraló, sísiklik a gyalú, dolgozik a maraló.

siklik agyalú, síjj siklik agyalú, síjj siklik agyalú, síjj siklik agyalú, síjj siklik agyalú, síjj siklik agyalú, síjj siklik agyalú.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

csak pittye pittyelik, mert a púpját ő cipeli. Ó, nem jó esse, hogy mama segíts, mi mama segíts, segíts.

0: Sziasztok, Pesteric Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila, állatok, madarak nevét talált ki. Tó vizében lépegetek, halat, békát eszegetek. Fekete-fehér frakkomban, fészekben csak kelepelek. Ki vagyok, tán megismertek. Ez a gólya.
1: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gévai Csilla. Cincó, az álmos táncos. Elmeséli Trill Zsolt.
3: Gyerekek, ezt ne csináljátok velem. Én mindjárt álva elalszom.
2: Kiáltott fel kétségbe esetten Cincó úr, a tánctanár.
3: Stop.
2: Hadd kérdezzem meg, ti most kezdtétek olvasni ezt a mesét? Igen?
3: Hú, akkor fogalmatok sincs, hogy ki lehet ez a Cincó, és miért van úgy kétségbe esve.
2: Jaj, ne! Most nehogy elkezdjetek buslakodni emiatt.
3: Még csak az kéne, hogy ti is kétségbe esettek itt nekem.
2: Azt már nem.
3: Inkább elmesélem ezt az egész kalamajkát töviről hegyire.
2: Cincó egy roppant tehetséges egértáncos, aki táncot tanít jó mozgású egereknek. Tudjátok, jobbra kettő, balra kettő, fordul kettő, vissza kettő, nem szédülsz el, újra kettő, és most rázd a csípőd, és most bugi-bugi. Végül emeld a fülethez a lábad, és érintsd meg a vajszoddal a farkincádat. Így már jó is. Meg is tanultad az egérfogós alaplépéseit. Szóval ezt tanítja nappal. De min ügyködik este? Megmondom én. Persze, hogy megmondom. Ha nem otthon serénykedik, és a gyermekeit altatja kisebb-nagyobb sikerrel, akkor mindenféle csillogó parkettás táncterem táncversenyein versenytáncol. És mivel rettentő ügyes, általában meg is nyeri ezeket a versenyeket. Ezen az estén is túl volt már egy igen nehéz, kambodzsai ugróegeres elemeket is tartalmazó táncversenyen, ahonnan el is hozta a fődíjat. Egy aranysztepcipőt. Ó, ha láttátok volna! Annyira boldog és büszke volt. Fáradtan, de igen elégedetten sasszézott haza a családjához, és alig várta, hogy odabújhasson a már rég szundikáló feleségéhez, és végre álomra hajthassa a fejét. A házuk ajtajánál megállt, és kigondolta, hogyan tud a lehető leghalkabban hazatérni. Tudta, hogy néma csendben kell belopakodnia, hiszen elég, ha 7 gyermeke közül csak egy fel kell egy kis neszre. Rögtön vége az éjjeli nyugalomnak. Eleinte minden rendben ment. Nagyon halkan beletette a kulcsot a zárba, és hihetetlen nagy rutinnal hangtalanul elfordította. Közben levegőt is alig vett, nehogy az apró egérsóhaj felébressze valamelyik gyermekét. Sőt, még arra is figyelt, hogy a fellépő ruhájára vart csillogó kövecskék se rezzenjenek meg, mert ha közülük csak egy is csilingelni kezd, na arra biztosan felébredt volna valaki a bentiek közül. Finoman nyikordult a bejárati ajtó, és Cincó diadalittasan már osont is a nagy csendben az ágya felé. Azaz csak osont volna. Ugyanis egy valamiről balgán elfeledkezett. Igen, az új sztepcipője kopogásáról. Tudom, drága olvasó, ó, tudom. Te biztosan figyelmeztetted volna, hogy mielőtt átsettenkedik a gyerekei hálószobáján, mindenképpen vegye le az újonnan nyert cipőjét. Hiszen ez a lábbeli arról nevezetes, hogy az orrára és a talpára szögelt kopogós fém igencsak zengő hangot ad ki a kőpadlón. Ugye, hogy mondtad volna? De mivel te csak onnantól olvastad ezt a mesét, hogy
3: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.
2: Így nem tudtad figyelmeztetni Cincót a cipő éles hangja miatt. Ezért aztán nem meglepő, hogy egyszerre ébredt föl mind a 7 egérgyerek.
3: mikor apjuk betette a lábát a szobájukba. Felkeltek, ugrándoztak, éjjeneztek, ölelgették az apukájukat. A Zajra megjelent a szobájának ajtajában Cincó felesége is, aki most egyáltalán nem volt mérges, hogy felébresztették. Büszkén nézett végig az urán, akinek a lábán ott fénylett az új, kopogós lábbeli. Így esett hát, hogy aznap alvás helyett igazi táncmulatságot tartott az egér család. Volt ott ugrós, meg rogyantós, befordulós, meg kihuppanós, minden, ami a fémes talpú táncosnak ezen az éjjeli órán még az eszébe jutott, és amivel egy különös éjszakán újra elbűvölhette szépséges feleségét és 7 gyönyörű szürke kisgyermekét. És csak amikor a nap első sugarai is kopogtatni kezdtek az ablakon, de tényleg csak akkor kiáltott fel kétségbe esetten Cincó, a remek táncos, hogy gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodzabokrokon először gyönyörű fehér színű bodzavirág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodzaszörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.

0: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kerek erdő. Kerek erdő közepén egy öreg mogyorófa. Mogyorófa előtt gírbe-gurba gyalogút, a gyalogút szélén pedig egy sírdogáló sűnfióka. A mogyorófa ágáról a mókus megszólította az aprócska sűnt. Miért sírsz, sűnfióka? Hogy ne sírnék, amikor most búcsúzott el tőlem a sárga rigó? Azt fütyülte, jön a tél, s elrepül a hideg elől, nem akar megfagyni. Nekem pedig nincs szárnyam, nem repülhetek el a tél elől. Ha csak ez a bajod, egyet se búsulj. Látod, én sem repülök el, mégsem búsulok.
1: Te nem félsz, hogy megfagysz, mókuska?
0: Már miért fagynék meg? Remek fészkem van itt a mogyorófa odvában. Egyik sarkát teletömtem finom mogyoróval, s ha itt a tél behúzódom, jól betakarózom a farkammal, és föl se veszem a hideget. Aztán hol van az az odú? A mókus megmutatta volna szívesen, de a sűn nem tudott felkapaszkodni a fára. Odáig még bizony felnézni sem tudott, olyan magasan volt. Ott maradt tehát továbbra is az út szélén, és még keservesebben sírdogált. Arra jött a mogorva borz.
2: Miért sírsz, rísz, te sűnfióka?
0: Hogy ne sírnék, amikor a sárga rigó azt fütyülte, jön a tél, és a mókus igazat adott neki. Ám nekem nincs szárnyam, nem repülhetek el a hideg elől, mint a rigó, és fára sem tudok mászni, hogy mókus módra elbújjak a jó meleg faoduban.
2: Hallod-e, sűnfióka, ilyen butaság miatt sem sírt még senki, dörmögte a borz. Azt hiszed, feltétlen el kell szállni a hideg elől, vagy éppen faoduba bújni. Látod, én a föld alatt telelek, s mondhatom jó melegen.
0: Megmutatnád hol? A borz készségesen megmutatta volna, csak hogy lakása olyan mély volt és oly sötét, hogy a kis sűn semmiféle biztatásra nem merészelt leereszkedni bele. Ismét ott ült hát az útszélén, és tovább szokogott. Megszólította a csigabiga.
1: Mi bajod, kis sűn? Miért sírsz?
0: A rigó azt fütyülte, jön a tél, s elszáll előle. A mókus igazat adott neki, azt mondta, behúzódik a mogyorófa odvába. A bor sem mondott mást, ő meg lentelel a föld alatt.
2: Mi van ezen sírnivaló?
0: Nyújtogatta szarvacskáit álmélkodva a csigabiga.
2: Márhogy ne volt.

kérdezte a sün fiókától. Bántani éppen senki sem bántott, csak hüppögte a kis sün, és elpanaszolta, micsoda félelem környékezi. Jön a tél, mindenki mondja, és nem tudja, mit évő legyen, hová bújjon előle. Ejnye, ejnye, csóvált a fejét sünasszonyság. Hát mamád nem tanított meg rá? Biztosan megtanított volna, szepegte a kis sün, csak hogy még a nyár derekán elkószáltam mellőle, azóta hiába keresem. Nyár derekán? Kiáltott fel izgatottan sünasszonyság. Nézd csak a szemem közé! Alig, hogy ez megtörtént, már is egymás nyakába borultak. Mama, mama, örvendezett a kis sün, de jó, hogy megtaláltalak. Látod, látod, te kis csavargó, mondta később sün mama, amikor már szóhoz jutott az örömtől. Bizony pórul jársz, ha most véletlenül rád nem találok. Nem sokára valóban beáll a hideg, küszöbön a tél. Nincs halogatni való időn, gyere velem, éppen téli szállást készítek magamnak. Jól figyelj, s mindent úgy tégy, ahogy én. Szólt, s már indult is vissza, merről jött. A sünfióka boldogan kocogott utána, el nem maradt volna mellőle, de még a szemét se vette le róla, úgy vigyázta minden mozdulatát. Amikor sünmama gödröt kezdett ásni, ő is buzgón nekifogott. Amikor pedig látta, hogy fölmeresztett tüskékkel a száraz avarba hengergőzik, kacagva utánozta. Csak akkor hagyta el a nevetést, midőn észrevette, nem játék ez, hanem a tüskékre nyársalt falevelet sünmama rendre a gödörbe hordja, elteríti, kibéleli vele az alját vastagon. Sejtette már, így készül a téli szállás. Tehát még jobban figyelt, nehogy valamit is elmulasszon. Nincs már semmi baj, mondogatta vidámon. Szálljon csak el a rigó, másszon faudúba a mókus, bújjon föld alá a borz, holdja csak hátán a csika a házát, nem irigylem már egyiket sem. Amikor pedig kis kuckójuk fölött púposra halmozódott a falevél, sünmama biztatására gyorsan alábújt. Elhelyezkedett az izegő levélkupac alatt, összegömbölyödött, és a kiállott ijegység után hamarosan elszündított sünmama oldalán a kellemes melegben.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció. Káció, káció. Már öt betűből áll a bűvös szó. Olyan ez, mint egy szórakoztató kirakó. Az iskola kapui lassacskán bezárnak, s mindenki átadja magát a csodálatos nyárnak. Napfürdő, fagylalt, strand és séta. Már csak két betűt ír fel a táblára a kréta. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A következő mondókánál kiabáljatok ti is velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Most megtanulunk egy mondókát, aminél először a combunkat fogjuk óvatosan ütögetni, aztán a pocakunkat, utána a vállunkat, és végül a fejünk tetején fogunk az ujjbegyünkkel egy kicsit dobolni, jó? Na figyeljetek! Úgy szól a mondókánk, hogy hej, gyulla, gyulla, gyulla, szóla, dudda, dudda, dudda, Pest, Budda, Budda, Budda, patogatott kukorica! Na és egy picit most csavarni fogunk ezen, kicsit nehezítünk, mert hogy amikor a combunkat fogjuk ütni, óvatosan, akkor nagyon halkak leszünk, szinte suttogunk. Amikor a pocakunkat, akkor picit hangosabbak, amikor a vállunkat, akkor még hangosabbak, és amikor a fejünket, akkor nagyon hangosak, akkor nyugodtan lehet kiabálni. Na felkészülni, figyelj! Gyulla, gyulla, gyulla, szóla, dudda, dudda, dudda, Pest, Budda, Budda, Budda, patogatott kukorica!
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kutya és a kecske története. Az emberek már nem is emlékeznek rá, olyan régen történt, hogy a kutya és a kecske jó barátsága megszakadt. Képzeljétek, akkor még a kecske helyett bizony a kutya viselt szarvakat. Két hosszú, íves szarv díszelgett minden kutya fején. Volt közöttük színes, fekete, de még mintás is. Szarvaikat összeakasztva viaskodtak, s azzal választottak párt maguknak. A legdíszesebb szarvúnak jutott a legszebb nőstény. Ráadásul a kutyák voltak az emberek legkedvesebb állatai. Mindig simogatták, becézgették őket, sőt, még a házakba is beengedték. A többi állat ezért mindig féltékeny volt rájuk. Kiváltképp a kecskék. Ám ők más okból. A kecskék feje akkoriban kopasz volt, és ezért mindig irigykedve figyelték a kutyák díszes szarvait. Végül a falu egyik vakmerő kecskéje megelégelte, hogy a kutyáknak jut minden jó, és elhatározta, hogy ha eljön a megfelelő alkalom, ellopja a kutya szarvát. Addig is pedig folyton a nyomában járt, követte őt mindenhová, s mézédes szavakkal megpróbálta kicsalni a kutyától a szarvakat. De hiába. Egy nap aztán nagy felfordulás volt a faluban. A közelgő tavasz ünnepre készült mindenki. Feldíszítették és kitakarították a házakat. Az utcán táncosok gyakoroltak. Az asszonyok pedig óriási fazekakban főzték az ételt. Volt ott minden, ami szemszájnak ingere. Húsleves, pecsenyék, pörköltek. És néhány ügyesebb asszony még hurkákat és kolbászokat is töltött az egyik udvaron. Mikor estére elkészültek a húsokkal, bevitték őket az egyik ház konyhájába. Ott gondosan letakargatták és eltették őket. Majd a ház népe elment aludni. Közben a kutya egész nap arra várt, hogy megízlelhesse a finom húsokat, melyek napközben illatoztak az udvaron. Annyira incsiklandó illatuk volt, hogy már alig bírt magával. És mikor meglátta, hogy bent kialudtak a fények, elindult, hogy bemásszon a konyhajtón keresztül. Ám a szarvai túl nagyok voltak, és sehogy sem fért be az ajtón. Fogta hát a két szarvát, levette a fejéről, és letette az ajtó előtt. Gondolta, majd felveszi, ha végzett a vacsorával. Eközben a kecske, aki a kutya minden lépését figyelte, egy bokor mögött bújt meg, és onnan nézte, ahogy a kutya az ajtó előtt hagyta a szarvait. A kutya szarvak nélkül már könnyen átfért a konyhajtón, és dézsmálni kezdte az egyik edényből a sült kolbászt. Miközben a kutya bent falatozott, a kecske kapva kapott az alkalmon, és odament az ajtóhoz, majd felvette a kutya szarvait. Magára próbálta, majd az udvaron illegetni kezdte magát új szerzeményében, mikor valami nezt hallott. A kutya befejezte az evést, s már elindult kifelé. A kecske a zaj hallatára megijedt, s neki iramodott, fején a szarvakkal, futott, ahogy a lába bírta. Közben a kutya is kimászott az ajtón, de szarvainak már csak a hűlt helyét találta. Felnézett, és akkor látta meg, hogy a kecske fején az ő szarvával éppen az erdő felé szalad. A kutya utána rohant, de a sok kolbásztól annyira elnehezedett a hasa, hogy nem bírta a tempót, s végül nem tudta utolérni a kecskét. Így történt, hogy a kutyák elvesztették szarvukat, és a kecskékkel nem barátkoznak többé. A kecske pedig azóta is büszkén viseli a szarvait.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Gyújtsuk be a fantáziánkat, mondom is a találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy lehet vékony vagy vastag, általában viasz az anyaga. Ha meggyújtják, pici lánggal világít, és lassan olvadni kezd. Szülinapi tortán gyakran láthatod, de áramszünetben is hasznos segítség lehet. Na mi ez? Igen, a gyertya! Én imádom nézni, ahogyan vidáman táncol a kisláng. És mindig mielőtt elfújnám, kívánok valamit nagyon erősen, hát ha teljesül. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

A mi cicánk férjhez akar menni, a szomszédé el akarja venni. Édes cicánk, ne hagyj itt bennünket, ki fogja meg a mi

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A nandu.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, kedves gyerekek, Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Rádúj Márta, a csodálatos mellény. Réges-régen történt, amit én most elmesélek, s hogy igaz, amit mondok, tanúm rá a füles bagoly, meg a csillagos ég. Élt valahol, hogy hol, pontosan magam sem tudom, élt egyszer egy igen szegény rongyszedő. Bár aki ilyen mesterségre adja a fejét, az egy se gazdag, de a mi emberünk mindenkinél szegényebb volt. Reggeltől estig rótta az országutat maga után húzva ócska taligáját, s ha a faluba vagy városba ért, torka szakadtából kiabálni kezdett.
4: Ócska rongyért, tányérokat, poharakat adok!
3: Az asszonyok kíváncsian néztek ki az ablakon, ugyan bizony kizavarja az utca csendjét. De ahogy a szegény embert megpillantották, nyomban vissza is húzódtak, s csak egy-két asszony alkudozott vele a rongyokon. Így éldegélt hosszú évekig a mi rongyszedőnk. Ha tavaszi nap sütött, ha csípős szél fújt, mindig úton volt. Bőre kicserzett, lába sebes lett, de ő csak húzta, vonta taligáját. Egy hűvös, borongós őszi napon azonban csodálatos dolog történt a rongyszedővel. Még egyik faluból a másikba igyekezett, a szokottnál is hidegebb, vad szél kerekedett. Nagyon fázott szegény, s házat, ahol fölmelegedhetne, még a távolban sem látott. Nem tehetett egyebet, megállt, és keresgélni kezdett a taligában a rongyai között, hát ha valami fölvehető ruhadarabra lelne, ami megvédeni a hideg ellen. Keresett, kutatott, összedobált mindent, de egy ócska mellénynél egyebet nem talált.
4: Ez is jobb a semminél, gondolta, és sietve fölvette.
3: Alig, hogy magára gombolta a mellényt, jó leső meleget érzett, mintha fűtött szobába lépett volna.
4: Ez aztán mellény, kiáltott föl elragadtatással. Bárcsak a süvegem is ilyen jó meleg lenne.
3: Alig, hogy kiejtette ezt a szót, érezte, hogy új süveg került a fejére. Lekapta és jól megnézte. Pontosan olyan volt, amilyent mindig is kívánt magának.
4: Már csak cipő kellene, hiszen a lábam is fázik, sóhajtott föl, akkor nem lenne lálam boldogabb ember.
3: S halljatok csodát, még csak kettőt sem pillantott, ott pompázott a lábán egy pár vadonatúj cipő.
4: Álom ez, vagy valóság, töprengett magában.
3: De hisz fejemen a süveg, lábamon a cipő,
4: úgy látszik itt valami varázslat történik. Amióta a mellény rajtam van, azóta teljesülnek a kívánságaim. Meg kell erről bizonyosodnom.
3: Azzal nagy hirtelen levette magáról a mellényt, és friss cipót, meg kolbászt kívánt, de hiába nézett körül kutatva, bizony nem teljesült a kívánsága. Akkor aztán újra magára vette, s epertől fogva gondolhatott bármi jóra, azonnal ott termett előtte. Mondanom sem kell, enaptól kezdve egészen megváltozott a rongyszedő élete. Sútba vágta ócska taligáját, sok pénzt, szép ruhákat, meg egy gyönyörű palotát varázsolt elő, azután elindult, hogy feleséget keressen magának. Sokáig töprengett, merre is menjen. Jobbra-e, vagy balra-e, előre vagy hátra, amíg végre úgy döntött, legokosabb, ha egyenesen az orra után megy. Így aztán csak hamar meg is érkezett a király városába. Sehova jobb helyre, mert a királynak éppen 12 eladó lánya volt, egyik szebb a másiknál, de a legeslegszebbik, a legfiatalabb, a 12. A rongyszedő éppen jókor érkezett, nagy bajban volt a király. Üres volt a kincstára, düledező a palotája, épp ilyen dúsgazdag kérőre várt a király meg a 12 lány. S mert a legkisebb volt a legszebb, csoda elhát, hogy ő ráesett a választása, s őt vitte magával mesés kastélyába. Nagy lakodalmat csaptak, mindenkit vendégül hívtak, s hét nap, hét éjjel mulattak. Szólt a zene, s ennivaló annyi volt, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni vele. Mindenki boldog volt, mindenki vigadott, csak egyedül az ifjú asszony bosszankodott. Sehogy sem tudta rábeszélni kedves hites urát, hogy azt az ócska mellényt, amit aranyos palástja alatt hord, levesse magáról. Se szép szó, se sírás, se harag, se szidás meg nem hatotta a csökönyös férjet. Nem magyarázott semmit, nem beszélt múltjáról, s legfőképpen nem a mellény titkáról. Végre aztán a hetedik nap múltán eloszlott a vendégsereg. Erre várt a menyecske. Hát, ha most már valahára leveti a férje a mellényt, azt a gyűlölt rongyot. De hiába várta. Azzal feküdt, azzal kelt. Ki látott még ilyet? Telt múlt az idő, szálltak a hónapok s az évek. Gondjuk, bajuk nem volt, boldogan éltek. Csak azt a mellényt, azt nem tudta megbocsátani az asszony soha a férjének. Csodál hát, ha végül is gondolt egy merészet, és egy szép napon álomport kevert férje italába. Ahogy az elaludt, lehúzta róla az ócska mellényt, megforgatta jobbról, balról, nincs rajta valami rendkívüli, de mivel semmi ilyet nem látott, gyorsan odaadta egy pohárért a rongyszedőnek, aki éppen akkor arra járt. Másnap fölébredt a férje, s első kérdésével a mellényt kereste. Messze van az már, kedves uram. Erre jött a rongyszedő, s úgy könyörgött egy kis rongyért, hogy megszántam és odaadtam neki egy pohárért, vigasztalta az asszonyka. Ó, te szerencsétlen! Egy pohárért adtad el a szerencsénket, ezt a szép palotát, a sok drága ruhát, ékszert és szolgákat mind-mind annak a rongyos mellénynek köszönhettem. Azzal elmesélt neki mindent, töviről hegyire. Sírt az asszony, mint a zápor eső, de már sírhatott. Hiába menesztettek futárt jobbra is, balra is a rongyszedő után, senki sem akadt a nyomára. De ez még mind hagyján lett volna. Egyik napról a másikra eltűntek a szolgák, megfakultak a drága ruhák, kavicsokká váltak a pompás ékszerek, s mindössze 5 darab részgaras maradt a pénzes ládában. S a fényes palota? Hát bizony, az is fogyott, rokkant, harmadnapra nem maradt belőle más, mint egy bogárhátú viskó. Mit gondoltok, mit tett most a mi kedves jó barátunk? Negyed nap újra fölcsapott vándor rongyszedőnek, s azóta is a világot járja. Hát, ha megtalálja, és megveheti valahol valakitől a szerencsét hozó csodálatos mellényt még egyszer, egy üveg pohárért.
0: Csukás Meserádió. Ugye te is mosolyogtál ma már? Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, tegnap Bálint kinevette Lizit, hogy maszatos a szája, pedig neki meg csokis volt az egész arca és a ruhája is.
5: Tényleg? És észrevette?
2: Dehogy, csak nevetett szegény Lizin. Nagyon sajnáltam.
5: Hát ez nem volt szép húzás tőle. Vicces, mert más szemében a szákát is meglátja, a magáéban a gerendát sem.
2: Szákát? Gerendát? Nem értem.
5: A száka egy pici darab fa, a gerenda pedig hatalmas. Ez a közmondás azt jelenti, hogy valaki rögtön észreveszi a másik legapróbb hibáját is, de a saját, talán még nagyobb hibájáról tudomás sem vesz.
6: A Grimm testvérek, a brémai muzsikusok. Egyszer volt egy ember, s annak egy szamara. Vén volt a szamár, s mert hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, még a bogáncskórót is sajnálta a gazdája, s azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy szamár a szamár, mégis észrevette a gazdája szándékát, s gondolta magában, elinal, mielőtt lebunkóznák. Mert haj, háládatlan az ember, még az is kitelik tőle. Na, nem is sokat gondolkozott, búcsút mondott a kapufélfának, s elindult. Ugyan hová indult? ő bizony egyenesen Brémába indult. Hát oda minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment, mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is, ott feküdt az út szélén, sóhajtozott magában.
7: Hely, de megöregedtem. Hely, de legyengültem. Bezzeg régen, mikor jól tudtam szaladni. De jó dolgom volt.
6: Megáll a szamár, s kérdi. Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom?
7: Hogy ne sóhajtoznék? Hogy ne keseregnék, mikor leöregedtem? Nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet. Meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat.
6: Na bizony, ha meg akar lőni a gazdát, gyere velem. Én megyek Brémába, ott beállok muzsikusnak. Beállhatsz te is. Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz. Ez lesz ám csak a szép muzsika.
7: Mondasz valamit, mert jár a szájad.
6: Mondotta a kopó, s a szamárhoz szegődött, indult vele Brémába. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoznak egy vén macskával. Az út szélén támolygott szegény feje, s olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő.
7: Hát neked mi bajod? Vén bajusz vitéz?
6: Kérdezte a szamár.
8: Ó, ne is kérdezd,
6: felelte a macska.
8: Megöregedtem, a fogamat elhulladtam. Nem tudok egeret fogni, és vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én. Hely, bezzeg becézett, mikor százával fogtam az egeret.
6: Sose búsolj, mondta a szamár. Tarts velünk, jár Brémába muzsikusnak. Te úgy is értesz az éjjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkozott a macska. Kezet csapott a szamárral, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Bréma felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, s ott egyszerre csak meglátnak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett a szíve rajta.
2: Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? Ennyed delevitéz lettél!
8: Hát hogyne, lelkem szamár atyám fia! Mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni?
2: Ó, te bolond, mondotta a szamár, csak nem engeded, hogy megöljenek. Gyere velünk Brémába, állj be a mi bandákba. Neked szép hangod van, éppen csak te hiányoztál.
6: Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, egy nagyot kukorékolt, s ment a bandával nagy gangosan. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fára, a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt a társainak.
8: Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok. Ott bizonyosan ház van,
6: mondta a szamár.
2: No bizony, akkor kászólódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás.
6: Nem sokáig gondolkoztak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb-nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, benézett.
8: Na, mit látsz, vén szamár?
6: Kérdezte a kakas.
2: Ejhaj, terített asztalt, rajta étel, ital, ó, de mennyi! Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak.
8: Bezzeg jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk,
6: mondotta a kakas. Elhiszem azt, hagyta helyben a szamár. Összedugták a fejüket mindahányan voltak, s tanakodtak. Hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat? Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak. Azt, hogy a szamára két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre csak elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt, aztán emellett a víg muzsika szó mellett betörték az ablakot, utcú, be a házba. Haj, Szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok, azt hitték, hogy kísértetek járnak, nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyat homlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s olyan virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház oldalát. Éjfél felé elálmosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ilyetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűz világa elalszik. A ház elsötétedik, gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, nézd meg, mondotta a vezér egyiknek. Hadlám, elmentek-e? Elment a zsivány, betapogat a szobába, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Azám, a macska szeme volt az, de azt a zsivány nem tudta, hogy tudta volna. A gyufát a macska szeméhez tartotta. Hiszen tarthatta. A gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsiványnak az arcába szökött, ráfújt és össze-vissza karmolta. Megijedt a zsivány. Szaladt esze nélkül. De amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az idába harapott. Mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a szamára kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, storka szakadtából kiabált. Kukurikú! Kikeriki! S csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül, is alig tudta elmondani, hogy mi történt vele.
9: Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vén boszorkány ül. Ez mikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett egy ember állott, az meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok az udvarra, elle a szénakazal mellől, ott meg valami fekete szörnyetek úgy oldalba vágott. Ott egy doronggal, hogy egész életemre arról kódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide!
6: Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: Földön kívüliek érkeztek a Sigma 616 bolygóról. Az űrhajójuk meghibásodott, ezért egy időre itt rekedtek, és egy kislány szobájába húzták meg magukat.

0: vakáció.
1: Mindjárt itt a vakáció. Káció, káció. Már öt betűből áll a bűvös szó. Olyan ez, mint egy szórakoztató kirakó. Az iskola kapui lassacskán bezárnak, s mindenki átadja magát a csodálatos nyárnak. Napfürdő, fagylalt, strand és séta. Már csak két betűt ír fel a táblára a kréta. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Foci, foci, foci.
4: Itt a labda, itt a hely, az a fontos, hogy figyelj.
3: Foci, foci, foci.

kiderül, foci, foci, foci. Te is kaphat gólokat, egyet, kettőt vagy sokat, foci, foci, foci. Jól teszed, ha számolod, akár adod vagy kapod, lehetsz vesztes vagy nyerő, jót játszottunk, ez a fő. Rúgd a kapba jól, s kiáltsuk, mint hogy gól.

0: Csukásmese rádió.
1: Éljen a nyár, és a napsütés, és a víz! Viszont, mielőtt egy nagyot csobbansz a tavakban vagy folyókban, mindenképpen fogadd meg te is a hajós kapitány nagybácsikám tanácsait. Ő mindig megmondta a tutit, ha vízről volt szó, mert ő aztán nagyon sok mindent látott a hajókról. Az első fontos dolog, amit mindig mondogatott nekem, hogy forró, felhevült testtel tilos hideg vízbe ugrani. Tudod miért? Mert a tested, a szíved nincs felkészülve erre a nagyon gyors hőmérséklet változásra. Mielőtt bemész a hideg vízbe, vizezd be a testedet a tó, a folyó vagy a hűsvízű medence vizével. Ekkor van ideje megszokni a szervezetednek a hidegebb vizet, és utána meg szépen, fokozatosan belesétálhatsz a vízbe. Az én tengeri medve nagybátyám mindig ezt csinálta, és még mindig jó egészségnek örvend. Ja, és majd elfelejtettem, attól is óvva intett, hogy bányatavakban egyedül úszkáljak. Ugyanis a bányatavak nagyon hirtelen mélyülnek. Emiatt nem tudod azt sem kiszámítani, hogy meddig ér le a lábad. Az meg egy másik kérdés, hogy a bányatavak amiatt is veszélyesek, mert bármibe beleléphetsz. Úgyhogy az sem túlzás, ha van a lábadon papucs vagy békatalp, ha belemész a tóba.
0: Csukásmese rádió.
2: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, most én fogok nektek egy mesét olvasni. Az író Kocsis Gábor, a címe Gertrúd és Gréta. Együtt, bármi áron. Jó szórakozást! Amikor egészen picik voltunk, mindenki szeretett minket. Na jó, nem mindenki, mert a gonosz kétlábú, aki kidobott minket a pusztába, egészen biztosan utált. Aztán ott volt a sakál, aki fenyegetően közelített felénk, és végül egy kis segítséggel sikerült elzavarnunk. Nagyon úgy tűnt, hogy ő sem szeretett minket, inkább csak szeretett volna megenni. De a többiek mind aranyosak voltak velünk. Lord, anya, kicsi szőke, anya, anyukája, anyáik összes kutyusa és cicája. Apa, mama. Annyi mindenkitől kaptunk szeretetet, hogy azt hittük, végre megszűnt minden gonoszság a világon. Eleinte még nem sétálhattunk, mert túl veszélyes lett volna. De miután a doktor bácsitól megkaptuk a betegségeket előző szurikat, végre kimehettünk az erdőbe. És képzeld, nagyon sok kutya barátot szereztünk, akiknek a kétlábú társai is mindig kedvesek velünk. Ők is szeretnek minket. Ezt első pillanattól fogva tudom, mert az bizony egyből lehetett érezni, hogy ki az, aki igazán szeret, és ki az, aki csak úgy csinál, mintha szeretne. Mi igazi szeretetet kaptunk mindenkitől. Ezért sokáig el sem tudtam képzelni, hogy valaha még megtapasztaljuk azt a gonoszságot, amit baba kutya korunkban átéltünk Gertruddal. Azt pedig főleg nem hittem, hogy nem csak egy kétlábú vagy egy sakál, hanem egy másik kutya is lehet az ellenségünk. Azon a napon, amikor erre rádöbbentem, éppen egy hegyről bandukoltunk lefelé a magas fák között. Az egyik legjobb barátunk, Mia és kétlábú családtagjai is velünk voltak, így még fantasztikusabb volt a séta. Boldogan szagláztunk, nézelődtünk, időnként szaladgáltunk egyet, utána lihegve örültünk, hogy együtt vagyunk, de hirtelen minden megváltozott. Egy nagy fehér kutya jelent meg velünk szemben, és egyenesen felénk tartott. Gertrúd! Gertrúd! Súgtam oda a tesómnak. Ez a kutya úgy közeledik felénk, mint az a sakál picikorunkban. Igen, súgta vissza Gertrúd, ugyanúgy fenyeget minket. Ebben a pillanatban meghallottam apa hangját. Hívják vissza a kutyát! Köszönöm. A nagy fehér kutya mögött több kétlábú is sétált, és az egyikük meg is próbálta őt visszahívni, de hiába, mert a kutyának esze ágában nem volt szót fogadni. Apa korábban rengeteget gyakorolta velünk, hogy bárhol vagyunk, bármi is történik éppen, ha meghalljuk tőle a hozzám szót, azonnal szaladjunk vissza hozzá. Ebben mindig is szigorú volt velünk, és aznap megértettem, hogy miért. A nagy fehér kutya nem hallgatott az égvilágon senkire. Hiába szólt neki újra a kétlábú, hiába ordított rá apa, hogy menjen innen, hiába állt elé még Mia apukája is, ő csak egyre közelebb és közelebb jött hozzánk, és a testtartásán láttuk, hogy támadni készül. Apa ekkor Lordot, Gertrudot és engem is leültetett. Mia apukája is ezt tette Miával, majd mindketten előre léptek néhány lépést, és együtt próbálták elzavarni a támadót. Tűnés vissza! Menjél haza! Kiabálták olyan hangosan, ahogy még sosem hallottam apát, de a nagy fehér kutya továbbra is fenyegetően közelített felénk. Most mi lesz? Villant át az agyamon egy kétségbe esett gondolat, mert a támadó már egészen közel került apához. Ám ebben a pillanatban Lord közbelépett. Mint egy vihar felhőből érkező villám úgy csapott le a nagy fehér kutyára, megragadta őt a hatalmas fogaival, és erőteljesen rángatni kezdte. Nagyon megijedtem. Gertrude arcán is megjelent a rémület, és jobb ötlet hiány mindketten kétségbe esett vonyításba kezdtünk, hát ha ettől véget ér a támadás. De nem ért véget. Amíg Mia apukája ránk és a családjára vigyázott, apa megfogta Lord nyakörvét, és rákiáltott a másik két lábúra. Fogja meg a kutyáját! Ám a másik két lábú nem tett semmit, ezért apa újra elengedte Lordot. Nehogy hátrányba kerüljön és megsérüljön. Megint rákiabált a másik két lábúra, aki végül nagy nehezen elkapta a kutya nyakörvét, és ekkor apa is újra megfogta Lordot. Végre véget ért a szörnyű harc. Gertrude és én viszont még mindig rémülten vonyítottunk. Apa ekkor visszasietett hozzánk, hogy megnyugtasson minket, de ez nem ment könnyen, mert még sokáig a támadás hatása alatt voltunk.

igazi kincset, amivel bármikor le tudjuk győzni a félelmünket. Fura volt először meglátni ezt a kincset, mert azelőtt nem is tudtam róla, hogy létezik. De még apa sem tudott róla, ezért ő is csak ámult, amikor megtaláltam. Egy téli estén jött el a nagy felfedezés. Sötétben már nem megyünk be az erdőbe, hanem az utcákon sétálunk, hogy ne zavarjuk a vaddisznókat, akik valamiért este jobban szeretnek mászkálni és földet túrni. Amióta többször is találkoztunk már velük, én is óvatosabb vagyok. De azért még mindig eszembe jut, hogy milyen jó játék lenne megkergetni őket. Apa viszont elmagyarázta, hogy ők ezt egyáltalán nem élveznék, ezért elfogadtam, hogy inkább labdákat és batakat kergetek. Na meg Gertrúdot, amikor hirtelen turbómacivá változik, és szaladni kezd fel alá a fák között. Na de hol is tartottam? Ja, igen, ott, hogy egy sötét téli estén éppen az utcákon sétáltunk, amikor hirtelen három hatalmas kutya bukkant fel. Két lábú nem volt a közelükben, ezért arra mentek, amerre csak akartak, és úgy döntöttek, hogy felénk veszik az irányt. Apa ezúttal nem kiabált rájuk, mert még észre sem vette őket. Azok hárman viszont csak jöttek és jöttek. Veszélyben vagyunk, hasított belém a felismerés, mert eszembe jutott, milyen szörnyű verekedés volt legutóbb Lord és a nagy fehér támadó között. Nem akartam, hogy ez újra megtörténjen. A három hatalmas kutya viszont egyre csak közeledett. Ekkor hirtelen olyan erőt éreztem magamban, mint még soha, és tudtam, eljött a cselekvés ideje. Fogtam magam, és jó hangosan ugatva rohanni kezdtem a három idegen felé, hogy elzavarjam őket. És képzeld, sikerült. A nagy kutyák megtorpantak, és csak tétován álltak, én pedig tovább folytattam az ugatást. Ekkor tűnt csak fel a láthatáron a velük sétáló két lábú. Hívd vissza őket, légy szíves! Kiáltott felé apa, miközben én még mindig ugattam rájuk. Néhány pillanattal később a három hatalmas kutya visszafordult, majd a két lábúval együtt eltűntek az utcasarkon, én pedig boldogan szaladtam vissza apáékhoz. Gréti, te ilyen bátor hős vagy. Fantasztikus vagy, hogy megvédtél minket. Nagyon köszönjük neked. Dicsért meg apa boldogan, pedig egyikünknek sem szokta hagyni, hogy engedély nélkül elszaladjunk. Most viszont tudta, hogy miért tettem, azért ahelyett, hogy leszidott volna, nagyon büszke volt rám, amiért megvédtem a családomat. Azért bevallom, eléggé betojtam a három óriástól, amikor a közelükbe értem, de tudod, mi segített? Az, hogy felfedeztem egy fantasztikus kincset, azt az érzést, hogy bízhatok magamban, mert képes vagyok megoldani a helyzetet. Tudtam, hogy ők hárman erősebbek, de olyan határozottan rohantam feléjük, hogy sikerült elijesztenem őket. Később is előfordult néhányszor, hogy egy kutya veszélyesen közeledett felénk, és ekkor tanultam meg, hogy azt a kincset, amit egyszer már felfedeztünk, fontos újra és újra felfedeznünk, mert könnyen elfelejtjük, hogy bennünk van. Így sikerült mindig elzavarnom a gyanús kutyákat, ám egyik alkalommal olyan gyorsan történt minden, hogy mire észbe kaptam, a támadó már ott termett az orrunk előtt. Éppen a szokásos esti sétánkon voltunk, az út sötét volt és csendes, ám hirtelen egy halk zajra és egy fénycsóvára lettem figyelmes. Az a valami nagyon gyorsan közelített. Hamar rájöttünk, hogy egy két lábú gurul felénk két keréken, és egyből megláttuk a mellette szaladó kutyát is. Apa gyorsan felkapcsolt egy lámpát, hogy jól látszódjunk, szólt is a másik két lábúnak, hogy biztosan észrevegyen minket, mire ő meg is állt, és hívogatni kezdte a bundás társát.
teljes.

0: Ilyen hatástalanul. A kutya ugyanis egyáltalán nem foglalkozott vele, hanem egyenesen hozzánk rohant. És mindez olyan gyorsan történt, hogy apának még kiabálni sem maradt ideje. De Lord ezúttal is lecsapott. Most sem hagyta, hogy bármi bajunk essen, ám ez a találkozás nem úgy folytatódott, ahogy régebben a nagy fehér kutyával. Apának arra sem volt ideje, hogy szétválassza Lordot és a támadót, mert abban a pillanatban, ahogy összeverekedtek, Gertrude és én olyat tettünk, amit még soha. Gondolkodás nélkül neki mentünk az ellenségnek. Bizony, mindhárman együtt harcoltunk, így a támadó néhány pillanat múlva már szaladt is, amilyen gyorsan csak tudott. Én még azért hangosan ugatva utána futottam picit, hogy véletlenül se jusson eszébe visszafordulni, de bolond lett volna ilyet tenni. Örült, hogy megúszta. Győztünk, sikerült, kiáltottam boldogan a többiekhez visszaszaladva. Együtt elképesztően erősek vagyunk. Csodálatos érzés fogott el, nem a harc miatt, mert harcolni nem jó. Apa sem engedi, és mi sem szeretjük, ezért amikor csak lehet, elkerüljük. De azon a napon nem lehetett. A csodálatos érzést egészen más okozta. Az, hogy felfedeztünk egy újabb kincset magunkban. Együtt olyan gyorsan győztük le a támadót, ahogy egyedül semmelyikünk sem tudta volna. Tényleg olyan könnyen ment az egész, mintha csak egy botot kaptam volna fel a földről. Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy mire vagyunk képesek, ha összefogunk. Apa is nagyon meglepődött. Lordról tudta, hogy nem csak hatalmas szíve van, hanem kemény harcos is tud lenni, ha meg kell védenie magát vagy minket. Mielőtt bekerült a sintértelepre, ahonnan apáig kimentették, sok veszélyes kétlábú és négylábúval szembenézett. Gertrude-ról és rólam viszont azt hitte apa, hogy mi még egy légynek sem tudnánk ártani, egy ránk támadó kutyának pedig főleg nem. De megmutattuk, hogy a családunkért mi is bármire képesek vagyunk. Ahogy folytattuk a sétát, olyan büszkén és magabiztosan lépkedtem, mint még sosem. Más volt ez a győzelem, mint Lord győzelme a nagy fehér kutya fölött, és más volt, mint amikor én védtem meg a családomat a három nagy kutyától. Ezúttal nem csak a saját erőmet éreztem magamban, hanem velem volt Lord, Gertrude és apa ereje is. És ezt a különleges kincset már soha többé nem veszítettem el. Hazafelé tartva még megálltunk egy gyors doboz focira, amit Gertrude és én is imádunk, de néha még Lord is beszáll picit. Ilyenkor apa elrúg egy dobozt a lábaink között, mi pedig megpróbáljuk elkapni. Én persze ezt sem dobom utána, hanem a számban tartva próbálom elkapni a következő dobozt is, amin apa mindig nagyokat nevet. Most viszont csak csendben mosolygott, és éreztem rajta, hogy egészen máshol járnak a gondolatai. Büszke volt rá. Ki tudtam olvasni a szeméből.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó. Ismeritek ezt a dalt? Ez egy régi vidám dal, amit sokan nyáron szoktak énekelni. És tényleg, a strandot nagyon lehet élvezni. Ti is szeretitek? A strand egy szuper hely. Nem csak azért, mert jókat lehet pancsolni a vízben, hanem mert rengeteg izgalmas dolog vár ránk. Sok helyen vannak csúszdák, vízi játékok, és még külön medencék is a gyerekeknek. A strandon mindig vidám a hangulat. Az emberek nevetnek, játszanak, lubickolnak a vízben, és jól érzik magukat. Olyan egy kicsit, mint egy vidám park, csak itt vízben is lehet játszani. A kisebbeknek sekély, biztonságos gyermekmedencék vannak, ahol nyugodtan pancsolhatnak. A nagyobbak pedig úszhatnak, labdázhatnak, vagy akár vízipisztollyal is játszhatnak. Persze csak óvatosan. És ne felejtsük el a finomságokat sem. A strandon gyakran kapható lángos, főtt kukorica, hűsítő jégkrém és finom fagylalt, ami nagyon jól esik a meleg nyári napokon. A strandon mindig figyelnek ránk az úszómesterek. Ők vigyáznak arra, hogy mindenki biztonságban legyen. Ha valaki bajba kerülne, azonnal segítenek. Fontos, hogy mindig hallgassunk a felnőttekre, és vigyázzunk egymásra a vízben is. A strandolás igazi nyári kaland, sok nevetéssel és játékkal. Élvezzük a hűsítő vizet, a napsütést, és gyűjtsünk sok-sok boldog emléket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Pataki Edit, mese a négy testvérről. Előadja Pató Márton. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer négy testvér, egy fiú és három lány. Tél, tavasz, nyár és ősz volt a nevük. Öreg szüleik Évapó és Évanyó egyformán szerették őket, igazságosan osztották szét közöttük minden vagyonukat, az évet. 3-3 hónapot adtak mindegyiküknek. Tél volt a legidősebb a testvérek között, az egyetlen fiú, hamar megszokta, hogy erősebb húgainál. Már december közepére mindent megfagyasztott maga körül. Szerette a szépséget, a tisztaságot. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg, ne hasonlítsanak egymásra. Csipkedíszes mennyasszony ruhát varázsolt minden fára bokorra. Óriási jégcsapokat növesztett a házak ereszére, a barlangok bejáratára. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat. Hóbunda alá rejtette az őszi vetéseket. Decemberben fehér karácsonnyal kedveskedett az erre áhítozóknak. Napsütéses délutánokon Tél kisbarátnőjével, Sugárkával kicsalta a gyerekeket, hóembert épített velük, hócsatákat rendezett közöttük, korcsolya versenyeket a befagyott vizeken, szánkózást a domboldalakon. A fázós apróságok is kimelegedtek a téli játékokban. Januárban vészterhes felhőkkel takarta el az eget, de még februárban is szaporította a hóakadályokat úttalanná vált utakon, korcsolyapályává változtatva a járdát. Kiéheztette a vadakat, a madarakat, és bizony megfagytak a vigyázatlan rovarok, ha nem bújtak eléggé mélyre az avarban, fakérekben. Tél tombolása megszelidült, mikor március elején szépséges hugával, a nevetős szemű tavasszal találkozott. Elfáradtam, kis hugom, panaszkodott neki, és fagyos puszit lehelt rózsás arcocskájára, átadta neki ősz üdvözletét. Jól dolgoztál, bátyuskám, melengedte meg bátyját tavasz játékos jókedvében. Pihentetted a magvakat, puha hótakaróval fetted be az őszi vetéseket, engedted az állatoknak, hogy téli álmot aludjanak. Ügyelj majd a medvebocsokra, ha előmerészkednek. Nagyon picikék, búcsúzott Tél hugocskájától, de a hegycsúcsokról nem húzódott vissza. Egy-két kemény faggyal márciusban, de még májusban is visszalátogatott a kertekbe, megdermesztve barackfák, mandulák virágait, pedig csak hugocskáját szerette volna viszont látni. Mikor tavasz egyedül maradt, Napocska segítségét kérte. Először a vastag hóbundát vékonyították meg, aztán egyre kisebbekre zsugorították a makacs hófoltokat. Az eddig tiszta fehérséget körben a világon a sár vigasztalan feketesége váltotta fel. Tavasz Napocska tüzével külön felmelengetett minden magvacskát, minden ágacskát. Apró kis csírák hajtások dugták ki kíváncsi fejecskéjüket a még didergő földből, aztán szinte szemlátomást nőttek a cirógató sugarakban. A fák és bokrok rügyeket fakasztottak, ezekből levelecskék és virágocskák pattantak ki, de születtek virágok és levelek az eddig csupasz földön is. tél fehérsége és a sár feketesége után alig néhány nappal színpompába öltözött a világ. Pirosban, sárgában, fehérben, kékben tündököltek a virágok, zöld színt öltött a környezet, és ez az ég kékségével a végtelenné tágult látóhatár peremén találkozott, össze is olvadt vele. Hűszálakon harmadszivárványlott, Katica bogár itta szomjasan. A hóban tisztára fürdetett fák és bokrok ismét csodálatos ruhát öltöttek. Fehérben ékeskedett a megy, a cseresznye, a szilva, a kökény, mintha mindannyian lakodalmukra készülő mennyasszonyok lennének a rózsaszínbe kékes lilába bújt koszorús lányok, a barackok, az almák és a körték között. Az ünnep fenségéhez méltóan virágillat áradt a levegőben. Minden és mindenki felszabadult, újjongott. Madarak daloltak, méhek döngicséltek, megköszönték télnek, hogy kipihenhették magukat, tavasznak pedig életük szépségét. Tavasz megérlelte első gyümölcseit, az epret, a cseresznyét, és bőtermést ígért a földeken, a veteményesekben is. Fejesedett a saláta, gömbölyödött a retek, nőtt a hagyma, hogy vitaminnal gazdagítsák az embereket. Már is megjöttél, testvérkém? Fogadta kedvesen idősebb húgát tavasz, miközben ki se látszott a munkából, pedig jócskán maradt még tennivalóm. Sokat dolgoztál, nővérkém, üdvözölte őt elismeréssel nyár. Csacsogással, csicsergéssel teltek meg a madárfészkek, kölykök növekednek az odukban, kotorékokban, a föld alatt és a föld felett, a fák lombkoronájának magasában, és tavaknak, folyóknak mélyében is pezseg az élet. Csodálatosan pompáznak a virágok. Nem megszázszoroztad, hanem megezerszerezted a magvakat, a gyümölcsöt, most már csak rajtam áll, mekkorára növelem őket. Aztán ne sokat heveskedj, hugicám, mert gyorsan összeasszalod, amit én életerősnek indítottam. Búcsúzott könnyű puszival tavasz, közben átadta testvérük tél üdvözletét. Nyár felnevelte a kétlábú és négylábú apróságok többségét, megérlelte és aratásra engedte át a gabonát, szabadságra küldte az óvodásokat és az iskolásokat. Kikapcsolódókkal, kirándulókkal töltötte meg a vízpartokat, a strandokat, a hegyeket és a völgyeket, az erdőket és a lugasokat. A fák és a bokrok ontották gyümölcsüket, a tövek termésüket, a barack, az alma, a körte, a szilva, a görög és a sárga dinnye mézédesre ért. Paprika, paradicsom, tök, uborka, borsó, pap gazdagította a kínálatot. Sokat dolgoztál, nővérkém, köszöntötte őt elismeréssel ősz. Segítettél a virágoknak, hogy illatosak, színesek maradjanak, hogy szépségükben pompázzanak. Segítettél a gyümölcsöknek, a terméseknek, hogy ízesek, vitamindúsak legyenek. Segítettél a magvaknak kihordani, megérlelni ezerszeres terhüket. Vadászni tanítottad a négylábúak kölykeit, repülni és élelmet keresni a madárfiúkát. Nekem gazdag tárházat hagysz, hogy a betakarítást megkönnyíthessem. Vigyázz a költöző madarakra, de a vándorokra is, búcsúzott tőle nyár, és átadta neki tavasz üzenetét. Erősítsd még meg az apróságokat, mielőtt elmennél, segíts az itt maradóknak sűrű tollazatot, vastag bundát ölteniük. Nehogy sokat sírdogálj, legyen idő betakarítani a termést, felkészíteni télbátyánk látogatására a termőföldeket. Ősz nyári meleggel, derűs napsütéssel köszöntött be, vidám szüretelőkkel, gyümölcsszedőkkel töltötte meg a kerteket, hegyoldalakat. Emberek és gépek serénkedtek a földeken, hordták kamrájukba, csűrjükbe, pajtájukba a termést. Tücskök ciripelése zengte be az éjszakákat. Színpompás ruhát öltött a környezet, az eddig zöld levelek bíborrá, aranyjá, csodabarnává váltak. Gazdagon illatoztak a kertek, túlérett gyümölcsöket lakmároztak madarak, bogarak, gyűjtögethettek téli raktárjukba mókusok, hörcsögök, sünök, méhek, hangyák. Aztán ősz elszomorodott, sajnálta, hogy a virágokat nem őrizheti meg. Sokat sírt, az utakat sártengerré változtatta. A fák és bokrok minden levelüket lehullatták, csontváz csupaszon diderektek, csak a fenyők várakoztak a térre örökzöld szépségükben. Fűszálakra dérdermett, köd szűkítette össze a látóhatárt. Sokat dolgozták, kicsi hugocskám, köszöntötte őszt tél hideg ölelésével, de gyorsan letörölte arcocskájáról a könnyeket, mielőtt odafagytak volna. Vastag avart biztosítottál, hogy a rovarok elbújhassanak. Mélybe hullajtottad a magvakat, hogy téli pihenésük után jövőre is ezerszeresen fizessenek. Segítettél az embereknek, hogy betakarítsák a termést, hogy gondoskodjanak tűzre valójukról. Te is megérdemled a pihenést. Úgy gondolod, bátyó? Kérdezte ősz, és kivételesen nem kötözködött vele, mert nagyon elfáradt az eltelt 3 hónap szorgoskodásában. átadta testvérének nyár üdvözletét. Azért egy kicsit szívesen maradok még. Hagyjuk meg az élőlényeknek a melengető napsütés ajándékát. Tél nem mondott ellent kedvenc kisugának, átengedett néhány hetet, hogy még kedvére tevékenykedhessék. Bágyat napsugárral búcsúzott ősz, sok élőlény hálálkodott érte. A növények megköszönték nyárnak és ősznek gyümölcseiket, terméseiket, az állatok is kölykeiket, fiókáikat. Kéréssel fordultak télhez. Vigyázzon álmukra, pihenésükre. December végére tél mindent megfagyasztott maga körül. Fehérbe öltöztette kopár környezetét. A hópihéket aprólékos munkával egyenként formálta meg. Csipkedíszes mennyasszonyi ruhát varázsolt minden fára, bokorra, vezetékre. Jégpáncélba burkolta a folyókat, tavakat, hóbunda alá rejtette az őszivetéseket. Még azok is, akik szerették telet, miközben ajándékait élvezték, örültek neki, hogy utána tavasz is, nyár is, ősz is következik. Alig találkozunk, mégis ugyanazért, ugyanazokért dolgozunk mind a négyen, sóhajtott tél, mikor három kisugára gondolt, és a legidősebbre, tavaszra várt. Évanyó és évapó jogosan lehet büszke négy munkás gyermekére.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.
1: Menjünk, menjünk, mendegéljünk, míg sűrű erdőbe érünk, a fák között mókus ugrál, az árokban

A lábuk, mintha magától kezdett volna lépkedni. Az út kanyargósan ugyan, de a városba vezette őket, ahol soha addig nem látott világ tárult elébük. Emberek sokasága, boltok, járművek, s mindenféle csuda várta őket.

Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Két bors ökröcske. Állt egy kis házacska valahol a messzi hegyekben. Benne éldegélt egy szegény öreg asszony, egyetlen fiával, Gergővel. A fiú az erdőben fát vágott, ezzel kereste meg a napi betevőt. Történt egy nap, hogy munka közben megéhezett. Elővette hát bicskáját és kenyerét. Ám hirtelen egy ősz öregember termett előtte.
1: Drága fiacskám, az Isten áldjon meg! 3 napja nem ettem, nem ittam. Adnál egy harapást a kenyeredből? Kérdezte a fiú.
2: Adok én szívesen,
0: válaszolta, és az öregember felé nyújtott egy karé kenyeret. Az öreg nem győzött hálálkodni, majd belenyúlt a zsebébe, és 2 apró ökröcskét vett elő. Odaadta a fiúnak, azután eltűnt a messzeségben. A 2 kicsi ökör olyan apró volt, mint egy borsszem.
3: Gyere, gazdánk, rakd meg a szekerünket, mert már nagyon húznánk,
0: mondták. A fiú rakná a szekeret, de amint elkezdi a munkát, a kicsi ökrök fura hangot hallatnak, s a fadarabok maguktól felmásznak a szekérre. Elindul a fiú a 2 ökröcskéjével hazafelé. Az uraság éppen arra jár. Megtetszenek neki a csoda ökröcskék.
1: Mennyiért adod őket?
0: Érdeklődött.
2: Nem eladóak,
0: válaszol Gergő.
1: Mi az, hogy nem eladóak? Ha estig be nem hordod az összes fát az erdőmbe, enyémek lesznek az ökrök,
0: mondta az uraság. Elszomorodik a fiú. Hát most mit évő legyen? A 2 ökröcske egymásra néz, s lám, már be is kerítették az egész erdőt. A fák pedig tövükkel együtt ott sorakoztak a szekéren. Az uraság nagyon meglepődött. Dühében új próba elé állította a fiút.
1: Szántsd fel most a hegyet! Majd arasd le, és őröld meg a búzát napestig. Ha nem teljesíted, enyémek lesznek az ökrök.
0: A 2 ökröcske ismét egymásra nézett, s már fel is szántották a hegyet, a búzát pedig leharadták. Ám lassan megy le a nap, s még nincsenek teljesen készen a munkával. Dörzsöli is markát az uraság, hogy végre övé lesz a 2 ökör. De a 2 kisökör gondolt egyet, majd az egyik visszatolja a napot az ég közepére, a másik pedig elrejti a holdat a hegy mögé, s már folytatják is tovább a munkát. Ráfújtak a búzára, s nagy forgó szél kerekedett. A búza a magasba emelkedett, majd liszté örlődött, s így hullott bele a zsákba. Bevégezték dolgukat. Végre indulhattak az urasághoz.
2: Kész is lennénk, uram!
0: Érkezett meg Gergő a 2 ökör kíséretében. De a 2 ökör felbőgött, majd nagy lisztvihar kerekedett, és az egész kastély s népe csupa lisztes lett.
2: Miben állhatok még szolgálatára?
0: Kérdezte Gergő a dühös uraságot.
1: Inkább megyek a pokolba, mint hogy titeket lássalak. Takarodjatok innét!
2: Ha ezt kívánja, uraságod,
0: s azzal Gergő felültette a szekérre, s már vitte is. Mentek hegyen, völgyön át, míg el nem érkeztek a pokol bejáratához. Kitessékelte az uraságot a szekérről, aki menekülni próbált.
2: a két kisökör akkorát fújtatott, hogy forgószél kerekedett, és az magával taszította a pokol mélyébe. Az ördög nagy örömmel fogadta a gonosz udaságot. Gergő pedig visszaindult a két kisökröcskéjével édesanyjához, ahol ezentúl négyesben éldegéltek boldogan, míg meg nem haltak.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mátyás király és az okos leány. Előadja Benkő Bence Dániel. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekeren, hol pedig gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajthatott át a falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás király, hát kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem alásan, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondtalanok kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse Eleanor azt a kereket, de meg is nyuzassa, mert ha nem, akkor a fejével fizet, mondta nagyharagosan a király, és egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van. Elhengeríteni, csak elhengerítik azt az útból. De hogyan mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyúzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, hát mi leltekendett? Olyan nagyon töprenkedik, kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hajd el, leányom, hát nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja, hárított el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérlelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte, hogy mi baja. Erre járt a minap Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, és összetört a hintójának kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan, édesapám, emiatt kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk. Jaj, most mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol van a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette azt az átkozott malomkövet? Megnyúzatta-e, hogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett, állt elő takarosan a bíró leánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzhattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Hát kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány! Van én nékem 100 éves kenderkócom. Fonjál nekem abból aranyfonalat. Feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye. Abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor majd én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nékem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nékem azt a korsót. Én szívesen, csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki annak a 100 esztendős kosarát. Hát kilátott már olyat, hogy valamit a színéről megfoltozzanak, felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem, mentem az országban, de ennek a lánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való? El is veszem feleségül. Mátyás király nem sokat teketóriázott, megkérte a bírótól a lánya kezét. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jövés-menés utazás.
1: Macska, macska, csacska, macska, fürge, mint a kis halacska. Ide fut, oda fut, megpihenni sose tud. Peti, Kati, hű, de nézi, fusson, aki utoléri.
0: Csikó mondja nyehehe, kizöldült már a here, gyíbányára, vesztercére, borsos-boros pecsenyére. Három vélből s nekeresben, tengerre szállt egy rézüstben. Ha az üstjük nagyobb volna, az én mesém is tovább folyna.
2: Poros úton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög. Sári néni vezeti, aki látja neveti.
3: Gí-gá-gá, elmegyünk mi világgá.
4: Megy a kutya szentes felé, lóg a farka ezel felé. Lim-lom lakatos, te leszel a fogó most.
0: Gyere, Gyuri, a térdemre, lovagoljunk Debrecenbe. Veszünk ottan vásárfiát, szépen szóló kis muzsikát.
4: Cín-cín, kisegér, szúnyog lába szárnya. Hová visz ez az út? Cín-cín-cínkotárra.
5: Gyíj, te fakó, messzire, hazaérünk estére. Gyíj, te fakó, perecért, holnap után kalácsért.
6: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: A Pelikán Madár. Magyar népmese. Élt egyszer egy király. Ennek a királynak az egyik szemi sírt, a másik nevetett. Volt neki egy gyönyörűséges szép lánya. Azt mondja ez a szép lány. Édesapám, én úgy furcsálom a maga szemét. Mondja már meg, drága jó édesapám, hogy miért sír az egyik szeme, miért nevet a másik? Hely, édes lányom, sokan megkérdezték már ezt, de senkinek meg nem mondtam. Mondja meg nekem, lelkem, drága jó édesapám. Olyan szépen kérte az édesapját, hogy az megmondta. Édes lányom, volt én nekem egy pelikán madaram. Míg annak az énekét hallottam, nem öregettem, nem volt se búm, se bánatom. De ez a pelikán madár úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Bejártam érte rengeteg országot, szinte az egész világot, de sehol senki nem tudott a madárról. Azért sír az egyik szemem. A másik meg azért nevet, mert bejártam nagyon sok országot, de hozzád hasonló szép lányt sehol se láttam. No, ha nem látott édesapám, nem is megyek én addig férjhez, míg édesapámnak elé nem hozzák a pelikán madarát. Jaj, édes lányom, mondjál le róla, mert vén lány maradsz. Nem bánom én, édesapám, amit mondtam, megmondtam. Kihirdette hát a király, hogy annak adja a lányát, aki visszahozza a szépen éneklő pelikán madarát. Szerencsét is próbáltak királyfiak, hercegek százával, bejártak 2-3 országot, érdeklődtek, de sehol nem találták a pelikán madarat. Üres kézzel jöttek vissza. Búsult a szegény király, nagyon búsult. No, ugye, mondtam, édes lányom, hogy vén lány maradsz. Kár volt elmondani a titkomat. Mindegy, édesapám, míg elé nem kerül a madár, én bizony nem megyek férjhez. A királyi udvarba dolgozott egy nagyon szép legény. Egyet gondolt, bepakolt a tarisznyájába kenyeret, szalonnát, útnak indult. Ment, mendegélt, majd beért egy rengeteg erdőbe. Összetalálkozott egy ősz öregemberrel. Azt mondja az ősz öregember: édes fiam, az Isten nevébe adjál egy darab kenyeret. Adok én jó szívvel, édes öregapám, még szalonnát is. Kibontotta a tarisznyáját a szép legény, letelepedtek egy tőkére, együtt kenyereztek, szalonnáztak. Csak megszólalt közben az őszöreg ember: no, édes fiam, tudom én, mi járásba vagy, te a pelikán madarat keresed. Hely, de sok királyfiak, hercegek elhaladtak már ezen az úton. Kértem tőlük is egy darab kenyeret, de csak rúgtak felém. Egy se adott egy falást se. De vissza is jöttek pelikán madár nélkül. De téged, édes fiam, a jóságodért útba igazítalak. Úgy tudd meg, hogy az a pelikán madár az Óperenciás tengeren túl van. Csak hát így gyalogszerrel oda nem jutsz, ha a lábad térdig elkoptatod, akkor se. Olyan csikó kéne neked, amelyik sárkány tejet szopott. Ó, édes öregapám, honnan vegyek én olyat? Itt, ennek a nagy erdőnek a túlsó aljába van egy házikó, abban lakik egy vén boszorkányasszony, annak van ilyen csikója, menj el oda, kérd el szép szavakkal. Jól van, édes öregapám, az Isten fizesse meg, már megyek is. Ment a szegény legény, ment, meg is találta a kis házikót. Beköszönt. Adjon Isten jó napot, édes öreganyám! Jó, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben vége volna az életednek. Mi áradba vagy? Hely, édes öreganyám, nagy a búm. Nekem nagyon kellene egy csikó, olyan, amelyik sárkánytejet szopott. Te gyerek, te az ördöggel cimborálsz. Dehogy cimborálok, édes öreganyám, ha én nékem lenne olyan lovam, elszállnék vele, megkeresném a felséges királyom pelikán madarát, mert az olyan madár, édes öreganyám, hogy magát is megfiatalítaná, nem lenne olyan vén, görbe, szép fiatal menyecske lenne magából. Tetszett a beszéd a vén banyának, hát azt mondta. Hát nekem van, ott van az almafa alá kikötve. Te, gyerek! De ha az ördöggel cimborálsz, egy csúf varangyos békának változtatlak. Nem lesz rá szükségi, édes öreganyám, mert ha nem találom meg a pelikán madarat, visszahozom a maga csikóját. A legény az almafa alól elkötötte a szép csikót. Simogatta, nézegette. Hát látja, hogy minden szőri szín arany. Megszólal a csikó. Édes gazdám, hova repítselek? Édes lovam, az Óperenciás tengernek a túlsó partjára kellene nekem menni. Ülj fel, édes gazdám, a hátamra! Felült a legény, a ló megfelemelkedett a magas levegő égbe. Szállott a legénnyel,

0: országúton egy 200 éves forma öreg anyókával találkozott össze, aki két botján bicegett. Mondja, édes öreganyám, nem tud valamit egy pelikán madárról? Az a pelikán madár az én országom királyáé, aki azóta is siratja, mióta nyoma veszett. Tudom, fiam, tudom. Ott van az a kerekerdő, annak a közepibe egy nagy fa, a gajjai majd az eget verik. Ott van az a pelikán madár beszorulva két gaj közé, ott vergődik, kínlódik. Hely, örült a legény. Ahogy csak bírták a lábai, ment a nagy erdőbe. Lesegette a fákat, meg is találta a legnagyobbat. De csak búsult, hogy biző arra nem bír felmászni. Leült a fa alá, gondolkodott. Hirtelen eszébe jutott a síp. Elővette, belefújt. Hely! Jött a táltos csikó, mint a szélvész. Leereszkedett. Hívtál, édes gazdám? Hívtalak. Mi baj van? Ezen a fán szenved a pelikán madár, de nem tudok felmászni érte. No, gyorsan a hátamra, édes gazdám, majd a gajat az egyik kezeddel húzd el, a másikkal meg gyorsan kapjál a madárért, hogy el ne röppenjen, tedd a kebeledbe. Jó van, édes lovam. Felrepültek fel-fel, majdnem a fa tetejére. Ott vergődött a kis pelikán madár, két gaj közt beszorulva. A legény elhúzta az egyik ágat, a másik kezével megmarkolta a madarat gyorsan be a kebelibe. No, szálltak vissza a magas levegőjégbe, jöttek. A pelikán madár, ahogy felmelegedett, megpihent a legény kebelibe. Hozzáfogott olyan szépen énekelni, hogy akik meghallották a hangját, megfiatalodtak. Akinek gondja, baja volt, bánata, minden felejtette. Így repültek egészen a boszorkány házáig. A boszorkány kiállott az udvarra, a kezét a szeme felé tette, úgy nézte, hallgatta, milyen gyönyörűen énekel a madár. A legény meg a táltos lóval kétszer is megpergett körülötte. Csak azon vette észre magát a vén, görbe, csúnya boszorkány, hogy szép piros szoknyás menyecske vált belőle. Örömében még táncra is kerekedett. Majd mikor a város szélére ért a legény, biztatta a madarat. Énekelj, szép pelikán madaram, énekelj, a városunkba vagyunk. Hozzáfogott a madár énekelni, hogy égföld csengett, zengett bele. A népek kicsődültek az utakra, úgy hallgatták. A király is kijött a tornácra, úgy merezgette a szemét. Honnan szól a szép hang? Annak a nagyvárosnak a népe gondtalanul, boldogan, fiatalon él azóta is. A király is megfiatalodott persze. Volt öreg király, nincs öreg király. A király mindjárt nekiadta a lányát, meg a feli királyságát a legénynek. Nagy lakodalmat csaptak. Boldogan élnek, ha meg nem haltak.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kismalac meg a farkasok. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, kerekerdő közepében egy kismalac éldegélt. Takaros kis házában éppen ebédet főzött magának, amikor az ajtóhoz az ordas lopakodott és bekopogott.
1: Kismalac kedves, eresz be! Hideg van, nagyon fázom, alig érzem a lábom.
0: De a kismalac, amilyen kicsi volt, olyan eszes.
2: Bizén, be nem eresztelek, még a végén megeszel.
1: Kedves malacka, legalább az egyik hátsó lábamat enged, hogy berakjam.
0: Na, a kismalac elgondolkozott, és gyorsan egy fazekat hozott. A fazekat vízzel megtöltötte, s felrakta a tűzre.
3: Jól van, farkaskoma, rakd csak be az egyik lábadat.
1: Jaj, kismalac, kérlek, segíts nekem, másik lábamat is enged betennem.
0: Beeresztette hát a másik hátsó lábát.
1: Malacka, nagyon hideg lett, kérlek, a melső lábaimat is ereszd be.
0: A malac beeresztette, nem volt már más kint a házból, csak a farkas feje.
1: Igazán, malackám, engedj már be egészen, nem bántolok, ígérem,
0: kérlelte a toportján, közben máson sem járt az esze, csak a malac lakomán. A víz éppen felfort, és a kis malac egy nagy zsákért nyúlt. Azt az ajtó szájához tartotta, és kiszólt az ordasnak.
3: Gyere csak, farkas, beengedlek!
0: A farkas szépen belehátrált a zsákba, a malac gyorsan csomót kötött a szájára. Akkor levette a tűzről a fazekat, és a forró vizet mind az ordasra zúdította. Ordítva menekült a kopasz farkas. A malac is gyorsan elszaladt. Egy fát meglátott, arra felmászott, a tetejéről mindent látott. Szaladt a farkas a társaihoz. Együtt indultak, hogy lehozzák a malacot. De fára mászni egyik sem tudott. Tanakodtak. A magas ágat hogy érjék el? És arra jutottak, legjobb lesz, ha egymás hátára másznak fel. Nagy nehezen sikerült nekik. Legalább a kopasz állt, s a legfelső farkas már majdnem elérte a malackát.
3: Forró vizet a kopaszra,
0: kiáltotta ekkor a malacka. Erre a kopasz úgy megijedt, illaberek nádakerek, kiugrott a többi alól, és futásnak eredt. Ahogy a kopasz elfutott, a többi farkas mind lepotyogott. Nagy szégyenkezve mind elkullogott, fájlalva kezét, lábát. A malac a fáról lemászott, komótosan hazabattyogott. A farkasok azóta is úgy félnek, a malacházának közelébe sem mentek.

0: Mónál.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Kádár L. Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. A király kutyája, székely népmese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak volt egy nagyon-nagyon szép leánya, s volt neki egy kutyája, amit rettentően szeretett. Nem adta volna oda senkinek a világ semennyi kincséért, az egész országért. Akárhova ment sétálni, a kutyát vitte magával. A leányát eljegyezte a szomszédország királyfia, s az a királyfi, ahogy járogatott a királykisasszonyhoz, hát erőst megtetszett neki a kutya. Kérte a királykisasszonytól, könyörgött, mert a királytól nem merte kérni, addig könyörgött, addig istenkedett, hogy a királykisasszony, mikor az apja nem volt otthon, odaadta a kutyát a vőlegényének. Elvitte a királyfi a kutyát, de elfelejtette megkérdezni, hogy minek hívják. Hiába szólott neki így, hiába szólott neki úgy. A kutya csak szomorkodott. Gondolt egyet a királyfi, és azt mondja az inasának. Most elmész oda a király kisasszonyhoz, és megkérdezed, hogy mi a kutyának a neve. De úgy kérdezd meg, hogy azt senki ne hallja, csak egyedül a király kisasszony. El is ment a királyfinak az inasa, de mikor a nagy terembe belépett, éppen az asztalnál ültek a király, a feleséges, a leánya. Hely, de nagy bajba volt az inas, hogy tudja ő megkérdezni, hogy minek hívják a kutyát. Állt egy darabig, állt. Egyszer azt mondja a király kisasszonynak. Azért küldött engem ide az, hogy mondd meg neki azt, hogy minek hívják azt. A király kisasszony átlátott a szitán, s azt mondja. Mondd meg neki azt, annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Hát, elment az inas, s megmondta a királyfinak. Gondolkozott a királyfi, törte a fejét, mi lehet az, s nagy későre rájött. Biztosan az inas, mikor odament, erőst meg volt ijedve, s nem merte megkérdezni a király kisasszonytól az apja jelenlétében, minek hívják a kutyát, s azért mondta a király kisasszony, hogy annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Azt mondja a kutyának, ide gyere, félsz! S hát, disznó adta, teremtette, a kutya felugrott, s a királyfinak nyalta az arcát, és ugrált örömében. Azt se tudta, mit csináljon, mert a kutyának a neve Félsz volt. Hely, de mikor elment az inas, nagy méregbe keveredett a király, s azt mondja a leányának, mit beszélgettél te az inassal? Hát, édesapám, ezt én meg nem mondhatom. Hát, ha nem mondod meg, akkor menj el az országomból, hogy ne is lássalak. Nagy sírás, keserves könyhullatások között a király kisasszony összeszedte magát, és elment. Elment a szomszédország királyfiához, aki a vőlegénye volt. Na, oda jó helyre ment. A királyfi egy csöppet se haragudott, hanem egyből nagy lakodalmat csaptak, megesküdtek. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak született egy erős, szép gyermeke. Gondolta magában az öreg király, jó lesz, ha kibékülök a leányommal, s meglátogatom. Beleültek a feleségével egy szélhintóba, és elmentek, hogy meglátogassák a leányukat, és mikor a leányát meglátogatta, akkor látta meg, hogy ott van a legkedvesebb kutyája. Azt mondja a király kisasszony. Na, édesapám, most már úgy is mindegy, megmondom, hogy mit mondtam az inasnak. És a király akkor tudta meg, hova került az ő legkedvesebb kutyája, s mit beszélgetett a leánya. Kérte a bocsánatot, hogy ne haragudjon a leánya. Szánta, bánta, de immár mindegy volt, mert úgy is megbékéltek, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány. Népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük. Ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le. A középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt. A legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
3: Búslakodásra nincs okod. Leszek én hites asszonyod.
0: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele. De Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyik őtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
3: Aludj csak, és álmodj szépen! Minden egyebet intézek!
0: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
4: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
0: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
3: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
0: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bár csak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajtotta. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig hús, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
4: Kímélt meg az életemet, egy napon a segítségedre leszek.
0: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanezt történt később a sárkánnyal és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét.
4: Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét.
0: Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták.
4: Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról. Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
3: Titkok a játékboltból.
0: A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról.
3: Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás.
0: Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
5: Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én olvasok nektek mesét. Mester Györgyi, nyári kaland a parkban. Az óvodás nagy csoportból elballagó Réka az iskola kezdés előtti nyár jó részét a nagymamájánál töltötte, mivel szülei szabadsága nem volt elég arra, hogy az egész szünetet kislányukkal tölthessék. De így is minden este beszéltek egymással telefonon, és Réka élménybeszámolójából a szülei pontosan tudták, mik voltak az adott nap történései, milyen a kislányuk hangulata, jól érzi-e magát. Ez utóbbival sohasem volt baj, hiszen Nagyival remekül telt a nyár. Reggeli után minden nap kisétáltak a közeli parkba, ahol a kislány megismerkedett a park különböző fajtájú fáival, virágaival, és néha egy-egy érdekes szép madarat is láttak a lombok között, amelyekről nagymama jóvoltából egy csomó érdekes dolgot tudott meg. De Nagyi mást is mesélt. Igazi mesekönyvből, míg végül a mindennapi felolvasás a parkpadján ücsörögve elmaradhatatlan részévé vált a délelőtti sétáknak. Réka persze néha magával vitte a babakocsiban Jutka babát, hogy ő is levegőzzön egy kicsit. Máskor a nagy pöttyös labdát, amivel nem csak ügyesen pattogtatni, hanem kapura lőni is lehetett a gyerekeknek kialakított, az igazival szinte teljesen megegyező kis futballpályán. Nem szabad azonban megfeledkezni a séták harmadik résztvevőjéről sem, akit Réka a ruhája vagy köténye zsebében szokott magával vinni, és otthon nem hagyott volna semmi kincsért. Ez a harmadik társuk Makkarcsi volt, jobban mondva egy apró kis makk, akinek festett szeme, szája és a makkupak sapka alól kilátszó fekete, frufrus haja volt. Mindez lakkal alaposan rögzítve. Ő Réka legkedvesebb óvodai pajtását Kovács Karcsit volt hivatott megszemélyesíteni. A kis figurát a fiúcska saját kezűleg festette, és emlékül egyben barátságuk zálogául adta. Igaz, a nyári szünet után az iskolában majd újra találkoznak, de hol van még a szeptember? Réka sokszor felemlegette a nagymamának Karcsit, és ezzel meg is indokolta, hogy miért hordja mindig magával a kismakkot. Az a bizonyos nap is ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Reggeli után Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig magához vette a még ki nem olvasott mesekönyvet, és indultak volna a parkba. Réka az ajtóból szaladt vissza. Várj csak, Nagyi, Makkarcsit elfelejtettem berakni a zsebembe. Hagyd inkább itthon, mondta erre a nagymama. Még a végén elveszíted a parkban. Kiesik a zsebedből labdázás közben, akkor aztán sírhatsz utána. Jobb lenne, ha itthon hagynád. Rékát azonban nem lehetett lebeszélni az elhatározásáról, és zsebre tette a makkocskát. A parkban aztán volt nagy labdapattogtatás, kapurarúgás, majd amikor a kislány elfáradt, letelepedett a nagymama mellé, és várta a soron következő mesét. Közben nem felejtette el a zsebében ellenőrizni, megvan-e még Makkarcsi, sőt, ki is ültette maga mellé a padra. Azután várakozás teljesen fordult nagymama felé. Jöhet az új mese! Most Makkarcsi is meghallgatja, tette hozzá. A mesen nagyon izgalmas volt, annyira, hogy sem Réka, sem a nagymama nem vette észre, amikor a fejük felett a nagy fenyő lombkoronájában elcikázott egy kis vörös villám. Legalábbis, ha valaki megfigyelte volna, bizonyára ennyit lát belőle. Sajnos az érdekes mese is egyszer csak véget ért. Nagyi és unokája szedelőzködni kezdtek, hogy hazamenjenek. Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig felvette a szatyrát, amiben persze mindig meglapult egy kis üvegben Réka kedvenc üdítője is, és már indultak, amikor a kislány felkiáltott. Nagyi, eltűnt Makkarcsi! Talán nézd meg a pad alatt, hát ha leesett, tanácsolta a nagymama. Keresték a fűben, a kavicsok között, Réka még a közeli virágágyásban is megnézte, négy kézláb mászva kereste mindenütt, de Makkarcsi csak nem került elő. Potyogni kezdtek a könnyei, annyira sajnálta a kisbarátja elvesztését. Hazamentek. Otthon Nagyi volt olyan tapintatos, és persze szerette, sajnálta annyira az unokáját, hogy nem rótta fel a kislánynak, én előre figyelmeztettelek, ne hozd magaddal a parkba Makkarcsit, mert... Másnap reggel kissé szomorúan indultak a parkba, csak kettesben. Rékának nagyon hiányzott harmadik társuk, Makkarcsi. Nem is volt labdázás, kapurarúgás, bár a pöttyös labda most is ott lapult a hálóban. Csak csendben leültek a padra, és Nagyi kezdte felolvasni a soron következő mesét. A kislány láthatóan alig figyelt a történetre. Még csak el sem mosolyodott a mulatságos résznél, amikor a szajkó lábára rászorult a magkupakból készült papucs. Talán nem is volt jó ötlet, gondolta Nagyi, olyan mesét választani, amiben szintén makról esik szó. De azért végigolvasta a mesét. Amikor becsukta a könyvet és szedelőcködni kezdtek, hirtelen valami koppant a padon, pontosan Réka mellett. A kislány odanézett, és a földön, a fűben meglátta magkarcsit. Akkor a feje fölül is zajt hallott, ágak finom roppanását, és elsuhanni látott egy vörös villámot, ami még cikázott egyet-kettőt, majd ráült egy közeli ágra. Egy szép, loboncos farkú, barnás-vörös kis mókus volt. Ott ült, Réka szerint mosolygott, és mintha azt mondta volna, én csentem el magkarcsit, mert jó csemegének tűnt, de visszahoztam, mert olyan kemény, hogy nem tudtam megrágni. És valóban, magkarcsi kalapján apró fognyomokat lehetett látni, de ez semmit sem változtatott a kislány örömén. Megkerült a barátja, egy becsületes megtaláló jó voltából. Mit gondoltok, Réka magával vitte ezután is magkarcsit a parkba? Elárulom, hogy igen. Csak nem vette elő a zsebéből.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Egy perc kimehet, holnap után bejöhet, szérnálom csinál gére, ugorsz cica a legére.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Hol élnek a kengurúk?
2: Mekkora egy elefánti minden zűrbe beleránk?
1: Ki nem fér a krokodiltól?
3: Mert csíkos a zebra.
4: Mitől hízik a kis békahatóbb?

0: csiga miért mászik, ha hátával a háza?
1: Mit adnak a hüllőnek, ha felmegy a láza?
2: Az oroszlán miért nem eszik hamburgert vagy gyümölcsöt?
3: A gilisztát maguk lomivel kennek kemény?

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a csuka parancsára. Valamikor réges-régen, a messzi Oroszország földjén élt három fiú testvér. Mikor felcseperedtek, a két idősebbikből bátor vadász lett. Medvékkel, farkasokkal viaskodtak, és mindig bőséges zsákmánnyal tértek haza. Hanem a legkisebbik nem volt olyan szorgalmas. Míg bátyai vadásztak, ő egész nap csak a kemence mellett gubbasztott, és húzta a lóbőrt. Mestersége nem volt, nem értett ő semmihez, csak a henyéléshez. Testvérei hiába csúfolták, hiába szitták lustaságáért, semmi pénzért nem segített volna nekik. Ám a két fivér hamarosan hosszú útra ment, s megbízták öccsüket, Ivánt, vigyázzon ő a házra, segítsen anyjuknak, amíg távol lesznek. Iván álmosan pislogott, és a vállát vonogatta.
1: Ó, valahogy csak megleszünk,
0: mondta, és visszadőlt az ágyba. A két báty elindult vadászni, és az édesanyjuk csak hamar megkérte Ivánt, menjen le a tóhoz egy kis vízért.
2: Ilyen farkas, ordító hidegben nem megyek én sehova,
0: szólt nyűgösen a fiú. Hát, ha nem mész, akkor nem lesz vacsora, vágta rá az asszony szigorúan. Erre már a lusta fiúnak is megjött a kedve. Lassan feltápászkodott, felöltözött, és két vödörrel a kezében elindult a közelben fekvő tóhoz. Amikor leért a befagyott vízhez, megkereste a léket, és óvatosan leeresztette az egyik vödröt a jéghideg vízbe. Pár perc múlva diderekbe húzta vissza, s legnagyobb meglepetésére egy csuka pislogott vissza rá. Kérlek, ne bánts! Könyörgött emberi hangon a csuka. A fiú úgy megilletődött, hogy majdnem eldobta a vödröt. Ám a csuka folytatta. Kérlek, engedj vissza a családomhoz, s cserébe ígérem, hogy teljesítem minden kérésedet. Csak annyit kell mondanod, csuka parancsára. Iván lehet, hogy lusta volt, de nem ostoba, és így felelt. Előbb teszek egy próbát, s ha igazat mondasz, elengedlek. Nincs kedvem felcipelni ezt a két vödröt, így hát azt mondom, csuka parancsára, vödrök, induljatok haza! Épp, hogy csak kimondta, a vödröknek hirtelen lába nőtt, és komótosan elindultak a kunyhó irányába. Mikor a lusta fiú látta, hogy a kívánsága teljesült, felragyogott az arca, és elégedetten dobta vissza a csukát a tóba.
3: Most már bárki bármit kérhet tőlem, nem kell teljesítenem. Végre megkapom a jól megérdemelt pihenésemet,
0: gondolta magában lusta Iván, és boldogan sétált haza. Aztán másnap az édesanyja megint hívta. Ivánka, kérlek, menj ki az erdőbe, és hozzál nekem egy kis tűzifát.
1: Ilyen hidegben, még mit nem,
0: vetette oda álmosan a fiú.
1: Inkább itt maradok a jó meleg kemencénél.
0: A kemence sem lesz már sokáig meleg, ha elfogy a tűzifa. A lusta fiúnak végül be kellett látnia, hogy édesanyjának igaza van. Lassan feltápászkodott, és kiment a kunyhó elé, majd azt mondta.
2: Csuka parancsára, fejsze, ki az erdőbe, hoz nekünk egy kis tűzifát.
0: Mindjárt felugrott a fejsze a földről, és sűrű léptekkel elindult az erdő felé. Csak hamar messzi fejsze csattogás ütötte meg a fiú fülét. Csit-csat, csit-csat, dolgozott a fejsze szorgalmasan. Majd néhány perc múlva a fák közül előléptek az első farönkök. A fejsze vezette őket, a rönkök pedig sorban követték egymást, majd mikor Ivánhoz értek, egyesével felugráltak egymásra, és a falhoz dőltek. Iván megfogott 2-3 vaskos darabot, majd bevitte és rádobta a tűzre. Köszönöm, fiam! Végre megint jó meleg van itt a kunyhóban, szólt az édesanyja, a fiú pedig elégedetten feküdt vissza a pamlagra. Az asszony a varázslatból nem vett észre semmit, csak azt furcsálta kissé, hogyha kért valamit, Iván mindig készségesen segített. Végre benőtt a feje lágya, gondolta magában elégedetten az asszony. Ám a lusta fiú nem változott semmit. Közben a napok teltek múltak, az idő egyre hidegebbre fordult, és a 2 idősebbik testvérnek még mindig se híre, se hamva nem volt. Iván fiam, elfogyott minden élelmünk. Menj ki az erdőbe, és lőj valamit, különben éhen veszünk, szólt az asszony egy napon. A fiú, mint mindig, most is a kemence falát támasztotta. Anyja akárhogy nógatta, akárhogy korholta, lusta Ivánnak semmi kedve nem volt kimenni a fagyos télbe, inkább átfordult a másik oldalára. Ám a fiúnak hamarosan korogni kezdett a gyomra, és nem hagyta nyugodni az éhség. Kénytelen kelletlen felkelt, és a puskával az oldalán kilépett az ajtón. Csuka parancsára! Puska, menj! Hozd nekem egy kis finom őszpecsenyét! Utasította, és a puska azonnyomban elindult az erdő felé. Néhány lövés eldörrenése után a puska visszatért, és egy elejtett őzet húzott maga után. A fiú elégedetten vitte be anyjának a zsákmányt, és az asszony még aznap megsütötte a fenséges pecsenyét. Miután a lusta fiú jól lakott, lefeküdt aludni, és legalább 3 napig húzta a lóbört. Mire felébredt, a testvérei is szerencsésen hazatértek, és mindenféle földi jóval halmozták el őket. A 2 fivér hamarosan megházasodott, ám az öccsük még ahhoz is lusta volt, hogy menyasszonyt keressen magának. Magányosan éldegélt tovább édesanyjával, s mindig, ha valamire szüksége volt, elismételte a csukától hallott varázsszavakat. Igen ám, de a fiú idővel annyira ellustult, hogy már beszélni sem volt kedve. Így történt, hogy lassan az esze is eltönyült, és végleg elfelejtette a varázsigét. S mivel magáról nem tudott gondoskodni, élete végéig a testvérei nyakán élt.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Ezért nem meglepetés, hogy újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Ezt figyeljétek! Vízben élek, brekegek, ismertek-e gyerekek? Szúnyoglábon élek, a gólyától félek. Egy pillanat alatt kitaláltátok. De miből tudtátok szinte azonnal, hogy ez a béka? Igen, ez igaz. Az, hogy brekeg, nagy segítség volt. A hal meg a delfin nem brekeg, csak a béka brekeg. Nagyon okosak vagytok, hogy már egy tényből rájöttetek. Gratulálok! Jó volt veletek találgatni ma is.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Dip.

0: vacáció.
1: Mindjárt itt a vakáció. Káció, káció. Már öt betűből áll a bűvös szó. Olyan ez, mint egy szórakoztató kirakó. Az iskola kapui lassacskán bezárnak, s mindenki átadja magát a csodálatos nyárnak. Napfürdő, fagylalt, strand és séta. Már csak két betűt ír fel a táblára a kréta. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

0: A róka meg a sajt. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt, volt egyszer egy róka. Ez a róka egyszer egy szép, holdvilágos éjjelen beszökött a gazdasági udvarra valami élelmet keresni magának. Össze-vissza járta a tyúkketreceket, disznólakat, mindenféle melléképületeket, de ennivalót magának nem talált. Ki akart volna már menni az udvarról, de meglátta az udvar közepén a kutat. Oda ment a kúthoz, felállt a két lábára a kút mellé, s belenézett a kút vizébe. S akkor a tükrében meglátta a holdvilágot. Azt gondolta a róka, hogy az egy nagy sajt. Gondolkodott, hogyan mehetne ő oda be, hogy a sajtot megegye. Hamar ki is találta, felmászott a kút tetejére, s ott a két vödör közül az egyikbe belelépett. A vödör nehezebb lett, mint a másik, s leszaladt a vízre. Mikor leérkezett a róka, észrevette magát, hogy az nem sajt, hanem csak a holdvilág. Akkor már bánta, hogy miért ment be, de onnan kijönni már nem lehetett. Gondolkozott, búsult, hogy mi lesz belőle. Hát egyszer egy farkas is bevergődött az udvarra, hogy az is keressen valami ennivalót. Az is összejárta a tyúkólakat, a disznólakat, jobbra-balra, erre-arra, de nem talált semmi ennivalót. Mikor már ki akart volna menni, ő is meglátta a kutat, s odament. Felállott két lábra a kút gárgyája.

0: amikor az bemegy, ő kijön. Be is ült a farkas a vödörbe, és indult lefele, a róka meg kifele. Egymás mellett jöttek el, hát jó étvágyat kívánt a farkasnak a róka, s mikor kiérkezett, kiszökött a vödörből, és elfutott. A farkas látta, hogy be van csapódva, mert nem sajt, csak a holdvilág. De nem volt mit tenni. Ott kellett üljön reggelig, amíg megvirrat, s a gazda ment, hogy húzzon a marháknak vizet. Hát látja, hogy a vödörben egy farkas. Összekiabálta a szomszédokat, s azok jó kézbeliekkel összekerekedtek, kihúzták a vödröt, a farkast megverték, a bőrét eladták jó pénzért. Így volt, vége volt, mese volt.
1: A Róka meg a sajt című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk és kenyér formájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből. Az igen! Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér. Csukás Mese Rádió.

Na de most kicsit megnyugodtunk. Mert nem árt a pihenés, nem árt a megnyugvás. Úgyhogy jöjjenek egy kis aranyos mondókák. Csigabiga csúszik csendben, harmat csillag le is cseppen. Csípős csalán merre nincsen?

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sárga a kéken.
2: Reggel süt a nap az égen.
1: Szürke a piroson.
2: Este hamu ül a parazson.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Szűcs Nelli vagyok. Ma én mesélek nektek. Móra Ferenc, a nyughatatlan méhecske. Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyekről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérverte őszi rózsákon, mikor minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban. Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi, döngécselte a hullatag virágbokroknak. Egyik fülemüleszótól a másik fülemüleszóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. Bizony az őszi rózsák is elmentek már mind aludni, mikor a nyughatatlan méhecske még mindig kint bujócskázott a zörgő kórok közt. Utoljára is két öreg méhecskének kellett bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy viaszágyba, és a fejéhez tettek egy kis mézes fazekat. Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha megszomjazol álmodban, mondták neki, azzal nyugodalmas jó éjszakát kívántak. Becsukták a kaptár ajtaját, és eltették magukat holnapra. Azt hitték szegények, föl se ébrednek tavaszig, de bíz a nyughatatlan méhecske nagyon hamar fölébresztette őket. Hányta vetette magát az ágyban, forgolódott jobbra-balra, utoljára fölkelt, és panaszos zümmögéssel csetlet-botlott a sötétben. Hát téged mi lelt? Riadtak föl álmukból az öreg méhek. Én már kialudtam magam, motoszkált a nyughatatlan méhecske az ajtó körül. Azt hiszem, régen reggel van már. Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon, és azt mondták, még csak most van éjfél, alig aludtak egy-két órát. Igazuk is volt, mert még csak karácsony felé járt az idő, s az jelenti az éjfelet a méhek éjszakájában. Mindegy az, én már nem vagyok álmos. Peregette össze szárnyait a nyughatatlan méhecske, és kereste a kilincset. Az öreg méhek megint csak visszabújtatták az ágyba, és álommézet kentek a szemére. Ettől majd mélyebben elalszik, mert ez leragasztja a szemét. Takargatták be a virágszirom paplannal, és maguk is álomnak adták a fejüket. Egy-két órát aludt is a nyughatatlan méhecske jóízűen. Liliomos kertben járt álmában, és aranyos napsugárban csillogtatta a szárnyait. Piros tulipán kelyhében is vendégeskedett, és úgy kell lenni, hogy ott dörzsölhette le az álommézet a szeméről, mert egyszerre megint fölneszelt az ágyban. Fülemüleszót hallottam, osont ki az ágyból, s nagy csendesen odalopakodott az ajtóhoz. Az ajtót bizony megrongálta egy kicsit a tél. Hó lepte, jeges eső vertes, akkora nyílás támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen kibír csisszanni. Én vagyok a legfrissebb, döngicsélte kevélyen, és repült egyenesen az ibolya csárdába. Az ibolya csárda azonban még csukva volt, és a nyughatatlan méhecskének elmúlt a dúdolhatnékja. Dideregve nézett körül, és szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemüle szólt, hanem a pipiske ugrált az országúton.
2: Kalács, kalács, kalács!
1: Kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott magot talált. Jobb benn, mint kün, szomorkodott el a nyughatatlan méhecske, és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba. Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra ébredt fel belőle, hogy a napsugár besüt a hasadékon. De már ennek a fele sem álom. Készülődött fel a nyughatatlan méhecske, s megint kiment szerencsét próbálni. Nagy sietében rá is taposott a testvérkéire, de azok még csak meg sem rebbentek, olyan mélyen aludtak. A legkisebb, a legfrissebb dongott ki a nyíláson, s most már nem is szomorodott el, ahogy körülnézett. Enyhe szellő cirókálta a szárnyát, s röpítette egyenesen a cseresznyevirág csárdában. Ott pedig szívesen fogadták, mert ő volt az első vendég. Ezer csészikéből kínálkozott felé a finom virágméz, s ő bizony sorba kóstolta valamennyit. Kerekedett is olyan kedve, hogy alig bírt vele. Majd megmutatom én, ki a legény a csárdába. Száldosott egyik ágról a másikra. És bizonyosan meg is mutatta volna, ha a nagy dúskálódás közben egyszerre valami hideg csöp nem hull a homlokára. Nini! Ki haigálózik itten? Tekintett föl a méhecske, s nagyon elcsodálkozott, mikor látta, hogy mennyi cseresznye virágszírom hull az égből. Hazám, csak hogy azok az égi virágszírmok hidegek voltak, és ráfagytak a gyönge szárnyára. Télapó visszafordult az ég pereméről, és haragosan rázta a szakálából a sűrű habat. Nem bírt vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy rázta is a szárnyát, s utoljára megdermedve hullott le a földre. A legkisebb, a legoktalanabb, ez döngicsélte utoljára. Jó szerencse, hogy én éppen akkor mentem végig a kerten, és kiszabadítottam a hóból a nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a szárnyát, beletettem egy pohárba, s most itt élezgetem a napon. Ha föléled, visszaeresztem a testvérkéihez. De előbb megígértetem vele, hogy soha többet az életben nem nyugtalankodik éjszakának idején.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: is akarok talán inkább kérek.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
3: Móra Ferenc sündisznóska lovagol, aki elmeséli nektek Rutkai Éva.
4: Mackó bácsi alig törölte meg a száját a délebéd után, kifeküdt a napra szundítani egy kicsit. Már éppen lecsukódott a szeme, mikor hallja, hogy két cinege madár beszélget a feje fölött a bükkfaágon. Azt kérdi az egyik cinege. Csincsincsincsincsincsere? Mi az újság erre? Azt mondja rá a másik. Nincs erre, nincs erre, nincs erre. Ami van is kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér. Medvén lovagol a sündisznócska. Mackó úgy felugrott erre az újságra, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg. Hely, mordézom, adtam, itt locsogsz, cinege húgom. Mindjárt hátrakötöm a sarkadat. Cinege húgom nem ijedt meg. Szörnyű szél, míg el nem áll, Mackó bácsi, hanem én nem ijedek ám meg tőle. Sündisznócskától hallottam, hogy ő medvén szokott lovagolni. Vele vessen számot, Mackó bácsi. Na, majd beszélek én a fejével, csak várjatok vissza. Idehozom azt a rossz portékát, előttetek vallja be, hogy nem mondott igazat. Nagy dörmögve ballagott el az erdőszélre, ott lakott a sündisznócska föld alatt a kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskét fésülgette egy nagy fenyőtobozzal. Ahogy meglátta a medvét, már messzül hújongatott elébe. Isten hozta, bátyám uram, jaj, de örülök, hogy látom, hogy mind szolgál drága egészsége. Na, csak hagyd el azt az édeskés beszédet, dörmögött a medve. Egy kis számadásom volna veled. Ráérünk még Mackó bácsi arra is. Tessék, elő falatozni valamit. Van egy kis béka becsináltam, maradék egérpecsenyém. Hiába pergeted úgy a nyelvet, te szeleverdi. Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni? Jaj, milyen jót nevetett erre a sündisznócska. Hármat is hemperedett kacagtában. De tréfás kedve van uram bátyámnak. Hát már hogy lovagolnék én medvén, amikor azt se tudom, mi az a lovaglás? Megint erőt vett rajta a nevetés, hogy csak úgy reszketett bele a tüskéje. De a Mackó mérge csak nem engedett. Nagy kópé vagy, te öccse! Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni. Sündisznocska elvisította magát. Azt se tudom, micsoda Isten teremtése az a cinege. Isszák azt, vagy eszik? Ne bomolj, lánchorta, mert mindjárt megrázom a füled. Jaj, Mackó bácsi, gyere velem a cinegéhez. A szemébe mondjad neki, hogy nem mondott igazat, mert te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni. Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek hagyjon békét. Elől baktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni szegényke egy mukkot se, csak a szeme villogott, merre lehet elinalni. Kapta magát, egyszer csak elmaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult. Hol bujkálsz már megint, te kis gombolyag? Jaj, jaj, Mackó bácsi, könyörgött a sündisznócska. Nem győzöm én már a menést. Vegyen föl egy kicsit a hátára. A medve gondolkozóba esett. Ha a sündisznócska nem bír tovább menni, akkor ő szégyenbe marad a cinege előtt. Hát inkább a hátára vette. Hát ahogy tovább mennek, mendegélnek, egyszer csak megint eljajdítja magát sündisznócska a medve hátán. Jaj, jaj, Mackó bácsi, ez így nem lesz jó, mert én innen legurulok, kitörik a nyakam, pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy van. Engedje meg, hogy ide erősíthessem magam. Na, szaporán, hékás, mert válnak a cinegék. Az erdőben a fák tele voltak nőve iszalaggal. Az iszalag olyan futó növény, mint a borostyán. Erős, szívós, a szára, mint a zsineg. Erről szakadott le sündisznócska egy hosszú ágat. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába a zabolát. A két végit meg a kezébe vette, mint a kantárt. Mehetünk már, Mackó bácsi. Kisvártatva megint megszólal sündisznócska. De sajnálom én magát, lelkem, Mackó bácsi, hogy úgy csípika legyek. Mit szólna hozzá, ha elhajtogatnám őket egy mogyorófa veszővel? Jól tennéd, öcsikém. Sündisznocskának se kellett több bíztatás. Letört egy mogyorófa suhogót, és olyanokat húzott vele az urabátyja fületövére, hogy csak úgy sajgott. Hagyd abba, öcsém, itthon vagyunk már! Na, híres cinegék, merre vagytok? Most válik meg kimondott igazat! Jöttek a cinegék, nem is ketten, hanem 12-en, hogy hírét hallották, mi készül mackóéknál. De olyan csúfolódást még nem hallott az erdő, mint most.
5: Nini, jön a sündisznócska medveháton. Hogy adod a lovat, sündisznócska?
6: Medvelónak párja nincs.
5: Dühő, dühő, medvekoma, sündisznócska hátas lova.
4: A rászedett mackó lehajította a sündisznócskát a hátáról, s nagy maga szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jött felőle. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egér pecsenye, mint akkor.
3: A Sündisznócska lovagol című mesét hallottátok.
1: Csukás Meserádió. Csukás István nagyon sok csodálatos mesehőst alkotott. Most mondok pár nevet. Te ezekből kiket ismersz? Süsü a sárkány, Mirmur kandúr, a nagy ho-ho-ho horgász, a legkisebb ugrifüles, Pompom, Gombóc Artúr, Picúr, Oriza Triznyák. Ó, egy idős úr itt mellettem azt állítja, hogy ő az összes itt felsorolt mesehőst ismeri. Hát legyen, akkor adok neki most játékból egy Gombóc Artúr csokoládé alakú kitűzőt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar? Ajjajjaj, ajjajjaj, nyakunkon a zivatar.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a kis herceg kisasszony. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy makacs és önző herceg kisasszony, akit Violának hívtak. A kislány még beszélni sem tudott, de azt, hogy kell, már nagyon jól ismerte. S ha valamire szülei nemet mondtak, addig toporzékolt, míg megkapta az áhított dolgot. Aztán, ahogy idősebb lett, megtanult beszélni, és akaratosságával az őrületbe kergette a szüleit. S mivel imádták a kislányt, végül mindig a kedvére tettek. Így történt, hogy mire a lány 10 éves lett, már nem volt olyan könyv, játék, amit ne kapott volna meg. A kislány egy ideig még tudott örülni a legújabb babájának, de aztán unatkozni kezdett. S rájött, hogy az a baj, hogy már nincs mit kérnie. Akkor maga mellé ültette kedvenc rongy babáját, és erősen gondolkodni kezdett, mi legyen a következő kívánsága. Aztán eszébe jutott valami. Édesanyám, havat akarok. De hisz július közepe van, honnan vegyek most neked havat? Kiáltott fel a hercegnő. Az engem nem érdekel, csak legyen hó. Szánkózni akarok, és hóembert építeni. Makacsolta meg magát Viola, és hangosan sírni kezdett. Apja már is a szobába sietett. Mi ez a hangzavar? Mi bajod, virágszálam? Kérdezte gyájasan. Édesapa, havat akarok, mondta hüppögve Viola, és az apja szíve mindjárt ellágyult. Amit csak akarsz, kedves Violám. Azzal a király már is hívatta az őrséget, és megparancsolta, hogy gyűjtsék be a birodalomból az összes sót. A katonák pedig egyesével bekopogtattak minden házba, és elvették az emberektől az összes sót, amit találtak. Másnapra Violának teljesült az álma. Apja porrá zúzatta a temérdek sót, és behintette vele a palota udvarát. Az egész vidék hófehéren csillogott a finom szemű sótól, s csak ugyan úgy nézett ki, mintha éjjel leesett volna a hó. Viola nagyon boldog volt, mikor meglátta az ablakból a fehér tájat. Mindjárt le is szaladt a pincébe, hogy elővegye az aranyos szánkóját. Egész nap a domboldalon csúszkált, és a szolgákat dobált a hógolyóval. Ám éjszaka óriási vihar dombolt. Az eső feloldotta a rengeteg sót, és mind beleömlött a folyóba. Viola nem sokat törődött a játéka elvesztésével, ám a birodalom népe annál csalódottabb volt. Ugyanis attól kezdve minden ételt sótlanul ettek. Közben Viola már egy újabb kívánságon törte a fejét. Édesapám, mondta a leghízelgőbb hangján, azt szeretném kérni, hogy készíts nekem bábukat. Bábukat? Mégis milyen bábukat? Ha akarod, megveszem neked a birodalom összes bábuját. Jó lesz? Nem. Én azt akarom, hogy te csináld meg nekem azokat a babákat. Vágott vissza az elkényeztetett kislány, és száját már is sírásra biggyeztette. Ne, kérlek, ne sírj! Ígérem, beletanulok a bábú készítésbe, fogadkozott az apja. S másnap el is ment a herceg a baba készítő műhelybe, hogy kitanulja a mesterséget. Egy hónapon át keményen dolgozott, mire elkészült az első babával. De Viola nem elégedett meg ennyivel. Neki még több kellett. Így hát az uralkodó ét nappallá téve ott üldögélt a baba készítő műhelyben, és egymás után gyártotta a különféle bábukat. Éppen egy félkész baba felett görnyett, mikor egy ismerős mély hangot hallott a háta mögül. Hát mégis igaz a pletyka. A herceg hátra nézett, és ott állt mögötte apja, az öreg király. Mit keresel te itt? Herceg létedre hagyod, hogy egy kislány csúfot üzzön belőled?
ripakodott rá mindjárt. Elviszem magammal az unokámat, majd én leszoktatom erről az akaratosságról. Viola édesapja könyörgött, hogy ne vigye magával az egyszem lányát, ám az öreg király hajthatatlan volt. Még aznap magával vitte Violát az udvarába, hogy alaposan megnevelje. Attól fogva Violának egyedül kellett felöltöznie, bekötni a cipőfűzőjét, megcsinálni a leckét. A hangos toporzékolás sem segített, mert az öreg király hamar büntetésre ítélte. Ha nem a sarokban kellett 100-ig elszámolnia, akkor főzeléket kellett ennie, aminél nem is ismert rosszabbat a világon. Közben nem sokára beköszöntött a tél, és mikor leesett az első hó, Viola alig várta, hogy kimehessen játszani az udvarra. Éppen egy udvarhölggyel sétálgatott, mikor szembe jött az úton egy didergő öreg asszony. Honnan tetszik jönni? Szólította meg a kislány. Sziklavár országából, felelte kurtán a néni. Sziklavár, hiszen ott van az én hazám, kiáltott fel Viola, és eszébe jutott a családja. És mondja, hogy élnek az emberek most? Ó, amióta a herceg kisasszony elment, nagyon jó dolguk van, felelte a vénasszony. Hogy? Senki sem szerette a kisasszonyt? Kérdezett vissza szomorúan Viola. Dehogy szerették, amíg ott lakott, a nép csak szenvedett. Mindenünket elvették, azért, hogy a kívánságait teljesítsék. Viola nagyon elszégyelte magát a vénasszony szavai hallatán, és keserves zokogásban tört ki. Abban a percben tudta, hogy meg kell változnia, különben örök életére magányos marad. Gondolatait a vénasszony vacogása zavarta meg, a fagyos szél könnyen átfújt az öregasszony vékony kabátján. Úgy látom, hogy a néni nagyon fázik. Várjon, odaadom magának a nyakláncomat. Ha eladja, vehet magának egy vastag bundát, és ételt a családjának. Mosolygott Viola. Az asszony örömmel elfogadta a bőkezű ajándékot. Talán még sosem volt ekkora szerencséje. Viola pedig egy életre megtanulta a leckét. Többet nem követelőzött, nem toporzékolt. Helyette inkább segített, akin csak tudott.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kis Ernő Zsolt vagyok.
2: Én pedig Nyári Darinka, és ma mi mesélünk nektek.
1: Benedek Elek, vége jó, minden jó.
2: Éjfélt kondított az óra a palotában, szólt a zene, közbe-közbe vidám dalokat énekeltek. Mirkó király is fehér bajusza alatt elelzüm mögött egy-egy dalt, s egyszerre csak nyílt az ajtó, belépett az egyik ajtonálló.
1: Felséges királyom!
2: Jelentette az ajtonálló.
1: Itt van Mész király egész kíséretével. Bejöhet-e, hogy üdvözölje a király kisasszonyt?
2: Bezzeg eltűnt most a király jó kedve, mert szertelen nagy örömében megfeledkezett arról, hogy Mész király is van a világon.
1: Vezesd be!
2: Szólt végre Mirkó király, s intett a jelen voltaknak, hogy maradjanak csendben, aztán felkelt az asztal mellől, s elébe lépett Mész királynak. Hiszen volt mit látni a vendégseregnek, mikor nagyhegyként kidüllesztett mellel bevonult a bíborba, básonyba öltözött Mész király. Potrohosabb volt, mint valaha. Vékony lába csak úgy dülöngött alatta, de úgy látszik, ő igen szépnek találta magát, mert gőgösen nézett el a vendégsereg fölött. Bűbájas, dühösen a király kisasszony pedig mosolyogva nézte Mész királyt, aki először az öreg királyi pár előtt, azután a király kisasszony előtt hajolt meg, s mézédes hangján mondta.
1: Bocsánatot kérek, felséges királyom és királyném. Bocsánatot kérek tőled is, szép király kisasszony, hogy ilyen késő éjszaka jöttem el üdvözletemmel, de hiszem, nem veszitek zokon tőlem, akinek van némi érdemem, hogy oly nagyra nőtt, s olyan szép a csudafa.
2: A király kisasszony meg se várta, hogy az apja válaszoljon, hozzászaladt, édesen, kedvesen biccentett a fejével, s azt mondta.
1: Dehogy haragszunk, kedves Mész király, hiszen ez a csudafa hozta meg az én boldogságomat. Lám, lám, halljátok!
2: Mondta a Mész király, s büszkén pillantott a vendégseregre.
1: A király kisasszony is tudja, s tudjátok meg hát ti is mindannyian, hogy nálam nélkül sohasem szabadult volna meg a gonosz bűbájostól.
2: De már erre nem csak a király kisasszony mosolygott, hanem mosolygott az egész vendégsereg. Retek pedig akkorát prüsszentett, hogy rengett a palota belé. Mész király azt hitte, hogy örömükbe mosolyognak, s folytatta a beszédét.
1: Most is azért siettem ide, szép király kisasszony, nehogy az a gonosz bűbájos még egyszer megzavarja a boldogságunkat.
2: Hiszen éppen eleget hallott bűbájos. Tűrtöztette magát eddig, de most felállt. Mész királyhoz lépett, vállára tette a kezét, mire Mész király elengedte a király kisasszony kezét.
1: Elég volt a beszédből, Mész király,
2: mondta határozottan.
1: Most már ideje hazamenned.
2: Alig hangzott el ez a szó, Mész király kíséretével együtt sietve kifelé indult. Hely volt kacagás, hogy csak úgy zengett belé a palota, aztán tovább folyt a dínom-dánom, de bűbájos egyszerre csak felállt, s azt mondta.
1: Én nekem most búcsúznom kell, felséges királyom és királynőm. Búcsúznom kell, szép menyasszonyom. Haza kell mennem, hogy rendbe hozzam a házikómat. Eljövök, érted? S akkor mondjuk el egymásnak az örök hűséget.
2: Mély csend követte bűbájos szavait. Könnyes szemmel búcsúztak el egymástól, aztán bűbájos lement a palota udvarára. Elővette varázsvesszőjét, intett a felette szálló felhőknek, de egy sem szállt le hozzá.
1: Úgy látszik, megszűnt a varázserőm,
2: mondta magába.
1: No, de se baj.
2: Aranyszőke haja csak úgy lobogott a szélben, arca szeme mosolygott a boldogságtól, mert szüntelen a király kisasszonyra gondolt. Lelke az ő lelkével társalkodott, s bár szokatlan volt neki a nagy út, amelyet felhőbe gomolyodva néhány szempillantás alatt tett meg máskor, nem törődött az út hosszúságával, mert egész úton arról a szép tavaszról gondolkozott, amikor övé lesz a világ legszebb leánya. Gyönyörű téli reggel volt, amikor hazaérkezett, messziről mosolygott feléje a piros fedelű ház, s amikor beugratott a kertbe, egy nekiserdült fickó legény seperte ott a havat.
1: Ho, ha, ho!
2: Kiabált rá a legényke, s fenyegetően rázta felé a seprűt.
1: Hogy mert az úr így berontani Bűbályos kertjébe?
2: Bűbályos elnevette magát a seprű láttára, de azért megcsendesítette a paripát, lassú lépésben közeledett a fickó legényhez.
1: Talán bizony te vagy a ház gazdája?
2: Kérdezte Bűbályos.
1: Vagyok, nem vagyok. Az nem a kegyelmed dolga.
2: Felelt hegykén a legény, aztán körülvizsgálta Bűbályost, hogy ugyan miféle szerzet lehet, de bizony nem ismert rá.
1: Látod, barátom?
2: Mondta Bűbályos.
1: Ha régen laknál itt, ismerned kéne engem, mert a régi gazdáddal jó barátságban voltam. Mit? Hát maga ismert az én gazdámat? Nosza, mindjárt szálljon le a lóról, jöjjön be a házba, mondja el, mit tud róla, mert éppen ezen az áldott szent napon akartam utána indulni.
2: Bűbályos leszállt a lóról, a legény a lovat bekötötte az istállóba, aztán együtt mentek be a házikóba. Hely Istenem, minő változás! Alig ismert a házikóra Bűbályos. A kuvik helyett tengelice énekelt a kalickában, mint amikor apjával s anyjával lakott itt. A varázskemence helyén búbos kemencébe pattogott a tűz. A mindenféle varázsló tégelyek és kancsok helyén szép virágos edények, kristálytiszta poharak sorakoztak a pohárszéken és az asztalon. Minden olyan szép, minden olyan kedves volt, hogy Bűbályos nem találta helyét végtelen nagy boldogságában.
1: Nos, uram!
2: Türelmetlenkedett a legény.
1: Mondd el gyorsan, mit tudsz a gazdámról?
2: De Bűbályos elmosolyodott befelé, nem akart elmondani addig semmit, amíg próbára nem teszi a legényt.
1: Mindent elmondok, fiam!
2: Ült le közben Bűbályos.
1: Elébb azonban azt szeretném tudni, mi lett azzal a kis szolgával, akit a gazdád ide visszaküldött, amikor megszabadult Tündériországból.
2: Nagyot kacagott a legény, összecsapta bokáját Bűbályos előtt, s mondá.
1: Hogy mi történt azzal a kis fiúcskával? Hát bizony nagy változás történt vele, mert egyik napról a másikra megnőtt és megerősödött. Hallod-e te, legényke? Az Isten Istenem ne legyen, ha te valamikor réges-régen nem szikra voltál. No hát, ezt eltaláltad.
2: Kacagott szikra.
1: Mert tetőtől talpig az vagyok, úgy néz reám. De hogy ismertél reám, ha ezelőtt sohasem láttál? Ne törődj te azzal, hogy láttalak vagy sem, inkább azt mondd el nekem szép rendibe, micsoda történt veled? Hogy abból a pöttöm legényből ilyen helyre legény lett?
2: Leült most a legény Bűbályos lábához, és elkezdte a történetét.
1: Hát bizony, azt magam sem tudom, micsoda történt velem s ezzel a házzal. Valami Bűbályosság lesz a dologban, másként megmagyarázni nem tudom. Éppen karácsony szombatján történt, hogy egyszerre csak különös változás lett körülöttem. A kemencében a tűzfénye kisebb lett, a szobában nagy csend lett, s úgy éreztem, minden másképp van, mint addig. Amikor körülnéztem, láttam ám, hogy nagy csuda történt. A napsugár bekacagott az ablakon, s csak úgy táncolt a varázskemence helyén álló búbos kemencén. Aztán, amikor felkeltem a földről, mert ilyettemben bizony hasra vágódtam, hát hajcsodát, uram, nem kellett felnyúlnom az asztalra, mint máskor, hanem lenyúltam hozzá. Akkor oda mentem az ablaküveghez, belenéztem, s hát, uram teremtőm, volt szikra, nincs szikra. Nem veres lett az arcom, mint azelőtt, hanem szép barna-piros lett. Hey, de nagyon megörültem. Addig sokat búsultam, amiatt, hogy olyan apró, teddes, elése vedlegényke voltam. Most meg egyszerre hirtelen váratlan deli, nagy legényé lettem. Hát bizony, ami igaz, igaz,
2: mondta Bűbályos.
1: Olyan dali szép legény lett belőled, hogy öröm nézni. Azt mondom hát neked, hagyd itt ezt a házat. Gyere velem, légy az én segítőm.
2: Hely, elpirult erre szikra arca, s felugrott Bűbályos lába mellől.
1: Mit? Hogy én kegyelmedet szolgáljam a szép arcáért? Mit gondol én rólam? Fel is út, le is út.
2: Hely, elkacagta magát Bűbályos, hogy csak úgy csengett a ház belé. Ölelte, csókolt a szikrát.
1: Ó, te édes, hűséges fiam, te! Sohasem felejtem el, hogy rossz sorsomban nem hagytál el, s most is hű maradtál hozzám. A király kisasszony szerelme váltott meg a varázslattól, de te nélküled a csudafától soha meg nem szabadulok.
2: Ámult, bámult szikra csak nézte, nézte tetőtől talpig a gazdáját. Nem akart hinni a szemének, oly szép volt az ő édes jó gazdája. Ide-oda táncolt, szaladgált, szertelen nagy örömében. Már-már azt hitte Bűbájos, hogy a szegény fiú a nagy örömtől megzavarodott. Amikor aztán lecsendesedett Szikra, elmondta Bűbájos, hogy mi történt, miért jött haza. Rendbe kell hozni tavaszig a házat, mert akkor idehozza ám a szép király kisasszonyt. De most már igazán nem lehetett bírni Szikrával. A feje tetejére állt, s háromszor úgy táncolta körbe a szobát. Egyszer azonban erős kopogás hallatszott az ajtón. Szikra talpra ugrott, az ajtóhoz szaladt, s kikiáltott.
3: Ki kopog? Mi kopog?
2: Válasz helyett egyszer csak kinyílt az ajtó. Hát mit gondoltok, kilépett be rajta? Senki más, mint a nagy Bűbájos, mégpedig mosolyogva. Ej volt ott öröm. Bűbájos is, Szikra is nagyon megörült neki. Ide-oda szaladgáltak, úgy örvendeztek, azt se tudták, hova ültessék a kedves vendéget. De a nagy Bűbájos nem sokat válogatott, szépen leült a búbos kemence mellé, és halkan kedvesen így szólt.
1: Azért jöttem, hogy elköszönjek tőled, Bűbájos fia. Most már minden úgy van, ahogyan szeretted volna. Igazi földi ember lettél.
2: Bűbájos odahajtotta a fejét a nagy Bűbájos térdére, és csendesen így felelt.
1: Nem bánom, hogy a varázspálcán már nem varázsol, mert amit a legjobban szerettem volna, azt megkaptam, a király kisasszony szívét. Csak azt sajnálom, hogy téged nem láthatlak majd gyakran.
2: A nagy Bűbájos megsimogatta Bűbájos aranyszőke haját.
1: Ne szomorkodj, fiam! Bár nem látsz majd engem, mindig gondolok rád, és titokban gyakran megnézem, boldog vagy-e. Mielőtt azonban elbúcsúzom, még egy ajándékot adok neked. Olyan palotát varázsolok ide, amilyen nincs senkinek a világon.
2: Ezzel a nagy Bűbájos gyengéden lehúnyt a Bűbájos és Szikra szemét, akik békésen álomba merültek. Ő pedig felemelkedett, megforgatta a varázspálcáját, és halkan ezt mondta.
1: Kismanók, bölcsvarázslók, gyertek ide mind, és építsetek gyönyörű palotát!
2: Abban a pillanatban megtelt a kert sok apró manóval és segítő varázslóval. Szorgalmasan dolgoztak, s mire megérkezett a tavasz első napsugara, a kis ház helyén csodálatos nagy palota állt. Csillogott az ablaka, ragyogott a teteje, s nem messze tőle istáló is volt sok-sok szép paripával. Amikor minden elkészült, a nagy Bűbájos még egyszer gyengéden megérintette Bűbájos és Szikra szemét. Amikor felébredtek, alig akartak hinni a szemüknek. Csak dörzsölték, mert azt hitték álmodnak.
1: Nézd csak, Szikra!
2: Mondta Bűbájos.
1: Megjött a tavasz!
2: Nevetve járták be a palotát, szobáról szobára mentek, reggeltől estig, de még akkor sem értek a végére. Nem is maradt tovább Bűbájos otthon. Kiválasztotta a legszebb paripát, és sebesen elindult Mirkó király palotájában. Éppen jókor érkezett, mert a csudafa virágba borult, s a király kisasszony már nagyon várta őt. Retek is észrevette, s örömmel szaladt a király kisasszonyhoz.
1: Jön a vőlegényed, szép király kisasszony! Most már nincs több sírás!
2: Így aztán nagy készülődés kezdődött. Feldíszítették a kertet, s a csudafa alatt tartották meg az esküvőt. Sok vendég érkezett, de bizony Mész királyt ott senki sem látta. Amikor Bűbájos és a király kisasszony örök hűséget fogadtak egymásnak, a gyertyák fényéből egy csodaszép füstmadár szállt fel, egy ideig ott lebegett felettük, majd lassan eltűnt az égen. Bűbájos tudta csak, hogy a nagy Bűbájos volt az, aki így jött el megnézni a boldogságát. 7 napig, 7 éjjel tartott a lakodalom, én is ott voltam, táncoltam eleget, aztán hazaszaladtam, hogy nektek ezt a mesét elmondjam.

0: Isten, kácsim! Mindjárt itt a vakáció! Káció, káció! Már öt betűből áll a bűvös szó. Olyan ez, mint egy szórakoztató kirakó. Az iskola kapui lassacskán bezárnak, s mindenki átadja magát a csodálatos nyárnak. Napfürdő, fagylalt, strand és séta. Már csak két betűt ír fel a táblára a kréta. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás Mese Rádió. Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Varga Katalin. Ezt, azt, meg amaszt. Előadja Pápa Érika. Ezt a szoknyát készítettem. Látod, szépen kihímeztem. Cérna végét megcsomóztam, s itt a szélén körbehúztam. Tőbe új cérnát befűztem, szoknya alját jól feltűztem. Szívem mégis marja a bú, mert a szoknya így is hosszú. Ezt, azt meg amaszt, vágj le róla egy araszt. Ezt az asztalt ide tettem, ezt a kis teknőt rátettem. Baba ruhám beáztattam, végig jól beszappanoztam. Elszaladtam, visszatértem. Hol a víz? Nagyot néztem. Teknőben cseppet sem leltem. Kifolyt, mire felfedeztem. Azt, ezt, meg emezt. Ez a teknő már ereszt. Itt a ház, s a kert. Út van közte. Ezt a csokrot Pál kötözte. Egy szál rózsát ide fűztem, egyet meg hajamba tűztem. Többi rózsám szétosztottam, Julcsának kettőt is adtam. Aztán estig lepkét üztünk, Pállal ABC-t betűztünk. Ezt, azt meg amaszt. Így köszöntjük a tavaszt.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Pesten van egy iskola. Iskolás korába Petőfi Sándor járt oda.
3: Petőfi, ne mozogjon a padban!
4: Petőfi, zavarja az órát!
5: Petőfi nem hozta el a tornaruháját.
6: Petőfi eszik a pad alatt.
7: Aranybetűkkel írták be az intőt Petőfi Sándornak.
0: Csukás Mese Rádió. Itt a nyár, hurrá! A játszóterek, a parkok és a kerékpárutak most tel is tele vannak gyerekekkel, akik száguldoznak a biciklikkel. Kerékpározni igazán szuper dolog. Suhanunk a szélben, száguldunk a parkban, s persze megesik, hogy olykor fel is borulunk. Ezért fontos, hogy mindig óvatosak legyünk, mindig vegyünk fel térd és könyökvédőt, és ne feledkezzünk meg a sisakról sem, hogy a fejünk biztonságban legyen. Érdemes palack tartót is felszerelni, ahová a biciklis kulacsot tehetjük, hiszen jól jön, ha megszomjaznánk. A kerékpározás közben felfedezhetjük a környéket, láthatunk madarakat, fákat, virágokat, és közben mozgunk is, ami nagyon egészséges. Ha a barátainkkal biciklizünk, még izgalmasabb a játék. Vannak, akik még nem tudnak kerékpározni, még túl kicsik hozzá. De ne aggódjatok, nem olyan nehéz megtanulni. S ha már megtanultátok, akkor egy új, izgalmas világ nyílik meg előttetek. Szóval pattanjatok nyerekbe, tekerjetek bátran, de vigyázzatok magatokra is, élvezzétek a szél süvítését, a nap melegét és a nyár minden vidám pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Csukás Mese Rádió.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés Hátó a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés Hátó kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, mi gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken. Itt például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. ott is kell viselkedni. De hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés Hátó ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés Hátó a vállát vonogatta. Jó, tegyük fel, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad. Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés Hátú, nagyot sóhajtott. Akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. Hm? És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Hm? Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés Hátú vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés Hátú ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illem tanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen illem szabályok vannak? De Ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés Hátú nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a hegyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Hm? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt: ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt. De a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!
0: Csukásmese Rádió.
10: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Ahogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? 1, 2, 3, 4...

0: Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mondok nektek egy kedves mesét. Csukás István Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be, nagy csörömböléssel az ajtón egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy mit mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte, mit csinálsz, Mirmur? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi, ilyet én még nem is hallottam, és borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba. Ezt most vízre bocsájtjuk, tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor készen lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi. A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak, de a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akart hajós kapitány lenni? Én szívesen lennék, de engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmur is abba hagyta a keresést. Nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete, tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket. És Mirmur elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát és meresztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta és azt mondta. Akkor én leszek a kalóz, és mind elsüllyesztem. A kis csacsi kicsit beljebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmurt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmur pedig elkezdte süllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmur sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott. Roppant ügyesen mindig kikerülte Mirmur mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban odanézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmur pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszer csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zsutty! Beleesett a vízbe. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a lavorhoz. Beleestél? Kérdezte, aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmur az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt. Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő. A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón. Nem érdekes, egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmur. Azt már el is felejtettem, most strandolok. Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga. Segíts kimászni, mondta végül. Kintről hangok hallatszottak. Hol a lavor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában. Gyorsan, vacogta Mirmur. A kis csacsi odaállt szorosan a lavorhoz, Mirmur belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kis csacsit, de az nem bánta. Mirmur fogta a lavort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt. Különben igazad volt, fürödni csak nyáron lehet. Ilyenkor még nem olyan jó. Haci! Tüsszögött nagyokat. A kis csacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmurt, amiért beleesett a vízbe. de aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a laborban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt?
3: Mesélj.
2: Anyukám azt mondta nekem, hogy ne egyek annyi csokoládét, mert elromlik a fogam. Tudod, én utálom a fogmosást, ezért egy hétig nem is ettem csokoládét, hogy ne kelljen fogat mosnom, de ma olyan finom csokoládét kaptam, hogy az egész táblával megettem, és most nagyon fáj a hasam.
3: Bizony, átestél a ló túloldalára.
2: Ez mit jelent?
3: Akkor szoktuk ezt mondani, amikor valaki meggondolatlanul cselekszik és túlzásokba esik, aminek esetleg a rossz következménye lesz. Inkább egyél olykor kevesebbet, cserébe viszont mos fogat. Mit szólsz?
2: Azt hiszem, igazad van. Legközelebb megfogadom anyu tanácsát, és nem eszem ennyi csokoládét.
3: Ez egy bölcs gondolat. Így a fogad sem fog fájni, és a pocakot sem.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Holló Patrik vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Gárdonyi Géza, iskolában. Mikor elmúltak a forró nyári napok, egy szép reggelen megszólalt az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, fiúk, lányok, iskolába! A csengettyű hangja bejárta a házakat. Minden ablakon beszólott. Csilingiling, ébredjetek, iskolába siessetek! A gyerekek kiugrottak az ágyból, az ablakhoz futottak, úgy hallgatták, mit hirdet az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, gyertek, gyertek iskolába! A gyerekek sietve öltöztek föl. Előkeresték a tarisznyát, táskát, palatáblát, írkát, plajbázt és tollat. Mennek már a gyerekek. Egyik innen, másik onnan. Az iskola kapujában összetalálkoznak. Jó reggelt, Miska! Adj Isten, Jancsi! Te megnőttél! Te is pajtás! A padok megtelnek, a tavalyi tanulók hátrébb ülnek. Azok helyére, akik tavaly utoljára jártak, mennek a helyükre újjak. Ni! Épp most vezetik be az ajtón Gergely Miskát meg a húgát, a kis Juliskát. Az anyjuk vezeti őket. A tanító úr az asztal előtt ül. Ne féljetek, mondja nekik, szeretem én a gyerekeket. De azok mégis félnek. Jaj, nem voltak ők soha ilyen helyen, ahol mindent tudnak. Hogy is ne félnének, mikor ők nem tudnak semmit? Jaj, ha a tanító úr azt találná kérdezni, melyik az A betű? Pedig a kérdéstől nem menekülnek meg. A tanító úr megsimogatja Miska fejét, és azt kérdezi tőle. Hogy hívnak, édesfiam? Miska félénken felel. Úgy hívnak, hogy gyere ide, Miska. A gyerekek nevetnek a padban. Csit, mondja a tanító úr. Mit nevettek? Jól felelt a Miska. Őt csak ugyan úgy hívják, gyere ide, Miska. Miska felbátorodik. Hátra mer most már tekinteni a pajtások közé. Alig várja, hogy ő is beülhessen a padba, a Balog Jancsi mellé, akivel együtt paripázott egész nyáron. Juliskának úgy dobog a szíve, alig tud lélegezni. Érzi, hogy Miska után rákerül a kérdés. Hát ha ő tőle azt kérdi a tanító úr, hány csillag van az égen, vagy ráparancsol, hogy tüstén olvasson el egy egész könyvet, a tanító úr csak ugyan meg is szólal. Mondd meg te is a nevedet, lányom! Juliska tudja a nevét. Jaj, de nem meri megmondani. Hát, ha nem tetszik a tanító úrnak. Hát, ha nem is úgy kell kimondani, hogy Juliska, hanem valahogy másképpen. Oda simul az édesanyjához, irul-pirul zavarában. Pedig a tanító úr olyan jóságosan néz rá. Néma ez a jó leány, mondja az anyjának. Dehogy néma, feleli az anyja. Hallaná csak tanító úr, milyen nótázás csap néha. Beszélj, no, lányom, mondd meg a nevedet. Különben azt hiszi a tanító úr, hogy néma vagy. Juliska összeszedi magát, és így suttog. Juliska! Na, hál' Istennek, mondd el a tanító úr. Bizony megijedtem, hogy elárt a szólásod. Hát azt tudod-e, hány lába van a tyúknak? Három. Feleli neki bátorodva Juliska. Az iskolás gyerekek nevetnek, a tanító úr is nevet, Juliska is nevet. Jó is volna, mondja a tanító úr. Te bizonyosan szereted a combját. Azzal az új tanulók is helyre ülnek. Majd meglátjátok 10 hónap múlva a vizsgálaton. Milyen bátran beszél mind a kettő.
2: Lázár Ervin, a négyszögletű kerekerdő. Részlet. Maminti, a kicsi zöld tündér. Előadja Morvai Noémi. Ma fát vágni megyünk, mondta Mikka Makka. Csak erősek jelentkezzenek, egérelek, ne nyújtogasd az ujjad, gyenge vagy. Ezt rám mondja, méltatlankodott egérelek a szomszédjának, és félkézzel kinyomott egy fenyőtobozt. Tapints csak meg a muszklimat. Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt mellette. Szégyenlősen lenézett, Tekintetével megkereste a szürke avarban szürkéllő egeret, s reszketek hangon mondta,
3: nem merlek megtapintani, mert belehalsz. Különben tényleg pompás izmaid vannak.
0: Na ugye,
2: mondta egérelek, és rátartian leballagott az erdőbe.
0: Mert mégis, hát favágás.
2: Azért persze összegyűlt a favágó brigád. Mikka Makka, mint brigádvezető és faügyi szakértő, Szörnyeteg Lajos a legjobb szívű behemót, Bruckner Siegfried a nagyhangú öreg oroszlán, a Romó a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, a fent említett kékszínű lószerafin, Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa és a szűkszavú Dömdödöm. Meg persze Vacska Mati, aki nem volt ugyan erős, de azt mondta, hogy valakinek a finom szellemet is képviselni kell a társaságban, s ki lenne erre őnála alkalmasabb. A brigádvezető válaszra sem méltatta. Szörnyeteg Lajos tátott szájjal nézte, sosem látott még eleven finom szellemet. Bruckner Siegfried megvetően elhúzta a száját, a Romó a térdét csapkodta nevettében, még hogy nála finomabb szellemet, ha kihallott ilyet. Lószerafin azon tépelődött, hogy vajon mit kezdenek favágás közben a finom szellemmel. Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa fejét csóválta, Dömdödöm csak annyit mondott, Döm. Majd kis szünet után enyhe gunnyal hozzátette, Dödöm. De azért magukkal vitték Vacska Matit. Persze. Természetesen, mert titokban mindnyájan szerették. Ezt titokban Vacska Mati is tudta. Az erdő mélyén Mikka Makka kiválasztotta az alkalmas fát, egy eukaliptuszt.
0: Ebből lesz a legjobb hajó, mondta.
2: De hiszen tegnap még repülőt akartál építeni, kotyogott közbe Vacska Mati. Mikka Makka lekicsinylően rápillantott.
0: Repülő hajót, mondta a foga között. Olyat még nem hallottál? Vízen hajó, levegőben repülő, szárazföldön vonat.
2: Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta.
0: Hiába, Mikka Makka a fej, az agyvelő, a vállalkozó szellem.
2: A favágásban viszont elég járatlanok voltak, vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak hozzá.
0: Először reggelizzünk, mondta Bruckner Siegfried. Lehurrogták, már csak azért is, mert délután 2 óra volt. Bár valamennyien tudták, hogy Bruckner Siegfried a nap bármelyik órájában képes reggelizni. Sőt, reggeltől estig képes reggelizni. És vitatkoztak tovább, hogy fejszével kell elkezdeni, a fűrésszel folytatni, vagy fordítva. Merről kell odaállni? Hova dől a fa? Merre kell mellőle szaladni?
2: Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa meg egyenesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan dolog egy fát kivágni. Míg a többiek vitatkoztak, 3 félre vonultak. Nevezetesen Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Bruckner Siegfried reggelizett, a másik 2 meg elővett szépen egy fűrészt, és nyisz, krr, zr, nyisz, fűrészelni kezdte a fát. Mire ezek befejezték a vitatkozást, és Bruckner Siegfried a dereka táján járt a reggelinek, majdnem végeztek is a munkával.
0: Vigyázat, azonnal dől,
2: mondták.
0: Nehogy a reggelimre dőljön,
2: mondta nekik teleszájjal Bruckner Siegfried. Emezek meg kiabálni kezdtek Dömdödömnek és Szörnyeteg Lajosnak.
0: Ne úgy állj, amúgy húzd, emit szorítsd, amott lazítsd, vigyázz jobbra, vigyázz balra, alá, fölé, na emeld már, engedd, toljad, vonjad, rúgjad, vágjad, kalapáljad.
2: Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj, de sajnos oda is rontottak, rángatták, lögdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost meg Dömdödömöt. Recsent, s dölt az eukaliptusz. Ugrottak 100 felé, de szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani. Puff, ráesett a hátára.
0: Dömdödöm, dömdödöm,
2: siránkozott fájdalmasan. A többiek rohantak vissza, még Bruckner Siegfried is félbehagyta a reggelizést, és odafutott, segíteni akartak.
3: A lábánál fogva húzzuk, a kezénél fogva, nem, a fejénél fogva,
2: rikoltoztak.
3: Ugyan már, a fát kell fölemelni,
2: morgott Mikka Makka. Nekiveselkedtek, de hiába erőlködtek, meg sem moccant. A fa alól meg egyre halkabban jött a dömdödöm.
3: Úgy se bírjuk,
2: sápítozott Vacska Mati.
4: Ha ez a finom szellem, akkor edd meg,
2: nyögte neki izzadva Bruckner Siegfried, és szomorúan hozzátette.
4: Reggelire.
2: Erre Vacska Mati is beállt emelni, de csak nem mozdult a fa. Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a hátuk mögül.
5: Majd én segítek,
2: csilingelte valaki. Mind arra fordították a fejüket, először nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még a szemüvegét is feltette. Persze nem is igen láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül. Akkora volt, mint a kis ujjam, egy picike zöld lány. Zöld a ruhája, zöld a haja, zöld a szeme, kis zöld sityak a fején. A zöld sityakon egy zöld gyémánt, mint a mágszem, akkora. De úgy fény lett, hogy végül is emiatt vették észre.
4: Aha, mondta Mikka Makka. Egy felcicomázott szöcske.
3: Nem szöcske vagyok,
2: kiáltott az icike-picike lány.
5: Maminti vagyok.
4: Ne zavarj bennünket, dömdödömöt mentjük,
2: szólt rá Vacska Mati. Újra nekiveselkedtek a fának, dömdödöm meg csak jajgatott.
3: Dömdödöm, dömdödöm.
2: A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de Nagy Zoárd szeliden eltolta onnan.
5: Ne lábatlankodj itt!
2: Maminti futkosott hát körülöttük, de nem fért a fához. Hol Ló Szerafin csánkjába, hol Mikka Makka könyökébe, hol Szörnyeteg Lajos hátába, hol Nagy Zoárd ágaiba, hol Bruckner Siegfried sörényébe, hol Aromó oldalába, hol meg Vacska Mati hüvelykujjába ütközött.
5: Engedjetek, engedjetek,
2: kiáltozta. Mikka Makka feléje fordult.
4: Azonnal takarodj, hord el magad, pucolj, lépj olajra, tűnj el, nem látod, hogy zavarsz, nem látod, hogy dömdödömöt mentjük?
2: Maminti a picike zöld lány méregbe gurult, zöld szeme villámokat szórt.
4: Ostobák,
2: mondta. A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát. Akkorkát, mint egy negyed fok piszkáló, és suhintott vele. Mind sóbálvánnyá váltak, csak a szemük forgott ijetten. Maminti odasétált köztük a fához, s csak úgy félkézzel megemelte.
5: Mász ki,
2: mondta. Dömdödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta a hátát.
5: Dömdödöm,
2: mondta. Azt jelentette, hogy köszönöm. Aztán még egyszer mondta, hogy dömdödöm. Ez meg azt jelentette, ha lehet, ezeket változtasd vissza. Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel. Visszaváltoztak. Hálálkodtak. Csak Bruckner Siegfried morgott.
4: Remélem, a reggelimet nem változtattad sóbálvánnyá.
2: A többiek nevették. Mamintit, a kicsi zöld tündért Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük.
6: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: majd leszakad az ágkezem. Almáimat őrizem. Ittak esőt, levegőt. Földet kaptak, etetőt. Terhük, hogy húzi, haj, hogy fáj, segítsen ki erre.
1: Mese Rádió. Képzeljétek, remek ötletem támadt. Délután elmegyek piknikezni a barátaimmal. Ti voltatok már pikniken? Tudjátok, hogy mit jelent? A piknik azt jelenti, hogy kimegyünk a szabadba. Egy parkba, egy rétre, vagy akár az erdőbe. Leterítünk egy puha plédet a fűre, és ott eszünk, beszélgetünk, játszunk. A piknikezésnek igazi varázsa van. A friss levegő minden finomabb. Ha egy tó vagy folyó közelében ülünk le, közben nézhetjük az úszkáló kacsákat és hattyúkat. Az erdőben pedig hallgathatjuk a madarak csicsergését, és felfedezhetjük a természet apró csodáit. A piknikre általában viszünk egy kosarat is, tele van finomságokkal, szendvicsekkel, gyümölcsökkel, süteményekkel és innivalóval. A piknikezés persze nem csak az evésről szól. Ilyenkor együtt játszunk, labdázunk, énekelünk, nevetünk. Egyszerűen jól érezzük magunkat a barátainkkal és a családunkkal. Az egyik legfontosabb szabály, hogy a piknik befejezésekor mindig szedjük össze a szemetet. Vigyáznunk kell a természetre, hogy máskor is ilyen szép maradjon. Na, én már megyek is készülődni. Ha van kedvetek, menjetek ti is piknikezni a szabadba. Ki tudja, lehet, hogy még találkozunk is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ez a gyerekek rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a Gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűzfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas, hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány, közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek, próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét. A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, és amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle. Versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűn családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Oh, de édesek!
1: komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra.
2: Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7.
3: Ez aztán a népes család, mondták vidáman.
2: Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak.
4: Hú-hú, hú-hú,
2: huhogtak.
5: Kár, kár, kár,
2: károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfakosárba óvatosan betették a fiókát, és odavitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
3: Ennyi kaland egy napra!
2: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket.
1: Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Káció, káció! Már öt betűből áll a bűvös szó. Olyan ez, mint egy szórakoztató kirakó. Az iskola kapui lassacskán bezárnak, s mindenki átadja magát a csodálatos nyárnak. Napfürdő, fagylalt, strand és séta. Már csak két betűt ír fel a táblára a kréta. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

királyfi és a tenger szelleme. Élt egyszer egy király, akinek 3 fia volt. Mikor megöregedett az uralkodó, szétosztotta a vagyonát a fiai között. A legidősebbik egy arannyal megrakott kamrát kapott, a középső kamrája csordultig volt ezüsttel, ám amikor a legkisebbre került a sor, elfogyott a temérdek kincs.

0: és kíváncsi voltam a titokzatos tengeri szellemre, most végre utána járhatok, valóban létezik-e. Aztán egyszer csak szembe jött az úton egy medve.
1: Hódolatom, kis herceg!
0: Dörmögte köszönésképpen.
1: Hova-hova ezen a verőfényes reggelen?
0: A tenger szellemét keresem. Ismered? Kérdezte a délceg királyfi.
1: Nem, még sosem hallottam róla. Tudod mit? Éppen ráérek. Veled tartok én is.
0: Vágta rá nagy medve, és ketten bandukoltak tovább az úton. Ahogy így mendegélnek, megpillantják a rókát, amint éppen egy fa alatt heverészik. Jó napot, rókakoma! Igazán szép napunk van ma, köszöntötték illedelmesen.
1: Az bizony. És hova igyekeztek, ha megkérdezhetem?
0: Érdeklődött a róka.
1: A tenger szellemét keressük. Gyere velünk te is,
0: kérte a királyfi.
1: Nem bánom, csatlakozom. Még sosem láttam szellemet. Így már hárman voltak, de csak hamar belebotlottak a nyúlba, s mivel nem volt jobb dolga a tapsifülesnek, ő is velük tartott.
0: Mikor leértek a partra, a medve így szólt.
1: És mondd csak, királyfi, tudod, hogy csalogassuk elő ezt a híres nevezetes szellemet?
0: A legenda szerint, ha sikerül ráncba szedni a tengert, a szelleme is előbukkan majd, felelte a királyfi.
2: Ráncba szedni a tengert? Hát azt meg hogyan kell?
0: Csodálkozott a nyúl. Sodorjunk kötelet, amiből hálót fonhatunk, s majd azzal megcsípjük, válaszolt a királyfi, és kiosztotta a feladatokat. A nyúl feladata volt a háncs megszerzése. A medve és a róka sodorták a kötelet, a királyfi pedig fonta a hálót. Miközben a parton munkálkodtak, észre sem vették, hogy a tenger szellemének a fia figyeli őket a vízből. Az ifjú szellem, mikor meghallotta, hogy mire készül a kis csapat, leúszott apjához a tenger mélyére.
3: Atyám! Néhányan a parton arra készülnek, hogy ráncba szedik a tengert!
0: Kiáltozta már messziről a fiú.
1: Mondd meg nekik! Ha téged le tudnak győzni birkózásban, akkor megengedem, szedjék ráncba a tengert!
0: Válaszolta a tenger idős szelleme, mivel tudta, hogy az ő fiát még soha senkinek sem sikerült legyőznie. A fiú kiúszott a partra, és átadta apja üzenetét a királyfinak.
1: Nem bánom, megmérkőzünk veled, de helyettem inkább medvetestvérem küzdene meg,
0: felelte a királyfi, és odahívta a medvét.
1: A szellem, látva az óriási fenevadat, kissé megijedt, de bátran vállalta a küzdelmet. Ám a medve erősebbnek bizonyult nála, és félkézzel felkapta, majd könnyedén a földre dobta.
0: A tengeri szellem szégyenkezve tért vissza apja víz alatti palotájába.
1: Jaj, édesapám! Képzelje, ezek az idegenek olyan erősek, hogy könnyedén elbánnak bárkivel. Az öreg szellem csóválta a fejét. Mondd meg nekik, hogy ha legyőznek hazudozásban, ráncba szedhetik a tengert.
0: A szellem visszatért a partra, de nem számolt a ravaszdi rókával. A királyfi most a rókát küldte maga helyett, hogy álljon ki versenyezni a szellemmel.
1: S bizony a róka, akinél nincs rafináltabb állat az erdőben, könnyedén lepipálta a szellemet füllentésben. A szellem csüggetten mesélte utána édesapjának, mi történt. Ezek olyan agyafúrtak, hogy még csak szóhoz sem hagytak jutni. Igazán nem tudom, miben lehetne legyőzni őket. Rendezzetek futóversenyt. Abban biztosan nem tud megverni senki sem.
0: Az ifjú szellem ismét kiúszott a partra, és átadta apja parancsát.
1: Nem bánom. Rendezzünk futóversenyt, mondta a királyfi.
0: De előbb kérlek, menj oda a tapsi füleshez, és jó hangosan mondd el neki is. Óriási fülei vannak, de ennek ellenére nem hall túl jól, füllentette a királyfi. És mikor a szellem belekiáltott a nyúl fülébe,
1: Az úgy meg

jelentett, hogy egyből futásnak eredt. A szellem is nekilódult, de addigra a nyúl már messze járt, és a szellem nem tudta behozni a lemaradást. Szomorúan úszott hát vissza apjához. Kisvártatva visszatért a partra apja üzenetével. Atyám azt kérdezi, mennyi ezüstöt kértek azért, hogy békén hagyjátok a tengert? A királyfi gondolt egyet, és levette kalapját. Ami ebbe belefér, nekem elég lesz. Az ifjú szellem hazament az ezüstért, s közben a királyfi és barátai egy mély gödröt kezdtek ásni. Mikor elkészült, levágták a kalap tetejét, s az pont eltakarta a gödör szűk nyílását. Így, mikor a szellem visszatért a szekérnyi ezüsttel, csak öntötte bele a kalapba, de mégis a kalap üres maradt. Csodálkozott a szellem, hogy fér el ilyen sok tallér egy aprócska kalapban, de nem volt mit tenni, még egyszer kellett fordulnia. Hazament a szellem egy újabb szekérnyi ezüstért, és azt is beleöntötte a kalapba. Most végre megtelt a mély gödör, és a kalap is tele lett. Most már megígéritek, hogy nem bántjátok a tengert? Megígérjük. Kiürítem a kalapom, és már itt se vagyunk, felelte a királyfi. A tenger szelleme visszatért a palotájába, a királyfi pedig összegyűjtötte a temérdek ezüstöt, és hazavitte. Habár az öreg tengeri szellemet nem sikerült meglesnie, a kamrája tele lett ezüsttel.

0: Csukásmese Rádió.
1: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édesvíz van a Földön, mint sósvíz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édesvíz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk. Csukásmese Rádió.

0: A holdvadászok, izlandi népmese. Felolvassa Hűvösvölgyi Ildikó. Izlandban történt, messze északon, egy kis falucskában. Egyik este egy fiatal eszkimó megpillantotta a holdat a közeli hegy fölött. A fiatal eszkimó azt hitte, ha fent volna a hegy tetején, meg tudná fogni a holdat, és legurítaná a völgybe, a falujába. Ugyan milyen pompás volna, milyen csodálatos volna, ha hosszú téli estéken ott lenne jégkunyhójában, a keze ügyében. Ekkor még az se lenne baj, ha az olajmécsesből kifogyna a fókazsír, hiszen ez a szép, gömbölyű képű holdvilág nagyszerűen ellátná a lámpa feladatát. És mert igen jó szívű volt az eszkimó legény, azt is kigondolta, hogy nem is egymagának tartaná meg a holdat, hanem az egész falujé lenne. Roppant nagy jégkunyhót építenének, amelyben mindenki elférne, és akkor mindannyiuknak világítana a hold. Ezért összegyűjtötte az összes számba vehető eszkimó legényt. Mindannyiuknak tetszett a pompás ötlet, úgyhogy nagy csapatban, jókedvűen, énekszóval indultak neki a hegycsúcsnak, hogy megfogják és legurítsák onnan a holdat. Mire azonban fölértek a hegycsúcsra, a hold már nem volt ott. Elúszott előlük a levegőbe. Ott lebegett fent az égbolton. Úgy látszott, hogy nem is messzire tőlük, de hiába nyújtogatták utána a karjukat, egyikük sem tudta elérni. Mindannyiuknak rövidebb volt a karja. Akkor valamelyiküknek az jutott eszébe, hogy talán egy másik hegycsúcsról könnyebben elérhetnék. Mert bizony nem szerettek volna szégyen szemre a hold nélkül hazamenni. Leballagtak hát a hegyről, és ahogy leértek a völgybe, megint felnéztek az égre. A hold most valóban egy másik hegy legmagasabb csúcsán tündökölt. Nekiíramadtak hát ennek a hegynek is. De mire fölértek, ugyanúgy jártak, mint először. A hold megint csak elúszott előlük az égre. És egyiküknek sem volt elég hosszú a karja, egyikük sem tudta elérni. Megjárták így a környék valamennyi hegyét, de a holdat nem tudták megfogni egyetlen egyszer sem. Ekkor egyiküknek az jutott az eszébe, hogy hát ha fél tőlük a hold, és azért menekül el mindannyiszor előlük. Mézes-mázos csalogató versikét kezdett el dúdolni feléje, s a többiek valamennyien együtt énekelték vele. Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyérvár, pompás lakoma.
1: Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyérvár, pompás lakoma.
0: A hold azonban nem nagyon akarta legények zsebébe gurulni, és úgy látszik, még csak vajas kenyére sem fájt a foga, mert hiszen minden egyes alkalommal megszökött előlük, jót kacagva együgyűségükön. Holt fáradtan mentek haza. Szégyen szemre a hold nélkül az eszkimó legények, és ezért nem építették meg azt a nagy-nagy pompás jégkunyhót, amelyet elképzeltek maguknak, ha majd megfogják a holdat, és bizony azóta is fókazsírral világítanak a hold helyett. És talán jól is van ez így, mert legalább a hold megmaradt mindannyiunknak.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze, de néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.
5: Lementem a pincibe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nátsz, közé bújtam, nagy sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú. Lementem a pincibe, vajat csipegetni, utánam jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú.
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Oswald Marika vagyok, operettszínésznő. Az operett, jobb, ha tudjátok, az a felnőtteknek szóló mese. De én, amikor nagyon kicsi voltam, még óvodás, meg még annál is kisebb, nagyon imádtam, amikor a szüleim mesét olvastak nekem, és ezért is maradtam úgy, hogy a mai napig imádom a mesét. Sztelek Csillár meséjét fogom elmondani nektek. Döme már óvodás. Aki elmeséli nektek, Oswald Marika. Anya, nézd, ott jönnek Petijék. Várjuk meg őket, mondta Döme lelkesen az óvoda kapujához érve. Két évvel ezelőtt, amikor Döme óvodás lett, bizony nem volt ilyen vidám. Szívesebben maradt volna otthon anyával. Mióta viszont Petivel jó barátok lettek, sürgette reggelente az indulást. Jó, hogy csöpörög az eső, igaz, Döme? Sokan jönnek a te jeleddel óvodába, mondja kedvesen Peti mamája. Az óvodában minden gyereknek saját jele van. Döme épp az esernyőt kapta. Legyen tornya is, javasolta Peti Dömének. Délelőtt várat építettek. Ezt nagyon szerették, mert az itteni kockák nagyobbak voltak az otthoniaknál. Pakoljatok, gyerekek, kérte később az óvónéni. Szerencsére a várral éppen készen lettek. Kezdődött a délelőtti foglalkozás. Énekeltek, majd rajzoltak egy keveset. Döme, neked ma különösen szép lett a munkád, dicsérte meg az óvónéni. Mindenki a saját családját rajzolta meg. Döme anyát szép nagyra készítette, és még a haját is kiszínezte. Magát apa és anya közé tette, és természetesen fogták egymás kezét a képen. Anyának biztosan tetszeni fog, örült már előre Döme. Óvónéni, Karcsi elrontotta a homoktortámat, sírt Anna. Jajaj, szomorodott el az óvónéni. Gyere, Karcsi, kérj bocsánatot. Az lesz a legjobb, ha a kamionnal fuvarozol Annának homokot, hogy új tortát készíthessen. Ha kész lesztek, én is megkóstolom. Karcsi körül gyakran volt baj, de Döme jól kijött vele. Legszívesebben azonban Petivel játszott. Most is kavicsokat gyűjtöttek egy várhoz. Te a sárgákat keresd a toronyhoz, én meg a fehéreket a falhoz, javasolta Döme. Mehetnek a naposok, szólt az óvónéni. Néhányan beszaladtok az udvarról. Ők szépen megterítettek, mire a többiek is beértek. Nem találom a cipőmet, panaszkodott Sári. A betorduló gyereksereg először átvette a benti ruháját és cipőjét, majd a fürdőszobában mindenki gondosan megmosta a kezét. Nagy volt a zsibongás és a nyüzsgés. Szökőkút, kurjantott a Karcsi, és sajnos már le is fröcskölte az egyik kislányt. Ma úgy látom, még a szappan is rakoncátlanabb a kelleténél, mondta Ica néni a dadus, amikor megjött a lármára, és éppen akkor csúszott ki Pisti kezéből. Sipírsz befelé, teregettem mosolyogva a gyerekeket. Kész vagyok, ült le Döme elsőként a helyre, mert már nagyon korgott a gyomra. Jaj, de jó! Örültek a gyerekek. Aznap nagyon finom volt az ebéd. Húsleves, utána szilvás gombóc. Ica néni segített minden asztalnál merni a tányérokba. Kivételes nagy csönd volt, mindenki elfoglalt az evés. Ha mindig ilyen szépen esztek, akkor nem sokára elkezdünk kést is használni az ebédnél, ígérte az avónéni. Áó, bocsánat, jajdul fel Kati. Véletlenül kiborította a vizét. Ica néni lecserélte a terítőt, Kati pedig ügyesen feltörölgette a padlót. Mire az ebéd véget ért, néhányan már igen álmosan pislogtak. Gondosan mossátok a fogatokat, figyelmeztette a gyerekeket az óvónéni. Tisztálkodás után mindenki a saját matracán fekve hallgatta a mesét. Ma egy olyan mackóról fogok mesélni nektek, aki most megy életében először óvodába.
6: Sziasztok! Felfedező vagyok. Tudor Kukac és Dénes azon gondolkoztak, hogy milyen lenne, ha örökbe fogadnának egy kiskutyát. Mintha nem lenne nekem elég két ilyen rossz csont kukac a padláson. Persze ők nem a házi állataim, hanem a barátaim. Tudor Kukac akkor lelkesült fel a kutyák iránt, amikor Kubinyi Enikőről olvasott. Ő egy etológus, vagyis az állatok viselkedésével foglalkozó tudós. Enikő kutyákkal kapcsolatos kutatásokat végez, például, hogy hogyan viselkednek, vagy hogyan öregednek a négylábúak. Erről jutott eszembe, lehetnék én az első kutató, aki a földi giliszták viselkedését vizsgálja. Végül is kettő is él velem a padláson.
2: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék! Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Hamarosan itt a vakáció. Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval. Hallgass sok mesét és vidám zenét. Vár rád a nyár. Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás. Töltsd hasznosan a nyarat. Játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
5: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka.

0: és egy huppanás.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mechler Anna, bíborka és a varázsfőzet. A virágvarázslat. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Az éjszaka hamar eltelt, a tündérlányok izgatottan ébredtek fel. Eljött a várva várt nap. Az évszakhoz képest hűvös hajnalon csupa felhő volt az ég, de itt-ott azért megmutatta magát a kék égbolt is. A szürke ruhás tündérek egytől egyig azt figyelték magukon, vajon használt Herba anyó varázsfőzete? Az anyónak persze ezúttal is igaza volt. A megfázott tündérkék köhögése alább hagyott, a tüsszentések megritkultak, a tegnap még lázas tündérke láztalanul ébredt. A lánykák a hálóban próbálgatták a szárnyaikat. Én jobban vagyok, mondta a göndörhajú tündérlány. Az biztos, hogy nem hagyom ki a virágvarázslatot. Én is jobban vagyok, felelt egy másik tündér. Mindannyian megyünk a trónterembe, nem igaz? A tündérek várakozással tekintettek körbe a hálóteremben. Nem is tudom, szólalt meg rekettes hangon egyikük, miközben az éjjeli szekrényre tette a megszáradt borogatást. Nincs semmi erőm. De hát a varázslatra mindenében csak egyszer kerül sor, most menjek? Vagy maradjak inkább az ágyban? Gondolj Herba anyó szavaira, huppant mellé az egyik barátnője. Kár lenne egy kis köhögés miatt távol maradni. A tündér nagy nehezen kikecmergett az ágyából, és megpróbálta kisimítani a gyűrött szárnyát. A többiek már az ajtóban szedelőcködtek. Indulás, még elkésünk, mindjárt fel kell a nap, szólt vissza az egyikük. A tündérlány nagyot sóhajtott, és a többiek után reppent. Számára sosem tűnt még ilyen hosszúnak a trónterembe vezető út. Odafent már nagyon sokan voltak. Az egyik oldalon a trónus mögött a pompás ruhákba öltözött virágtündérek. Lelle, Cinella, Olina, Galatea, Camilla. A másik oldalon a trón előtt a szürke ruhás tündérek álltak, akik közül ma segítőt kap a rét egyik növénye. Ezen a reggelen mindenki izgatottan várta a nagy pillanatot. Ezerszer elképzelték már, mi lenne, ha ma éppen rájuk mosolyogna a szerencse. A nap első sugara áttörte a felhő réteget és besütött a trónterembe. Ebben a pillanatban Herba anyó is belibbent, és méltóság teljesen leszállt a trón elé. Kedves tündéreim, eljött a nyár első napja. El kell végeznünk a virágvarázslatot. Lássuk, melyik növény kap ma segítőt. Az anyó mosolygós szeme egy pillanatra lecsukódott, amikor felemelte a varázspálcáját. A tündérek izgatottan nézték, ahogy a pálca egy kört írt le a levegőben, majd megjelent egy csodálatos gömb. Ahogy a trónteremben lebegett, szikrázó színek kavarogtak benne. Zöldek, sárgák, ezüstök, majd lilás, pirosas színek tűntek fel. A sárgák összeolvadtak, és végül alakot öltött egy szépséges, a rózsaszín és a májva árnyalataiban pompázó növény. Ez itt a bíborkasvirág, mondta az anyó, és mintha a hangjába egy kis csodálkozás vegyült volna. Most pedig lássuk, ki lesz a kasvirág gondozója. Herba anyó egy hullámvonalat rajzolt a levegőbe a szürke ruhás tündérek felé. Aztán elmormogott egy varázsigét. A tündérek erre a pillanatra vártak egész évben. Lélegzetüket visszafojtva figyelték, mi fog történni. És igen, a tündér lány, aki tegnap még lázas volt, ámulva figyelte, ahogyan szürke ruhái átváltoztak. Sokágra hasadt szoknyácskája a derekán egészen sötét rózsaszín volt, a végén majdnem fehér. Hosszú, bőújú blúza a nyakánál bíbor színben játszott. A derekához és a kezeihez közelítve mind halványabb rózsaszínes lett. A nyakába egy sárgával mintázott piros, bolyhos körsel tekeredett. A hajában ugyanilyen színű hajcsat ékeskedett. A lábán pedig a szürke papucs helyén egy sárgás-piros csizmácska feszült. A tündérek felmorajlottak, mindannyian ámulva figyelték a kis tündérlányt. Ilyen szép ruhája eddig még senkinek sem volt. A szerencsés tündérlány elfeledkezett a náthárról, lázról, gyengeségről. Csak arra tudott gondolni, mi minden vár rá ezután. Ettől a gondolattól pedig nagyon boldog lett.
0: Csukásmese Rádió. A kirándulásaitok alkalmával mindig vigyetek magatokkal szemetes zacskót is. Azt kérdezitek, hogy miért? Hogy még véletlenül se maradjon utánatok szemét az erdőben. Sőt, ha találkozol eldobott csoki papírral az úton, akkor ha a szüleid megengedik és van rajtad kesztyű, felszedheted, hogy majd később ki tud dobni a szemetesbe. Így aztán az erdőben egyel kevesebb szemét fog a földön árválkodni. A csomagoló papírok, különféle üvegek és nejlonzacskók nagyon rossz helyen vannak az erdőben. Hogy ne lepje el az erdőt a szemét, az erdészek és a természetet szerető emberek gyakran szemétszedő túrákat is szerveznek. Lehet, hogy egy őzike például azért nem sérül meg ma, mert valaki gondos volt és felszedte az erdőben eldobott konzervdobozt. Érdemes megkérdezni a szívedet, hogy hogyan érez az erdők és fák iránt. Az enyém minden fáért nagyot dobban. Halljátok? Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. Szakállas vagyok, mekegek. Káposztát, zöldet megeszek. Sziklákon járva szökkenek. Ki tudja, mondja nevemet.
0: A kecske.

nappal és éjszaka. Sok száz évvel ezelőtt élt a kínai birodalom területén egy igen ügyes vadász, aki olyan jól bánt az íjjal, hogy messze földön nem akadt párja. Sokan próbáltak vetekedni vele, de mindnek oda lett a büszkesége. A vadász, akit csak nyilásznak becéztek, legtöbbször kisebb állatokra, rókákra, nyulakra vagy madarakra vadászott, de ha kellett, igazi nagy vadakat is elejtett. Annyira gyorsan és pontosan lőtte ki íjával a nyilat, hogy meg sem kellett néznie, sikerült-e célt találnia. Ahogy kilőtte, már vágtatott is lovával a nyíl után, hogy felszedje a zsákmányát. Hanem egy nap Kína népe vakító fényességre ébredt. Egyszerre 10 nap jelent meg az égen, és világította meg a földet. Annyira erős volt a fényük, hogy az emberek egész állónap a kunyhójukban ültek, hogy védjék a szemük épségét. De nem volt elég a fényesség. A 10 nap olyan meleget árasztott magából, hogy mindent felperzselt és kiszárított. És ahogy a növények, úgy az állatok sem tudtak hova bújni a szörnyű hőség elől. A birodalom összes élőlénye azt várta, hogy leszálljon az éj, és az égről eltűnjenek a napkorongok. De hiába, az égi testek csak nem mozdultak, s egész éjjel fent maradtak, és tovább perzselték a birodalmat. Nyilász, látva a sok szenvedést, elhatározta, hogy majd ő segít a népek baján, és elpusztítja a forróságot adó testeket. Mindjárt neki is látott a munkának. A legerősebb ébenfából nyilakat faragott, azokkal akarta megcélozni a 10 napot. Próbának egy sziklát nézett ki magának. Kilőtte rá az ébenfából készített nyilat, s az olyan sebesen hasított a levegőben, hogy egy pillanat alatt ketté törte a bivajerős követ. Ekkor összeszedte minden tudását, és íjából egyszerre kilőtte mind a 10 nyilat, és aztán nézte, vajon célba talál-e mindegyik. A nyilak olyan gyorsan és olyan erővel süvítettek a levegőben, hogy még a föld is beleremegett. A 10-ből 9 napot talált, s a megsebesült testek egyenként hullottak alá, s tűntek el nyilász szemei elől. A 10. napot épp hogy csak súrolta a lövés, ám látva testvérei kínját, félelmében elbújt egy óriási bambuszerdő mögé. Ám most, hogy mindegyik nap eltűnt az égről, már nem volt kivilágítson, vagy meleget adjon, és a földre sűrű sötétség és fagyos hideg borult. A vadász már megbánta, hogy elpusztította az égi testeket, s tudta, hogy az állandó éjszaka sem lenne jó az embereknek. Éppen egy sziklán ülve gondolkozott, próbálta kitalálni, hogy csalhatná vissza a napot, mikor észrevett egy kis, halványan pislákoló fényt az egyik domb mögött. A 10. napocska volt az. Előbújt rejtekéből, hogy körülnézzen, milyen veszély fenyegeti. Feljöhet-e újra a földet bevilágítani? Ám amint meglátta a vadászt, úgy megijedt, hogy megint elbújt a bambuszerdőbe. Nyilász annyira megörült, mikor meglátta az épségben maradt napot, hogy összeszedte íját és nyilait, és elhagyta a birodalmat. Elvándorolt más vidékre, és nem emelte íját a napra többet. A nap azonban nem felejtette el a vadászt, s azóta is tőle retteg, mikor felemelkedik az égre. Ezért van, hogy minden nap előbújik keleten, bevilágítja az eget, s aztán nyugaton lemegy,
s visszatér rejtekébe. Így váltak ketté, a nappal és az éjszaka.

Mindjárt itt a vakáció. Káció, káció. Már öt betűből áll a bűvös szó. Olyan ez, mint egy szórakoztató kirakó. Az iskola kapui lassacskán bezárnak, s mindenki átadja magát a csodálatos nyárnak. Napfürdő, fagylalt, strand és séta. Már csak két betűt ír fel a táblára a kréta. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mese a szeretetről, a tükörről és a szépségről. Mit most hallasz, nem mese régi korok poros története. Szakállas manók mesélik, ha eljönnek az árnyak, csupán 100 évben egyszer, mikor megpihennek a lábak. Mit kobold mondott, igaz, pont szó szerint írom le, hát figyelmesen olvasd, hallgasd, íme. Egyszer messze földön nagyon rég egy királynak lánya született. Gyönyörű volt kicsinek is, s egyre szebb lett, ahogy felcseperedett. Mire eladósorba került, olyan szép lett, hogy nem volt hozzá hasonló az egész földkerekségen. Messze földre vitték a szépség hírét a galambok, s a hírt, hogy a hercegnőnek vőlegényt keressenek. Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér, irigy volt, gonosz, s megkeseredett. Hallotta a szépség hírét, és dühösen felkerekedett. Egész a várig ment, be is jutott, s ahogy meglátta a szépséges hercegnőt, olyan dühös lett, hogy nyomban megátkozta. Szebb és szebb legyél napról napra, ki rád néz, a valóságot lássa. Egyedül te, csak te légy az, ki minden tükörben csúnyát lát, egy csúf ocsmány banyát. Szegény hercegnő nagyon megijedt. Berohant a várba, s egyből tükröt keresett. Belenézett, s mit látott? Egy szörnyű ocsmányságot. Egy rút vén banyát. Rettenetes szörnyű pofát. Volt nagy sírás, nagy ijedelem, a király is megijedt, nem tudta, mit tegyen. Aztán kiötlötték, hogy meghívják a jó tündért, hát ha van segítség. Az igazság az volt, hogy az átok ellenére a hercegnő szép maradt, de minden tükörben, melybe belenézett, egy szörnyű vénasszonyt látott. Hiába mondták neki sokan, hogy szép, gyönyörű, nincs hozzáfogható. Nem hitte el senkinek. Magába roskadt, megkeseredett. Idővel megérkezett a jó tündér, de sajnos az átok olyan erős volt, hogy nem tudta feloldani, csak

0: sokféle tükröt, messzi országokból hozattak különleges tükröket, furcsákat, nagyon drágákat, de a hercegnő mindegyikben csak a csúfságot látta. Mások viszont napról napra szebbnek és szebbnek látták őt. Özönlött a kérők hada, de a hercegnő mindet visszautasította. A vártorony szobájából többet ki se nézett. Őröket állítatott a lépcsőkhöz, súlyos lakatokkal záratta le a szobát, senki ne lássa csúfságát. A kérők lassan elmaradoztak. A hercegnő jó ideje senkivel nem találkozott, magányában kesergett, búslakodott. Élt egy távoli országban egy egyszerű legény. Nagy volt a szíve, szerette a világot, minden, mi élő, a barátja volt. Szelek szárnyán járt a hír a hercegnőről, aki gyönyörű, és az átokról, ami miatt élve eltemetkezett. A legény is hallotta ezt. Nem bírta a szíve a szomorúságot, melyet olyan távolról hallott. Felkerekedett hát, és csak úgy gyalogosan elindult, hogy megnézze magának a hercegnőt. Sok vándorlás után elérkezett a várhoz, ahol hercegnőnk élt önnön rabságában. Megpróbált hozzá bejutni, de nem engedték. A hercegnő parancsa szent volt, a szolgák meg mindig azt lesték. A legény fejében egy terv fogant, jó hosszú kampós kötelet kerített, és várta az éjszakát. Mikor sötét lett, a legény nagy bátran a vártorony alá ment, óriás lélegzetet vett, és teljes erőből hajított egyet. A kampó megakadt a vártorony tetején, szédítő magasságban. Elkezdett mászni a bátor, egyre feljebb és feljebb haladt, húzta magát rendületlenül felfelé, kíváncsi volt a szépre, amely rejtőzik előle. Mászott, csak mászott rendületlenül, tenyeréről a bőr már rég lejött, fájt nagyon, de ő ezzel nem törődött. Végre feljutott, kifújta magát, és az ablakhoz lopakodott, belesett. S mit látott? Attól kővé merett. Óriás ágyban, puha, gyönyörű ruhában egy tündér aludt ott. Arca, mely régóta csak álmában mosolygott, szebb volt, mint mindennél, mit a legény eddig láthatott. Gyönyörű haja, hófehér karja, elbűvölte a bátor lovagot. Nesztelen a szobába lépett, és az ágyhoz osont. Órákon át nézte a szépséget, lélegzett visszafojtva, nem tudott betelni a látvánnyal, melyet szeme látott. És egyszer csak, ki tudja miért, a hercegnő felriadt, meglátta a fiút, s nagyot sikoltott, de a sikoly abban a pillanatban a torkára fort. Évek óta először egy szerető szempárban meglátta magát, és amit látott, több volt, mint egy szép arc. A mosolygó szempárban csodát látott. Hirtelen minden szépségét meglátta a legény szemében, egy szerető szempárban, mely maga volt az élő tükör. Látta a szépséget, amely addig rejtve volt. A varázs megtört, s a várba újból boldogság költözött. Ennyi volt, mit a kobold mesélt. Elmondta a szép hercegnő történetét. Nem üveg, s fém az, amelyben az igazat láthatod, csupán az élő tükör képes megmutatni a valóságot.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután, Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: történt már megint?
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor 2 hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukásmese Rádió.
2: A macska cicó, népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszony kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik azt mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul, azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémánt virágot, s a mennyasszony összeélezgette mind egy csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenkié nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, 1 hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta, azt mondja. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szülni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg ki a mennyasszonyod. Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macskacicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macskacicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát, én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony volt mellette. Az se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve, de a királykisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam királykisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó lovak. Beült a királyfi a királykisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta, így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a mennyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő mennyasszonya kicsoda, de ez a mennyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat, Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: což borz.
1: Brr, ez az ácsás borzasztó, gömbölyű horpaszt horpasztó. Szörnyű a lét, ha mozgalmas, borznak a munka

0: ez almás.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kis űrhajós. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis űrhajós, akit Tominak hívtak. Tominak volt egy kutyája, Lajka, akivel együtt régóta vártak már egy igazi nagy űrkalandra. Egy nap levelet kaptak az űrközpontból. A levélben Tomi végre komoly feladatot kapott. Küldetésük messzi galaxisokba vezet, értékes kincseket kell felkutatniuk. Lajka a hír hallatán boldogan ugatott fel. Hosszas készülődés után elérkezett az indulás napja. Az irányító toronyból megkezdődött a visszaszámlálás. 5, 4, 3, 2, 1, kilövés! Az űrhajó nagy robajjal, hatalmas lángokat szórva emelkedett fel az égbe. A kis űrsikló végre elindult útjára a végtelen űrben. Tomi és Lajka hatalmas sebességgel távolodott a földtől, és kis idő múlva a bolygójuk már csak egy kis borsó szemnek tűnt. Tomi autópilótára kapcsolta az űrhajót, és Lajkával nagyokat játszottak a súlytalanságban. Gyerünk, Lajka! Hozd vissza! Dobta el Tomi a labdát, a kutya pedig boldogan úszott a labda után a levegőben. Ám egyszer csak hangos sziréna szólalt meg a pilóta fülkéből. Mikor Tomiék odaértek a számítógéphez, látták a radaron, hogy egy hatalmas meteorraj közeledik feléjük. Jaj, most mi lesz? Össze fogunk velük ütközni! Néztek rémülten egymásra az űrhajósok. Tominak eszébe jutott a lézerágyú, sietve beállította az ágyút, közben Lajka bátorítóan makkantott. Fürkészni kezdték az űrt, s kisvártatva meg is jelent egy szikladarab a távolban. A meteorok vészesen közeledtek. Tomi a pontos lövéseivel egyenként robbantotta szét a sziklákat, mielőtt azok eltalálták volna az űrhajót. Tomi elégedetten felkiáltott. Juhé! Az utolsót is eltalálta! Azonban egyet nem vettek észre. A meteor becsapódott a hajó oldalába, és kiukasztotta a hajótestet. A lyukon szivárogni kezdett az üzemanyag, ami nélkül nem tudták folytatni útjukat. Az űrhajó fokozatosan lassulni kezdett. Nézd csak, Lajka! Kiáltotta Tomi. Ott egy bolygó! Szálljunk le, mielőtt teljesen elfogy az üzemanyag, és lezuhanunk! Tomi az utolsó csepp hajtóanyagot is felhasználva bravúrosan szállt le a bolygó felszínére. A landolás után Tomi és Lajka kimerészkedtek az űrhajóból, és elindultak felfedezni az idegen planétát. Hasonlított a földbolygó sivatagaira, de a homokja vörös volt, az égen pedig három holdfény lett. Teljesen lakatlannak tűnt. Hosszú órákon keresztül mentek a homokdűnék között, amikor egyszer csak a távolban egy füstfelhőre lettek figyelmesek. Elindultak hát a füst irányába, azzal a reménnyel, hogy majd segítséget találnak. Amint a tűzhöz értek, látták, hogy egy bográcsban lila színű léfő, de senkit sem láttak a közelben, csak egy kis házikót. Tomi odasugta Lajkának. Itt biztos lakik valaki. Az egyik bucka mögül hirtelen egy sárga szemű, magas, zöld lény lépett elő. Furcsa hangokon szólalt meg, kezével pedig hevesen hadonászott.
1: Doboló hakila, doboló, bölöboló hakila, bolodroló.
0: Lajka riadtan vonyított. Tomi szemei kikerekedtek, és hátrálni kezdett, majd elkiáltotta magát.
2: Meneküljünk! Egy földön kívüli!
0: Futásnak eredtek, hátra sem néztek, csak rohantak vissza egészen az űrhajóig. Ahogy az űrhajóban ücsörögtek, kimerülten, éhesen és fáradtan, azon törték a fejüket, hogy üzemanyag nélkül hogyan jutnak majd haza. Amint ezen morfondíroztak, léptek zajára lettek figyelmesek. Kinyitották az űrhajó ajtaját, és meglepetésükre ott állt az űrlény két tál levessel a kezében. Bár nagyon féltek tőle, olyan éhesek voltak, hogy elfogadták a furcsa színű ételt. Leültek a jármű elé, és elkezdték kanalazni a különös főzetet. Tommy az idegenhez fordult. Köszönjük a vacsorát! Finom, de hadd tegyek bele egy kis sót. Meglátod, úgy sokkal finomabb lesz. Tommy fel is pattant, és beszaladt érte a raktérbe. Az űrlény láthatóan furcsálta a dolgot, de bátran belekóstolt a megsózott levesbe. Egy pillanatra megdermett, aztán felpattant, és hirtelen megölelte Tomit. Még sohasem evett ilyen finomat. Tomi neki ajándékozta a sókészletüket, amit az űrlény meg is köszönt a saját nyelvén.
1: Pukorokotolibulu, pukorokotobulu!
0: Bár egy szót sem értettek az űrlény szavaiból, mégis érezték, hogy nagyon hálás az ajándékért. Hőseink megmutatták neki sérült űrhajójukat, amit a zöld barát segített megfoltozni. Azután üzemanyagot is szerzett nekik, amivel feltöltötték a tartályokat. Tommy és Laika megköszönték a segítséget, és felkészültek az indulásra. Bár csak nemrég ismerték meg egymást, a búcsú mégis hosszasra sikeredett. Tommy a homokba rajzolta, hogy nem sokára megint meglátogatják, és annyi sót hoznak neki, amennyi csak elfér a hajón. Majd a kis kalandoraink elindultak hazafelé. Tommy kutyájához fordult, s így szólt. Látod, Laika, sikerrel jártunk. A küldetést teljesítettük, elutaztunk a csillagokig, és megtaláltuk a legértékesebb kincset, a barátságot.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kicsit ringatózhatunk is.

0: lakakaom, öleljetek meg!
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta: olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket, sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, azt háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunctos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Szálvó tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Szálvó visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki:
4: az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
3: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt:
4: a gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
3: Szálvó ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Szálvónak.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

aki szeretné a lemezt, lemezünk is van, az a címe, hogy nem, hogy tücsök lakodalom. És a zenekar tagjait bemutatnám, mégpedig tőlem balra, fényes szaxofonnal és furujával,

0: az épp piros ruhában Juliska néni, akit egyébként úgy hívnak, hogy és énekelt velünk, táncolt velünk, tapsolt velünk. Csiba Juli! Nagy tapsot kérünk neki is!
1: És aki gitározott,

Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ha hiszitek, ha nem, újra itt vagyok egy izgalmas találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kedves barát mindig a lábad alatt ólálkodik, amikor bemész egy szobába. Lehet nagyon puha. Vagy kemény. És van, hogy szép színekben pompázik, de van, hogy csak egyszerű egyszínű. Néha segít melegen tartani a lábadat, máskor meg tiszta marad, ha rajta jársz. Találkozhatsz vele a padlón, a szoba közepén. Ó, lehet rajta ülve építőkockázni. De a fürdőszobában? Ó, még a hálószobában is megtalálható. Mi lehet ez? Vajon rájöttél már? Igen, ez a szőnyeg. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, élveztétek. Legközelebb is találkozunk. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.
2: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Káció, káció! Már 5 betűből áll a bűvös szó. Olyan ez, mint egy szórakoztató kirakó. Az iskola kapui lassacskán bezárnak, s mindenki átadja magát a csodálatos nyárnak. Napfürdő, fagylalt, strand és séta. Már csak 2 betűt ír fel a táblára a kréta. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A szerencse és az áldás. A szerencse és az áldás folyton vetekedtek egymással, hogy melyik tud több jót cselekedni az embereknek. Egyszer, amint vetélkedének egy városnak a végén, arra felé jön egy szegény ember. Ez a szegény ember abból éldegélt egyik napról a másikra, hogy nyírág seprűt kötögetett, bevitte a városba, s ott eladta, ahogy tudta. Mondja az áldás. Nézd, szerencse, ihol jön egy szegény ember, majd megmutatom, hogy nem köt többet seprűt. Ahogy odaért a szegény ember, az áldás kivett a zsebéből 100 forintot, és azt mondta neki. No, te szegény ember, adok neked 100 forintot, meg ne lássalak seprűvel többé. A szegény ember megköszönte nagy hálálkodással a pénzt, aztán bement a városba, nagy hirtelen eladta a seprűt, és sietett haza. Nem volt otthon a felesége, s a pénzt, mert nem volt semmiféle zárós ládája, eldugta a korpás padban. S kiment az erdőbe fáért, hogy legyen, aminél ebédet főzzön az asszony. Ahogy elment, jön haza a felesége. Kimerít a korpás padból egy fazék korpát, viszi a szőcshöz, eladja. S vett az árán egy csupor puliszkalisztet. Mikor a szegény ember hazajött, lesemült az asztalhoz, szaladt a pincébe, hogy kivegye pénzét a korpás padból. Keresi, keresi, fölhabarja a korpát, de a pénzt nem találja. Szólítja az asszonyt. Hé, asszony! 100 forint volt a korpás padban, hová tetted? Nagyot kacag a szegény asszony, megbolondult kigyelmed, az egész nemzetségének sem volt 100 forintja. De ilyen-olyan teremtette, káromkodik a szegény ember. Vagy volt, vagy nem volt a nemzetségemnek, de nekem volt. Elmondta a feleségének, hogy egy derék úriember 100 forintot adott neki a város végén, s ő azt a korpás padba dugta el. Noha bizony oda dugta el, mondta az asszony, akkor az a 100 forint a szőcsnél van. Éppen most adtam el neki egy fazék korpát. Szaladtak a szőcshöz, s ráestek, hogy adja vissza nekik a 100 forintot. Megbolondultatok, mondta a szőcs. Amióta világon vagytok, sem láttatok 100 forintot, eltakarodjatok, mert különben pórul jártok. Hiába volt szép szó, csúf szó, a szőcs nem adta vissza a 100 forintot. Búsult a szegény ember, évelődött. Lám-lám, egyszer volt 100 forintja, s azt is, de hamar elvesztette. Kiment az erdőbe, kötött egy csomó seprűt, s másnap reggel bement a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén, s a szerencse már messziről megpillantotta a szegény embert. No lám, ingerkedett az áldással, ihol jön megint seprűkkel a szegény ember, áldás barátom. Látod, látod, semmit sem ért a 100 forintod. Mérges volt az áldás, rárivalt a szegény emberre. Hát nem megmondtam, hogy többet ne lássalak seprűvel. Ó, uram, mondál szegény ember, ne haragudjék, de nem volt szerencsém a 100 forinttal. Hallod? Kötekedett a szerencse. Nem volt szerencséje. Jól van, mondá az áldás, adok még 100 forintot, de aztán csak ugyan ne lássalak többé seprűvel. Megköszönte a szegény ember a 100 forintot, be sem vitte a seprűt a városba, ledobta az út szélére, s futva futott hazafelé. A felesége megint nem volt otthon, s a pénzt most egy hammas fazékba dugta el, aztán kiment az erdőbe fáért, mert bizony egy szálfa nem sok, annyi

100 forintot a hammas fazékból. No hiszen mehetett. Híre pora sem volt a fazéknak. Hé, feleség, kiáltott a szegény ember, hol a hamu? Az bizony az asztal közepén, felelte az asszony nagy mérgesen, ha az nem lett volna, ma nem ennénk puliszkát. Hát a 100 forintot hová tetted? Hallja, kigyelmed, mondá az asszony, engem többet ne bolondítson. De ilyen olyan teremtette, ez nem bolondság. 100 forintot dugtam a hamu közé, egy krajcár sem volt híja. No bizony, ha oda dugta, szaladjunk a tímárhoz, mert annak adtam el a hamut. Szaladnak a tímárhoz, kérik vissza a 100 forintot, de hiszen a tímárnak sem kellett egyéb, kapott egy botot, s kiverte a házból a boldogtalanokat. Istenem, csak hogy föl nem vetette a nagy erős búbánat a szegény embert. Most már ismét seprűt kell, hogy kössön, ha éhen veszni nem akar. Kiment az erdőre nagy búsan, kötötte a seprűt keserves könyhullatások közt, s mondogatta magában, inkább ne is született volna a világra, sem, hogy ilyen szerencsétlen legyen egész életére. Másnap vitte megint a seprűt a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Nézd csak, áldás barátom, ingerkedett a szerencse, ahol jön megint a szegény ember, seprűt hoz a hátán. No, az áldásnak sem kellett több ennél, nagy mérgesen rákiáltott a szegény emberre. Te hitvány gyalázatos, mit mondottam neked? Hova tetted a 100 forintot? Ó, lelkem, áldott jó uram, ne haragudjék rám, könyörgött a szegény ember, de nem tehetek róla, ha nincs szerencsém. No, te szegény ember, mondd el most a szerencse, ne búsulj. Lesz ezután szerencséd. Nesze, adok neked egy krajcárt, menj haza, egyéb gondod ne legyen. A szegény ember megköszönte a krajcárt, aztán bement a városba, ott eladta a seprűt, vett egy kicsi puliszkalisztet, hogy a feleségét kiengesztelje a krajcáron, mit a szerencsétől kapott, vett 3 diót. Azzal elindult hazafelé. Amint ment, mendegélt az úton, látja, hogy 3 gyerek veszekszik valami ragyogó fényes kő felett. Kérdi a gyerekektől, hát ti miért veszekedtek? Nézze, bátyám uram, mondja az egyik gyerek, én láttam meg először ezt a fényes követ, s nem akarják ideadni nekem. Nem igaz, mondta a másik s a harmadik gyerek, mert én láttam meg először. Azt mondja a szegény ember, ugyan. Ne veszekedjetek ezen a haszontalanságon, neztek, adok nektek egy-egy diót, adjátok nekem azt a követ. A gyermekek megörültek a diónak, és odaadták azt a fényes követ a szegény embernek. Hazamegy a szegény ember, leteszi a követ az asztalra, és hát amint beesteledik, olyan ragyogó világosság lesz a házban, hogy a szegény ember és a felesége majd megvakultak a szertelen ragyogástól. Amint éppen azon tűnődnének, hogy mi lehet ez a ragyogó fényes kő, bejön egy uraság, s kérdi tőlük. Mitől van itt ilyen nagy világosság? Mondja a szegény ember, a bizony ettől a kőtől instálom. Tudja mit, atyafi? Mondja az uraság. Megveszem Kenttől ezt a követ. Hát, mit ad érte? Adok érte egy véka ezüst pénzt. Gondolta magában a szegény ember, ha mindjárt az első szóra egy véka ezüst pénzt ígér, biztosan többet ér ez a kő. Óhú, annyiért nem adom, mondta a szegény ember, drága portéka ez. Jól van, adok érte 2 véka ezüstöt. Nem lehet, mondta a szegény ember, hát adok érte 3 véka ezüstöt. Úgy tett a szegény ember, mintha nagyon gondolkoznék, vajon adja-e, ne? Kérdezte a feleségét. No, feleség, mit szólsz? Adjam-e 3 véka ezüstért? Én nem bánom, mondta az asszony, ha kigyelmed jónak látja, adja oda. Az uraság egy gazdag örmény kereskedő volt, éppen a vásárról jött temérdek pénzzel. Mindjárt leméretett a szekérről 3 véka ezüstöt, és elvitte a fényes követ, amely drága gyémánt volt. No, most már volt pénze a szegény embernek.
turkálhatott benne. Vett egy birtokot, ökröt, lovat, birkát, első gazdát,

0: De lett a faluban. Bezzeg ezentúl nem seprűt vitt a városba, hanem búzát. Még egy esztendő sem telt bele, 6 szekér búzát vitt a városba. Minden szekér elé 6 ökör volt fogva, ő maga pedig egy szép paripán lovagolt a szekerek után. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Kérdi a szerencse az áldást. Látod-e azt az úriembert, áldás barátom? Látom, hogy ne látnám. Hát ismered-e? Nem én, honnan ismerném, mikor sohasem láttam. No lám, pedig ez a te szegény, seprűs embered, mondta a szerencse. Lám, hogy felgazdagodott az én krajcáromból. Az áldás megszégyelte magát, s azt mondta. Igazad van, szerencse barátom, az áldás szerencse nélkül csak ugyan nem sokat ér.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
1: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok. Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz, a Velencei-tóhoz, vagy akár a Fertő-tóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz! Nagyon hasznos és jó dolog az úszás! Csukás Mese Rádió.

A törpe király ebres kertje. Történt egyszer, hogy a törpe király hosszú vándorútra indult. Keresztül kasul bejárta az egész világot, mikor úgy döntött, hogy hazaindul. Igen ám, de útközben elkapta a viharos északi szél, ami majdnem lefújta a lábáról. A szél csak fújt, fújt, nem akart abba maradni, s lassan a hóesés is rákezdte. Teringettét, hát micsoda hóviharba kerültem, morgolódott magában a törpe király. Ugyanis az otthona még legalább 10 mérföldre volt onnan. Szerencsére a közelben rátalált egy aprócska falura, és úgy döntött, ott majd szállást kér éjszakára. A falu közepén egy hatalmas ház állt, legalább 2 emelete volt, és az összes ablakában lámpások égtek. Látszott, hogy csak egy igazi úr lakhat benne. A törpe király először is ide kopogtatott be. A gazdag úr lánya nyitott ajtót. Mit akarsz, te kis mit ugrálsz? Kérdezte megvetően a lány. Jó estét, nem akarom a ház népét megzavarni, csak egy fekhelyet szeretnék kérni, ahol átvészelhetem ezt a szörnyű hóviharos éjszakát, mondta reszketve a törpe király. Még mit nem? Vágta rá a lány, és becsapta az ajtót. A manócska nem tudott egyebet tenni, tovább botladozott a nagy hóban és a farkasordító hidegben, míg el nem ért a falu utolsó házához, egy szegényes kis viskóhoz. Halvány fény szűrődött ki az ablakon, és a törpe király bátran bekopogott. Itt is a lány nyitott ajtót. Jó estét! Mi jártában erre, ebben a fogcsikorgató hidegben? Kérdezte a lány, és összehúzta magán a kendőjét. Hazafelé igyekeztem, de közben elkapott ez a félelmetes hóvihar. Most pedig szállást keresek, hogy valahol meghúzhassam magamat éjszakára, vacogott a törpe király. A szegény ember lányának megesett rajta a szíve, és kedvesen behívta a kunyhójukba. A szegény ember családja szívesen látta vendégül a manócskát. A kemence mellett megágyaztak neki, és meleg vacsorával kínálták. A törpe király még aznap este köszönetet mondott a családnak a jóságukért, majd a lánynak a fülébe súgta. Hadd háláljam meg, amit tettél értem. Holnap menj a hegyek közé, és az egyik szikla oldalában találsz egy vasajtót. Ott fogok várni rád. Hajnalban, mikor a lány kinyitotta a szemét, a törpének már csak a hűlt helyét találta. Hamar magára kapta a bundáját, csizmát húzott, a kezébe kosarat vett, és a hegyek közé vette az irányt. Lassan lépdesett a térdig érő hóban, majdnem egy fél napig is eltartott, mire megtalálta a vasajtót az egyik szikla tövében. A lány bátran bekopogott, és a törpe király már is ajtót nyitott. Csak hogy ide találtál, kedvesem, gyere csak, kerülj bejjebb, légy üdvözölve a birodalmamban, hadarta jókedvűen a manócska. A lánynak a lélegzete is elállt a gyönyörűségtől, mikor megpillantotta a törpe király birodalmát. Ugyanis tél helyett nyár volt az országban, a nap 7 ágra sütött, és mindenfelé virágos zöldellő fákat és vidáman játszadozó madarakat látott. Na hát, Eper, a kedvencem, kiáltott fel hirtelen, és már szaladt is, hogy teleszedje a kosarát. Ám a törpe király óva intette. Ahhoz nem szabad nyúlni. Gyere, megmutatom, honnan tudsz szedni. Majd elvezette a lányt a kert túlsó végébe, ahol meg annyi fa és bokor állt, és mind roskadozott az érett gyümölcstől. A lány csak úgy kapkodta a kosarába a zamatos epreket. Egyszerre tömte a hasát és a kosarát. Mikor jól lakott, köszönetet mondott a törpe királynak. Igazán finom eperterem nálad, köszönöm, hogy megvendégeltél belőle.
Én köszönöm, hogy nem hagytál éjjel a hidegben fagyoskodni. És most menj, vigyél gyümölcsöt a családodnak is. Majd a törpe átnyújtott néhány magot a lánynak, és elbúcsúztak. A lány hazabotorkált a hóban, és odaadta az eperrel teli kosarát a családnak. Testvérei olyan boldogan falták a mézédes gyümölcsöt, hogy öröm volt nézni őket. A lakoma után a lány elővette a magocskákat, amiket a törpe királytól kapott, és amint elolvadt a hó, gondosan elültették őket. Bizony, csodamagok voltak ezek, mert pár hét múlva már rengeteg édes gyümölcs termett rajtuk. Annyi termés jutott nekik, hogy alig győzték a vásárban eladni. Közben a faluban elterjedt a törpe király epreskertjének a híre. Mikor a gazdag ember lánya meghallotta a pletykát, kezébe kapta a kosarát, és nekivágott a hegyeknek, hogy megkeresse a vasajtót. A törpe király beengedte a lányt, és az körül se nézett, már is nekilátott az eperszenésnek. Mikor végzett, szó nélkül hazaindult, meg sem köszönte a törpe királynak az epreket. Mikor visszaért a faluba, rögvest eldicsekedett mindenkinek a törpe király epreskertjével. Elő akart húzni néhány szem epret, hogy henceghessen. Ám amikor belenyúlt a kosárba, az eperszemek egytől egyig varangyos békák.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tartom, dúzok, lépeget,

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Akit az istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, Banner Géza vagyok. Móra Ferenc versét hoztam, Gyöngyöm Gyuri, ez a címe. Gyöngyöm Gyuri jó katona, sose tudja, hol a lova. Ha fekvőbe, ha kelőbe, örökösen keresőbe. Csingilingi csengő csenget, uram fia mit jelenthet? Csingilingi azt jelenti, ozsonnára kell sietni. Gyöngyöm Gyuri sietne is, ha lehetne, repülne is. Lengen átszál paripáján, mint a sólyom, mint a sárkány. Ide toppan, oda rohan. Hol vagy, édes lovam? Egérjükba nézegeti, kéményben is keresgeti. Ide tettem, oda tettem, kipked kapkod nagy ilyetten. Panaszkodik fűnek, fának, marikának, karikának. Nem tud róla Kari, Mari, te én tudok, bégabari. Lengenádat, zsengenádat, megettem a paripádat. Csingilingi csengő csenget, uram fia mit jelenthet? Csingilingi azt jelenti, Gyurinak már nincs mit enni. Üres már a csészikéje, cirmosztica ült melléje, s borongatta, terengette, a tejecskét mind megette. Búsul Gyurka a kis széken, több paripa nem kell nékem, akár fakó, akár ráró, jobban jár a gyalogjáró.

0: Csalfa vagy te, Uzsedári Uzsedom. Uzsedári Uzsedom, Uzsedári Uzsedom.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, a béka pásztor, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
3: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója, az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért, a nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam örletni a malomba, én talicskáztam haza a szőlőből a cseresznyét, s mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a hetedik utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás. Édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted, még szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a biztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát, ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni? Nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd, rántott vissza édesapám, hogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen féltős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpészszedő a bódéjában. Meg sem moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azsonnát. Ezzel édesapám otthagyott, én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beér, akkor a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpészhedő béka lehetett, mert meg sem moccant. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislantott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban, s addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpészhedő voltam, s olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Az ám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem föl, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s az zümmögte a fülembe. Vigyázz, hey, mert a békás vám nélkül ménált a Tiszán. Ilyetten ugrottam föl, de bizony a békácska még mindig állt azt az egy helyet. Hanem az uzsonnám már ott volt mellettem a füvön. Mekkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltörik. Pedig a hídpészszedőnek is szüksége van ám a lábára. Na nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mesztelennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartson, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám. Nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Az ám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja. Nem annak még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt, dopperget, dudanyekerget, bizonyosan medvetáncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, s odahítottam a békának. Ennek már csak utána kap a lustája. Rá se nézett bizaz. De még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamba, s egy bodzafággal megsúnyítottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most se, csak a feje tört le. Az ám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Ezért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajta bosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalogtam az udvarba, de már a szobában szégyeltem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, s csodálkozva kérdezett. Néni, vége a békapásztorságnak? Vége, hajtottam le a fejemet. Megunta a béka az egy helyet? Én untam meg, édesapám. Hely, fiam, hát még ha hítpészszedő lesz belőled, veregette meg édesapám a vállamat. Többet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.
2: A Béka Pásztor című mesét hallottátok.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy ha megtanulsz fejből egy verset, azzal nagyon jól edzed a memóriádat? Aki azt szeretné, hogy jó legyen a memóriája, az tanuljon verseket. Mondok is neked egyet. Egyszer régen az Irkámon született egy ákombákom. Hát egyszer csak látom, két lábra állt az Irkámon. Úgy indult el ákombákom. Vissza tudsz belőle mondani valamit? Pár szót? Mondatot? Micsoda? Az első két sorra is emlékszel? Hát ez csodálatos! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyes Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Mi a gyerekekkel nagyon sokat éneklünk, de most egy szép mesét fogok nektek felolvasni. A Tülériák kertje. Muszorszkij zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Párizsban is jártál, Viktor, olvast el Muszorszkij a feliratot. Egy kiállításra voltam hivatalos az Óra pavilonba. Az első pillanattól megfogott a kert varázsa. Antik nőalakok mindenfelé, mérnöki pontossággal elhelyezett tulipán ágyások és gömb alakúra metszett apró fácskák. A pavilonok előtt apródok álltak, figyelték az ünnepség helyszínét. Annyira más volt minden, mint Oroszországban. A gyerekek vidáman labdáztak, szüleik fűre terített takarókon ülve nézték őket. Akkor kezdtem el festeni. Az úti festőkészletemben mindig volt egy akvarellkészlet. A festékkockák tetején megszilárdult a parafinolaj, ahogy kinyitottam a dobozt, megéreztem a festék savanykás, fémes illatát. A szökőkútból merítettem egy csepp vizet. Leültem a szélére, és színes cseppeket tettem a papírra. Próbáltam gyorsan lefesteni a kacagó, labdázó gyerekeket. Az egész papír csupa csepp volt, kék, sárga és zöld. Azt hiszem, a kiállítás egészen feledhető volt. Bár ilyen szín kavalkádot ritkán lát az ember, mint ott. A festmények apró pöttyökből álltak, közelről teljesen értelmetlennek tűntek. Aztán, mikor távolabb álltam, hirtelen látni kezdtem. Napernyővel sétálgató asszonyok, játszadozó kiskutyák és vitorláshajók voltak a képeken. Ha a színeket nézzük, pompásan illett volna közéjük az én képem is, a kertben játszó gyerekekről. Muszorszkij végig simított a festményem, de gyorsan elkapta az ujját, nehogy egy csepp a szökőkút vizéből nyomot hagyjon rajta.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld?
2: Na?
1: Kaptam egy kiskutyát. Annyira aranyos. Csak hát szétcincálta a kedvenc mamuszomat. De attól még nagyon szeretem, csak a mamuszomat is szerettem nagyon.
2: Akkor most az egyik szemed sír, a másik nevet, mi?
1: Nem értem.
2: Az egyik szeme sír, a másik nevet szólás azt jelenti, hogy valaki egyszerre örül is, és szomorkodik is valami miatt.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Móra Ferenc, Szellőcske, Szelecske, Szél. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
4: Gáborka kint hevert a vadszőlőlugasban. Szagos fodorment a virágokból volt a derékalja, puha gyebből a vánkosa. Szellőcske pedig ott ringatta magát fölötte az ágakon, s nagy dudorászva megcirógatta a lombokat. Nagyon szép nótákat dúdolgatott, bizonyosan mindnyájan hallottátok már tőle. Álom, álom, édes álom, szállj le rája könnyű szárnyon, szempilláit fogd le lágyon, álom, álom, édes álom. Ki dadolgat itten? Kérdezte Gabika, mikor már nagyon sokáig hallgatta az altatót. Ki cirogatja az arcomat? Szellőcske nagyot kacagott. Lírum lárom, pajdikám, nem ismertél, ugye rám? Szellőcske az én nevem, vidám az én életem. Hip-hop, ide-oda lebegek, hűsítem a meleget, enyhítem a hideget, virágokat ringatok, pilléket csókolgatok, kergetőzöm a madárral, rétek erdők illatával a levegőt frissítem, aki engem nem szeretne, nincsen olyan senki sem. Ennyi, de csak jó isteneket, kedves szellőcske! Egész nap futkározol, bújócskázol, hintágatsz, danolgatsz, de hát iskolába nem kell neked járnod. Nem ám, mert én még kicsike vagyok, de ha akkora leszek, mint a bátyám, akkor majd én is megpróbálkozom vele. Tudom, hogy örülnek majd a gyerekek, ha letörülgetem az arcukról a verejtéket, mikor nehéz lesz a számtani feladat. Hát bátyád is van, szellőcske. Van bizony, az csak a mulatságos fickó. Ej, de szeretném megismerni. Na megállj, majd előhívom, hogy mulattasson. Nekem úgyis másfelé van dolgom. A szegény föld népét kell megnéznem, azokra nagyon ráfér egy kis hűs huvalom. Szellőcske megrázkódott, egyszer-kétszer belefújt az arany sípjába. Hát, uram teremtőm, egyszerre táncolni kezdtek a falevelek, s fönt az égen szép lassan ballagni kezdtek a bárányfelhők. Megérkezett Szellőcske bátyja. Ő táncoltatta a leveleket, ő terelgette a fellegnyájakat. Gabika örömmel kiáltott elébe. Nini, te híres, hiszen én téged ismerlek, te vagy a Szelecske. Te szoktad olyan magasra felvinni az én sárkányomat. Hát mi jóban fáradsz? Sóhajtok, szélmalmokat hajtok, a vizen a hajót repítem, segítek a búzát szelelni, madárnak tengeren átkelni, a harangszót szétvinni messzire, az Istennek ő dicsőségére. Hát még mit tud Szelecske? Borbé tányért táncoltatni, kalapot lekapogatni, homokhegyet rakosgatni, de jaj, nekem sietek, bátyám, uram, közeleg! A kékszemű fodorment a virágok, ilyetten lapultak a földre, a vadszőlő ágak jajgatva verődtek össze, recseget ropogott Gabika feje fölött az egész lugas. Olyan sűrűn hullott a homok, mint az aprószemű eső, s valami ijesztő bömbölés hallatszott a levegőben. Böm, böm, böm, aki tud, jól teszi, hogyha fut, sebesen elülem, aki nem tud, elviszem, hi-hi-hi-ha-ha, senkinek sincs kegyelem, villámos tort forgatok, mennydörök, ha pattogok, rászkódik a föld bele, hű-hű, ha dobog a lovam, lába porkavarog a nyomába, s a fejemmel elérem a felhőket az égen, ha-hó, ha-hó, ha-hó, kirobok, kisivít, midörög, lábam alatt a mező dübörög, húj, húj, miropog, erdő csikorog, akire én ráfújok, elszalad, meg nem áll, én vagyok a szélkirály, jaj, jaj, jaj, a szélkirály. Gabikának ilyettében elállt a szíveverése. Szeretett volna elszaladni, de meg sem bírt mozdulni. Sikoltani akart, de egy hang nem jött ki a száján. Ja, Istenem, mindjárt elviszi a szélkirály, már érezte a hideg lehelletét a homlokán, már a kezét is megfogta. Hát, mikor a szemét kinyitja, akkor látja, hogy apuka keltegeti, az fogja a kezét. Szaladjunk, öcskös, mert mindjárt elkap bennünket a szélkirály. Hadd tegyelek a zsebembe, hogy meg ne találjon. Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar. Lángolt az ég, rezgett a föld, sírtak a felhők, csikorogtak a fák, amerre a hatalmas szélkirály vágtatott. De Gabika már nem félt tőle, ott ült az ablaknál édesanyja ölében.
1: A Szellőcske Szelecske Szél című mesét hallottátok.
5: Mindjárt itt a vakáció! Káció, káció! Már öt betűből áll a bűvös szó. Olyan ez, mint egy szórakoztató kirakó. Az iskola kapui lassacskán bezárnak, s mindenki átadja magát a csodálatos nyárnak. Napfürdő, fagylalt, strand és séta. Már csak két betűt ír fel a táblára a kréta. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Gazdag Erzsi, begyújtottam kemencémet. A verset Morvai Noémitől halljátok. Begyújtottam kemencémet, libegjen, lobogjon, száraz fája, venyigéje, ripegjen, ropogjon. Ha leégett, megkérem a pemetet, pemetet söpörje ki belőle a szemetet, szemetet. Segítségül jön a lapát, beveti, beveti, kenyeremet a kemence megsüti, megsüti. Hogyha megsül ropogósra, pirosra, pirosra, megszegheti Jancsi, Julcsa, Piroska, Boriska.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Annak idején 7 évesen bekerültem egy olyan iskolába, ahol minden nap 2 énekóránk volt, és hetente 3 hegedű óra. 8 évig az egész életem a zene körül zajlódott, így aztán felnőtt koromban zenész lettem. Ma 70 évesen is azt vallom, hogy csuda dolgok vannak a világon, de a zene akkor is szól a fejemben, ha csend van. Hallgassátok szeretettel a következő meséket. Móra Ferenc, Cini, Cini, Zene, Zene. Kapun innen, küszöbön túl, éppen a pici kutya kastélya mellett virágszemű gyöngyöm Gyuszival találkoztam valamelyik reggel. Hová megy bácsim? Kérdezi tőlem. Kis hóba, nagy sárba megyek a vásárba, okosítom föl. Bizony, vesztemre tettem, mert gyöngyöm Gyuszi mindjárt belém csimpeszkedett, mint hajnalics kavirág a kútágasba. Bácsim, hozzál nekem valami szép ongorát abból a vásárból. Olyant hozzál, mint a Pannika babáé, amelyik akkor is nagyot szól, ha kicsit ütik. Jaj, pajtikám, cirókáltam meg a prémsapka aló kikukucskáló szőkehaját. Az ongora nem szegény embernek való muzsika. Hát mi való a szegény embernek, bácsim? Hegedű. A hegedű még nem szólt, de gyöngyöm Gyuszi már táncolt. Jaj, bácsim, az lesz csak az igazi szép muzsika. Annak még vonója is van, igaz-e? Hát akkor hegedűt hozzá nekem, bácsim. Hát a hegedűért nem messze kellett menni, csak a konyhára visszafordulni, az etel szobalányt megkérni, hogy adja elő a cirokseprűt, a kisbicskát elővenni, a cirokseprűnek 2 szálát levágni, és már készen is volt a vadonatúj hegedű. Mégpedig vonóstól. Melyik neki a vonója? Tudakolta gyanakodva kökény szemű kispajtásom. A vonója melyik? Zavarodtam meg egy kicsit. A vonója mindig az, amelyiket felülről húzod. Éppen azért különb hegedű ez, mint a többi, mert ennek mindegy, hogy a hegedűt húzod-e a vonón, vagy a vonót a hegedűn. Gyöngyöm Gyuszi, még most sem voltam benne bizonyos, hogy nevetni kell-e, most vagy sírva fakadni. Miért különb a hegedű ez a többinél, bácsim? Hát van másforma hegedű is? Hát ez micsoda hegedű, bácsim? Ez a valódi cirok hegedű. Ilyennel húzzák a tündérek, sehol sincs országban, neve nincs királynak a fülébe, és az senki hallja nótát. No, erre egészen megnyugodott Gyuszi, meg is békült, különösen, ahogy végighúzta egymáson a 2 cirokszálat, és meghallotta, hogy milyen szépen szól az. Olyan szépen szólt, hogy mind a 32 fogam táncra kerekedett tőle, el is hordtam az írhát sebesen, még a tájáról is a szépen szóló hegedűnek. Hát délben, ahogy hazaérek, már a kapuban hallom a gyönyörű muzsikát. Körülnézek, mert sehol sem látom a Gyuszi aranyaját villogni. Hát Ili baba ül a küszöbön, az mulatja magát a valódi cirok hegedűvel. Hely, Ili baba, csípem pirosra a gömbölyű képét, hol szerezted ezt a tündérhegedűt? Elcseréltem Gyuszikával, vallotta nagy ilyetten Ili baba, és ugyancsak kotródott befelé a bohóka. Attól félt szegényke, hogy most mindjárt visszaveszem az ajándékhegedűt. Ahogy felérek a lépcsőn, akkor meg a mici cica szalad elében, kegyetlen miákolással, tüzel a szeme, mint a parázs, égnek áll a szép fehér szőre. Hely, egér meg a farka, kibántotta ezt a szegény párát. Nem bántotta azt senki, Csak azért unta meg az életét, hogy Gyuszika reggel ott a süvöltözött azon a nácsipon, amiért Ili babának nekiadta a cirokhegedűt. Süvöltöztem én is, de nem ért az semmit. Nem lehetett ott szót érteni a gyönyörű muzsikától. Még délutáni álmomban is, mint a éles náddal hasigatták volna a fülem. Legédesebb álmomban arra ébredtem fel, hogy az egyik küszöbön Gyuszi sivítatja a sípot, a másikon Ili baba zengeti a hegedűt, a Mici meg a tetőn kiabálja, hogy jaj, de szép ez. El is kotrottam hazúról hamaros, búcsúzóba meghúztam Gyuszi gallériát. Jaj, de megörülnék neki, ha nácsipot is elcserélnéd valakivel, mire hazajövök. Gyuszi pedig nem az a gyerek, aki ne igyekezne örömet szerezni a bácsikájának. A nácsipot neki adta a Béluskának egy körte muzsikáért, és ahogy uzsonnára hazaértem, cincogott a hegedű, sikoltott a síp, rikoltott a körte muzsika, miákolt a Mici, vonyított a Pici, és egyszerre csak tűzoltó trombita is megharsant az ablakunk alatt. Azt hitték az arajárok, tűz van nálunk, azért van az a nagy zenevona, és mindjárt segítségünkre küldték a tűzoltókat. Így van az, mikor a szegény ember gyereke olyan nagyon szereti a szép muzsikát. Aki még ezeknél is szebbet tud, annak a nyáron faragok tök szárdudát.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Ha a nyári délutánokon, főleg a hétvégén mélyen beleszagoltok a levegőbe, különleges illatot érezhettek. Tudjátok mi az? A finom sült szalonna illata, amit valaki éppen a szabadban készít. Nyáron sok család gyújt tüzet a kertben, vagy kirándulás közben, és együtt szalonnát sütnek. Ez egy igazán vidám program, tele nevetéssel és jó kedvel. Ilyenkor sok finomság kerül az asztalra. Paprika, paradicsom, uborka, retek, hagyma, és persze a friss kenyér. A megsült szalonna finom zsírját rácsöpögtetjük a kenyérre. Már a gondolatától is összefut a szánkban a nyál. A szalonna mellé kolbászt és virslit is szoktak sütni, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Mindenki találhat magának valami finomat. A tűzrakásnak is megvan a maga varázsa. A pattogó tűzfénye a nyári délutánokon és estéken, a meleg lángok és a füst, valamint a készülő étel illata igazán kellemes hangulatot teremtenek. Fontos, hogy mindig egy felnőtt gyújtsa meg a tüzet. A szalonna sütés nem csak az evésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Jó együtt lenni a családdal, barátokkal, beszélgetni, játszani és közösen élvezni ezt a szép élményt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás István, a radírpók. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Bogyó nyugtalanul ébredt, nem találta a helyét, leült, majd felállt, belekortyolt a teljes kávéba, beleharapott a vajas kiflibe, de most semmi se ízlett neki, nyugtalanság motoszkált benne, és rossz előérzete volt. Iskolába menett, az utcán se témfergett, és nem bámészkodott, hanem leszegte a fejét, és gyorsakat lépkedett, míg a nagy fához nem ért, ahol Pompom lakott. Hogy kicsoda Pompom? Talán már ismeritek. Vagy nem? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán a pamutbojt. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, egy szép hosszú ágon. Bogyó már majdnem tovább ment, amikor észbe kapott, megtorpant és halkan felszólt a fára. Pompom! Pompom, ahogy meghallotta a hívást, azonnal Bogyó fejére ült. Már azt hittem, hogy nem jössz, és mikor jöttél, azt hittem, hogy tovább mész. Hova rohansz? Mi bajod van? Kérdezte. Olyan nyugtalan vagyok, válaszolta Bogyó, meg rossz előérzetem van, csak még nem tudom, hogy miért, meg hogy mitől. Körbesétálták a fát, és törték a fejüket, hogy mi lehet az oka a nyugtalanságnak, meg a rossz előérzetnek. Egyszer csak Bogyó hirtelen megállt, és a homlokára csapott, vagyis Pompomra, aki kicsit előre csúszott a fején. Gombóc Artúr! Pompom is felkiáltott, hiszen épp az előbb csaptak rá. Azám, jaj! Majd kicsit hátrább húzódott Bogyó fején, és megkérdezte, mi van Gombóc Artúrral? Az van Gombóc Artúrral, hogy nem tudom, mi van vele. Nem látom sehol, válaszolta Bogyó. Hova tűnt és hol van? Ez az, ezért vagyok nyugtalan. És újra a homlokára csapott, de Pompom egészen lecsúszott a bal fülére, úgyhogy nem lett semmi baj. Ebben a pillanatban egy apró madár szállt oda, lekiáltott nekik.
2: Ismeritek Gombóc Artúrt?
1: Igen, mondta Bogyó, a barátai vagyunk.
2: Igen, mondta Pompom is a bal füléről. Akkor jó, mondta a madár, mert nagy bajban van, és barátokra van szüksége. Arra van, ott van,
1: mutatta szárnyával, és elrepült.
2: Mi az a nagy baj? Kiáltott utána Bogyó. Mohó volt, megint mohó volt, az a nagy baj,
1: kiáltott vissza a madár. Gyorsan elindultak abba az irányba, amit az apró madár mutatott, és nem sokára egy madárkereskedéshez értek. A kirakatban azonnal meglátták Gombóc Artúrt, egy nagy kalitkában gubbasztott és lógatta az orrát. Pszt! Piszegett neki Bogyó. Gombóc Artúr felnézett, és éppen egy nagyot akart ugrani örömében, mikor eszébe jutott a kalitka. Így hát csak mosolygott egyet, majd legyintett, majd sóhajtott.
2: Hogy kerültél ide, illetve oda? Kérdezte Bogyó.
3: Haj-haj, sóhajtozott Gombóc Artúr.
1: Ebből nem értek semmit. Meséld el, és ne sóhajtozz közben, mert azzal csak az időt húzod, kérte Bogyó.
3: Jó, egyezett bele Gombóc Artúr. Ott kezdem, hogy éhes voltam, és ahogy így éhesen ballagtam, megláttam egy kirakatban egy madarat, akit éppen etettek, sőt, tömtek. Képzelhetitek, mit éreztem. Ekkor észrevett az a madár, akit tömtek, és így szólt.
2: Nincs kedved helyet cserélni velem?
3: Én szólni se tudtam, csak bólintottam. Erre azt csutogja a madár. Várd meg, amíg elmegy az a kopasz, akkor húzd el azt a kallantyút a kalitkán. Megvártam, míg elmegy a kopasz, elhúztam a kallantyút, a madár kimászott a kalitkából, én meg bemásztam. Vártam az ennivalót, hozta is a kopasz, de közben így dünnyögött. Na, ez a vitamin keverék majd használ, ettől majd megjön az étvágyad. És mindenféle vacak vitamin keveréket nyomott a csőrömbe. Én mondtam, hogy csokoládét kérek, de nem lehetett jól érteni, mert újabb vitamin keveréket hozott, és még egy nagy lakatot, amit rákattintott a kalitkára. Azóta itt vagyok, és éhes vagyok, mert nem szeretem a vitamint.
1: Bogyó töprengett,
3: Törte a fejét, hogy mit lehetne csinálni, majd így szólt Gombóc Artúrhoz.
2: Kiszabadítunk! Mivel most már vége a nyugtalanságomnak meg a rossz előérzetemnek. De tegyél úgy, mintha nem ismernénk egymást. Ez fontos a taktika miatt.
3: Jó, mondta Gombóc Artúr.
2: És most már sóhajtozhatok. Könnyebben telik úgy az idő, meg nem érzem annyira az éhséget.
3: Sóhajtozhatsz, hagyta rá Bogyó, és bementek a madárkereskedésbe.
1: A kopasz ott állt a pultnál, és megkérdezte. Mi tetszik?
2: Azt a kövér madarat kérem, mondta Bogyó,
1: és a kirakatban gubbasztó Gombóc Artúrra mutatott.
3: Nem eladó, mondta a kopasz. Ő a cég reklámja, a madárbolt büszkesége. Képzeld, egyetlen éjszaka ilyen szép dagatra hízott a speciális vitaminkeverékemtől. Azán bizony, örömében ugrálni kezdett, s így kiabált. Nézzétek csak, milyen kövér! Majd Bogyóra nézett, még egy lakatot tett a kalitkára, s így szólt. Mondtam már, hogy nem eladó.
1: Bogyó kiment a madárkereskedésből. Kint hátat fordítottak a kalitkának, mert nem bírták nézni Gombóc Artúr bánatos képét.
2: Itt csak a radírpók segíthet, súgta Pompom.
1: De hogy találjuk meg? Kérdezte Bogyó.
2: Követjük a nyomát, ugyanis amin a radírpók végigmászik, azt leradírozza. Tehát ahonnan hiányzik valami, arra járt a radírpók, magyarázta Pompom. Gyerünk, mondta Bogyó.
1: Majd egy pillanatra visszafordult, és kacsintott titokban Gombóc Artúrnak, hogy ne féljen, visszajönnek, és kiszabadítják. De Gombóc Artúr úgy tett, mintha nem ismernék egymást, csak sóhajtozott, meg lógatta a fejét. Mentek az utcán, figyeltek jobbra-balra, hogy honnan hiányzik valami. Pompom találta meg az első nyomot, egy morcos boxer állt a sarkon, és hiányzott a fél füle.
2: Vihogott Pompom.
4: Mit nevetsz? Mi a csodát nevetsz? Kérdezte a boxer mérgesen.
2: Nézd meg a tükörben, ajánlotta Pompom.
1: A boxer megnézte magát a kirakatban, és rettentő dühös lett, morgott és csikorgatta a fogát.
4: Kitette? Ki volt az? Összetöröm a csontját! Hol a fél fülem?
1: Bogyóék gyorsan tovább mentek, s figyeltek jobbra-balra. Egy villanyszerelő kapaszkodott a fél villanyoszlopba, és morgott és rugdalózott. Hol a villanyoszlop? Az előbb még itt volt. Az előbb másztam fel rajta. Most hogy mászok le? Bogyóék gyorsan szedték a lábukat, nem törődtek a kalimpáló villanyszerelővel, és azzal sem, hogy hatalmas forgalmi dugó keletkezett, mert a közlekedési lámpáról eltűnt a zöld jelzés.
2: Nyomon vagyunk!
1: Rikkantott a Pompom. Siettek, rohantak, és csak futtában látták, hogy egy szakasz katona menetel az utcán, elől lépkedett peckesen az őrmester. Nincsenben semmi különös, a különös csak az volt, hogy a katonák is, az őrmester is mezitláb lépkedtek.
2: Eltűnt a lábukról a cipő.
1: Aztán láttak egy gyereket, aki három nagyot nyalt a levegőbe, mivel eltűnt a fagylaltja, és egy léggömbárust, aki nyugodtan áldogált, mert még nem vette észre, hogy léggömbjei elszabadultak. Gyorsan szedték a lábukat, és egyszer csak az állatkerthez értek. Be is sétáltak szépen, mert a nyomok erre vezettek. Rögtön egy síró-rívó zebrába ütköztek, aki mikor egy-egy kicsit abbahagyta a sírásrívást, így panaszkodott.
2: Olyan vagyok, mint egy közönséges szamár. Hol vannak a csíkjaim? Ki hiszi el nekem, hogy zebra vagyok?
5: Ki van írva? Vigasztalta Bogyó, de a zebra csak legyintett.
2: És aki nem tud olvasni, he? Mert például én se tudok olvasni. Jaj nekem!
1: Ott hagyták a sírórívó zebrát, és az oroszlán ketrechez értek. Végre észrevették az állatok királyát. A sarokban lapult és csendben sírdogált. Még azt is észrevették, hogy óriási hús van előtte, de az oroszlán hozzá se nyúlt. Mi bajod? Szólt be Bogyó a rácson. Az oroszlán sejpegve válaszolt.
2: Borzasztó, az én szerencsétlen szégem.
5: És miért sejpítesz? Kérdezte Bogyó.
2: Hát éppen ez az.
1: Sejpítette az oroszlán, s egy pillanatra kitátotta a száját, és gyorsan be is csukta. Bogyóék akkor látták, hogy az oroszlánnak nincs egyetlen foga se. Bogyó megsajnálta az oroszlánt, gyorsan felvágta neki a húst késsel villával, és így szólt. Egyél, és ne búsulj, később csináltathatsz magadnak műfogsort.
2: Micoda capász, micoda capász, nézzétek, még a kici majmok is kinevetnek,
1: sopánkodott az oroszlán.
2: De azért köszönöm.
1: Bogyóék otthagyták a fogatlan oroszlánt, s figyeltek jobbra, figyeltek balra, de nem találtak több nyomot, ami a radírpókhoz vezetne. Nem hiányzott se onnan semmi. Egyszer csak Bogyó lepillantott a földre, és észrevette, hogy mégiscsak hiányzik valami, vagyis hogy egy lyuk van a földön. Lehajolt, és belesuttogott a lyukba.
2: Radírpók! Radírpók!
1: Pompom is belesuttogott.
2: Radírpók!
3: Tessék! Hangzott a lyukból.
2: Hova mész? Kérdezte Bogyó.
3: Ausztráliába, mondta a radírpók.
2: Miért éppen Ausztráliába? Hökkent meg Bogyó.
3: Mert az van szemben, átfúrom a földgolyót, és kipottyanok Ausztráliában. Különben mit akarsz?
1: Bogyó észbe kapott, abba hagyta a csodálkozást, s lekiáltott a lyukba.
2: Gyere vissza, segítened kell, nagyon sürgős.
3: Radírozni kell valamit? Kérdezte a radírpók.
2: Igen, egy lakatot, illetve kettőt.
3: Akkor megyek, hallatszott a lyukból. Ausztrália megvár, nem szalad el,
1: és kisvártatva kibukkant a radírpók feje.
3: Gyerünk, gyerünk, gyerünk, mondta izgatottan, most még menne vagyok a radírozásba.
2: Azt elhiszem, mormogta magában Bogyó. Elég, ha csak a boxerre, a villanyszerelőre, az összetorlódott autókra, a gyerekekre, a léggömbvárosra, a zebrára és az oroszlánra gondolunk.
1: Nem mondta ki hangosan, de azért óvatosságból ezt ajánlotta. Legjobb lenne, ha a táskámba tennélek.
3: Jó,
1: mondta a radírpók, és bemászott Bogyó táskájába. Ügettek, siettek, loholtak vissza a madárkereskedéshez. Gumbóc Artúr még mindig ott szomorkodott a kalitkában. Megmutatták a radírpóknak a lakatot.
3: Semmi az egész,
1: legyintett a radírpók. Majd füttyentett egy halkat, s elkezdte a radírozást. Először leradírozta a rácsot a kalitkáról, s legvégül a két lakatot. Gumbóc Artúr állt, a száját is eltátotta, de nem mozdult. Gyere már, sürgette Bogyó.
3: Most már ismerjük egymást, kérdezte Gumbóc Artúr.
2: Hát persze, most már szabad vagy, csak gyere már.
1: Gumbóc Artúr Bogyó nyakába ugrott örömében. Bogyó intett a radírpóknak is, berakta a táskájába, és elindultak az iskolába. Útközben Bogyó rákcsálást meg radírozást hallott. Gyorsan megnézte a táskája sarkát, hát éppen akkor pottyant ki a lyukon a radírpók.
2: Hova mész? Kérdezte Bogyó. Maradj itt!
3: De mit csináljak itt? Nekem muszáj állandóan radírozni, mivel állandóan viszket az orrom.
1: Bogyó körülnézett, és meglátta a telefirkált falakat, a telerajzolt kerítéseket, és eszébe jutott valami.
2: Lépj be a köztisztasági hivatalba! Biztosan felvesznek! És itt ez a csomó firkálás meg rajzolás, ezeket leradírozhatod, mondta.
1: A radírpók nagyon boldog lett.
3: Ez az? Ez nekem való?
1: S rögtön neki is látott radírozni. Messziről kiáltott vissza.
3: A hivatalba utána is ráérek belépni.
0: A Radírpók című mesét hallottátok.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
5: Titkok a játékboltból.
1: A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról.
5: Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás.
1: Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
7: A kanász. Egyszer volt, hol nem volt, élt egy királyfi, aki maga is gazdag volt, mégsem volt annyi kincse, hogy a császár lányának kezét megkérje. Eszébe jutott, hogy megboldogult apja sírján egy fenséges rózsabokor nyílott, ami, noha csak minden ötödik évben virágzott, olyan csodálatos illata volt, hogy a birodalom minden házába boldogságot hozott. Volt aztán a királyfinak még egy fülemüléje is. Annak az éneke egy igazi kincs, a legszebb dallam, amit el lehet képzelni. Arra jutott hát a herceg, hogy ajándékokkal próbálja elnyerni a császár kisasszony kegyét. Szép ezüst dobozban el is küldte tüstént a rózsát és a fülemülét. Vígadt a császár, amikor meglátta az ajándékokat. Végre lányomhoz méltó kérő akadt. A lány is megörült nagyon. A dobozokat nyissák ki legott. Az első dobozt, mikor kinyitották és a rózsát megpillantották, elámult a császár. Ez aztán gyönyörű. Igen. Nem úgy a leány? Még ilyet, hisz ez csak egy virág, vidd innen. A második dobozkára került hát a sor, amiben a fülemüle volt. Amint a császár meghallotta énekét, a szépségtől könnyek futották el a szemét. De a lánynak nem tetszett a dolog. Még hogy egy szár rózsavirág s egy madár elég legyen, hogy elnyerjen egy császár leányt. Nekem bizony olyan kérő kell, aki csupa varázslatos holmit mutat fel, gondolta magában a gőgös leány. Hanem a királyfi nem adta fel rögtön, hamar szegényes gúnyát öltött. Abban ment a palotába, kérte, hadd beszéljen a császárral. Így beszélt a császár előtt. Nem vagyok más én, csupán egy szegény, ágról szakadt parasztlegény, aki munkát kér. A császár felvette udvarába, nem másnak, mint kanásznak. A kanásznak öltözött királyfi naphosszat a disznókat terelgette, de másra is jutott ám ideje. Miután a napi munkájával végzett, estére egy csodafazékkal is kész lett. Olyan fazekat készített a legény, melynek csengők lógtak a szélén, s amint a víz felforrt, a csengőkből kellemes dallam szólt. Még egy varázsereje volt a fazéknak. Aki ujját a gőzbe tartotta, megmutatta annak, mit főznek szerte a városban. No, ez már tetszett a leánynak. Egy szolgálót hamar a kanászhoz szalasztott, tudakolja meg, mennyiért adná a fazekat. Megmondta a kanász kerekperec. A fazék ára a császár kisasszony 10 csókja lesz. Ezen a leány végképp felháborodott. Egy kanászt mégsem csókolhatok. Csak hogy dolgozott benne a hiúság és a mohóság. Végül úgy döntött, megadja a fazék árát. A kanászhoz lesietett, és arcára 10 csókot lehelt. Legközelebb a kanász egy kereplőt készített. Ez sem voltám akármilyen kereplő. Hangja nem volt nyekergő. Igazi muzsikát árasztott, és amikor a király kisasszony meghallotta a dallamot, magának akarta a kereplőt, de minél előbb. Ismét elküldte a szolgálóját alkudozás gyanánt. Csak hogy a kanász felemelte portékája árát. A kereplőt a kisasszony akkor kaphatja meg, ha engem 100 csókkal illet. Mint hiába igyekezett a császár lánya, hogy a csókot adhassa egy szolgáló leánya, a kanász nem engedett. Nem tehetett egyebet, a király kisasszony a kanászhoz sietett, s megadta, amit kért. Mindent látott a császár az ablakából, és dühében majdnem kikelt magából. Hogy az ő kislánya egy kanásznak legyen a mátkája? Ezt nem tűrhetem, kiáltotta. A fiatalokat tüstént elzavarta. Nyugtatta a kanász. Nem lesz semmi gondunk, ne búsulj. De a lány csak nem csitult. Az nem lehet, hogy én egy kanász felesége legyek. Ekkor a királyfi levette álcáját, mire a lány csak tátotta száját. Még ilyen daliás, szép embert nem látott. Meg is örült nagyon. Te királyfi vagy, hisz ez mindent megváltoztat. De a királyfi igaz ember volt, és olyan lányról álmodott, akinek más a fontos, nem csak a ruha és a sok csoda. Ott is hagyta a császár leányát, s máshol kereste a boldogságát. A császár kisasszony talán még ma is ott ül a fatövében, bánattal a szívében. A mohóságnak, hiúságnak magány lett az ára.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
8: Na felkészülni, hölgyek, urak, akkor egy kis terpeszállás, fentről haladunk lefelé, jó? Jól, megtekerjük azt a nyakat. Ne olyan gyorsan, mint Ildi, mert letekeredik, jó? Lassabban, úgyni.
9: Emeld a kezed,
8: hoppá, már bólogató. Fönt és lent, nagyon jó. Azaz, válhoz emeljük a kezeket, és jól megtekerjük előre, majd hátra. Várj, nem tudom tartani a tempót, Ildi. Olyan gyors vagy. Azaz. Nagyon ügyes. És most fentre is húzzuk, figyelj. Lent is, fönt is. Na most kell vigyázni a csillárokra, fiúk, főleg, hogyha a pókemberes belóg. Jól húzd meg. És most oldalra. Most kell a polcról leverni a plüssöket, jó? De kis

0: nagyon jó, teker-teker. Hűha, közben úgy látom, hogy a bokánk is lazul, le ne felejtsd.
1: Na hát megvolt a bemelegítés, remélem ti is kellőképpen bemelegedtetek.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Tamás Zsuzsa, amikor ciszt behamták. Számos oka lehet annak, hogy egy plüssmacskát cisznek hívjanak. Például, ha a gazdája még kicsi, és nem akarózik neki kimondani cica. Vagy, ha a gazdájának anyukája hegedű tanár, aki otthon is fogad tanítványokat, és sűrűn hangzik el, fisz, cisz, gisz, disz, ajsz, ejsz, hisz, vagy ha egyszerűen ez a neve. Cisz esetében éppen erről volt szó. Erről mind egyszerre. Cisz egyébként nem közönséges plüssmacska volt, hanem Kissaci plüssmacskája, egyébként pedig kesztyűbáb. Kissaci kezére még nagy, apáira kicsi, épp anya kezére illett. Épp anya kezére, épp Kissaci kezébe. Kissaci imádta szorongatni, szagolgatni, elalvás előtt a szemére borítani. Anya csak akkor vette a kezébe, pontosabban a kezére, ha baj volt. Olyankor Cisz félig anya hangon bármit el tudott magyarázni, amit anyának és apának nem sikerült. És mindig meg tudta vigasztalni Kissacit. Egyszer azonban éppen az volt a baj, hogy Cisz eltűnt, elveszett. Ez nem is baj, ez tragédia. És éppen ekkor nem lehetett hozzábújni, éppen ekkor nem mondhatott semmi vigasztalót. Kissaci életének egyik legszomorúbb napja volt ez. Pedig nagyon is vidáman indult. Anyával elhatározták, hogy felülnek a kedvenc buszukra, és lebuszoznak a kedvenc könyvvásárukra. Na jó, Kissaci még nem sok könyves forgatagban vett részt, ha csak nem számoljuk a tavaly karácsonyi tömeget a könyvesboltban, de azért ő is remek ötletnek tartotta a buszozást, főként, hogy anya azt ígérte, keresztül mennek az Oroszlános hídon. Kissaci szerette az Oroszlános hídat, még ha kicsit tartott is az oroszlánoktól. Nem behamnak? Kérdezte egyszer még kisebb korában, és ez szállóigévé vált a családban. Nem behamnak, ígérte például anya apának, amikor állásinterjúra készült, és apa már is jobb kedvel lépett ki az ajtón. Anya fenyegetően is tudta mondani, most már behamlak, de senki nem ijedt meg tőle igazán. A tanítványai ilyenkor elnézően mosolyogtak, Kissaci pedig előzékenyen odanyújtotta a karját, mert kifejezetten szerette, ha anya egy kicsit behamta. Szóval anya azt ígérte, hogy keresztül buszoznak az Oroszlános hídon, és ez önmagában remek mókának ígérkezett. Kissaci már az alagútban elkezdett izgulni. Mindjárt jönnek az oroszlánok. Hiába tudta, hogy csak szobrok, egy kicsit még mindig fél tőlük, de Cisz olyan viccesen bújt az ölébe, és olyan gyámoltalanul nyávogta, hogy fél a behammolástól, hogy Kissaci azonnal nagylánynak érezte magát, és kedvesen súgta Cisz fülébe, ne félj! Az alagút sötétje egyre világosabb lett. Kissaci egyre szorosabban ölelte Ciszt. Amikor a busz begördült a megállóba, anya felkiáltott. Ott van apa! És egy hirtelen ötlettől vezérelve leszálltak. Apa épp hazafelé biciklizett, az út másik oldalán taposta a pedált. Kissaci hiába kiáltott neki, a hangja elveszett a forgalomban. Talán a körforgalom közepén fejüket kecsesen forgató virágok intettek apu felé, vagy az egyik oroszlán farka lendítése volt, netán a Duna felől jött egy könnyű sóhaj. Bármi volt is, valami arra késztette apát, hogy felpillantson az elmélyült kerekezésből és balra nézzen. Ekkor vette észre anyát és Kissacit. Még éppen fel tudott gurulni a járdára, kicsit lihegve és nagyon mosolyogva várta be őket. Hát ti, kérdezte csodálkozva, gondoltuk, lenézünk a könyvvásárra, de az is jó, ha csak sétálunk egyet, mondta anya. Akkor gurítsuk haza ezt a király kisasszonyt, javasolta apa, és beültette Kissacit a biciklire szerelt gyerekülésbe. A hintó előállt! Kissaci szeretett a gyerekülésben utazni, legalábbis egy ideig. Mire hazaértek, már épp nem szerette annyira. Kicsit unta az ötyögést, kicsit nyomta az ülés a popsiját, kicsit nyűgös is volt, nagyon nyűgös volt. Cíz, motyogta a szemét dörgölve. Anya elsápadt. Egy ideig szó nélkül kutatott a táskájában, aztán remegő hangon így szólt. Nem tudom, hol van Cisz. Attól félek, fennmaradt a buszon. Apa felváltva fürkészte anya és kis Saci arcát, vajon kit kell hamarabb végasztalni. Cisz? Kérdezte kis Saci, de nem sírt. Anya szeméből viszont kigördült egy könycsepp. Visszamegyek a megállóba, körülnézek, mondta apa. Ti addig próbáljatok meg pihenni. A délutáni pihenő még csak-csak sikerült Cisz nélkül, mert Kissaci olyan fáradt volt, hogy szinte azonnal elaludt. Apa viszont rossz hírrel tért haza. Nem találta meg Ciszt. Az este keservesen indult, és úgy is folytatódott. Kissaci sírt. Másik cica nem volt jó. Másik kesztyűbáb nem volt jó. Mese Ciszről nem volt jó. Anya szerint sem volt jó, neki is rögtön sírhatnék, ja támadt. Még leginkább anya volt jó, a karjában el lehetett aludni valahogy. Apa megígérte, hogy reggel újra legurul az oroszlános híthoz, és tűvé tesz minden négyzetcentimétert, hát ha leszálláskor hagyták el Ciszt. Ha pedig a buszon maradt, érdeklődik a talált tárgyak osztályán is, biztos van ilyen. Másnap reggel apának első dolga volt nyerekbe pattanni, és ígéretéhez híven tűvé tenni az oroszlános híd előtt minden négyzetcentimétert, amerre csak anya és kis Saci járt, sőt, még azt is, ahol nem. És milyen jól tette, hogy egy kicsit jobban körülnézett. Cisz ott lapult a 0 kilométer kőben, onnan kukucskált kifelé. Kicsit, mintha piszkosabb lett volna, mint általában, de kétségtelenül ő volt az. Hát téged aztán jól behamtak, nevetett apu, és olyan gyorsan tekert haza Cisszel, hogyha ez egy kerékpárverseny lett volna, egészen biztosan megnyeri. Cisz csodálatos megkerülése után apa és anya megbeszélte kis Sacival, hogy Cisz többet inkább nem utazna sem buszon, sem villamoson, inkább mindig megvárná kis Sacit az ágyban, mert nem biztos, hogy még egyszer ekkora szerencséje lenne. Viszont apa is és anya is remek történeteket eszelt ki, hol is járt Cisz azon a bizonyos éjszakán, amit kis Sacitól távol töltött. Anya meséjében Ciszt az egyik oroszlán vette észre a hídról. Megvárta, amíg elnéptelenedik az utca, leszökkent a hídról, hatalmas tappancsain kecsesen odalépdelt hozzá, kitátotta a száját és... Behamta? Kérdezte kis Saci. Épp csak egy icipicit, felelte anya. Épp csak, hogy óvatosan megfogta a grabancánál, így emelte fel a kicsi macskát a földről. Tudod, az az oroszlán távoli rokon a Cisznek, hiszen ő is macska. Nagy macska. Ezen kis Saci szívből nevetett. Apa meséjében pedig Cisz egészen különös kalandokba keveredett, utazott térben és időben, a 0 kilométer kő pedig nem volt más, mint egy időkapu, amely behampta, kérdezte kis Saci. Be, vágta rá apa, de rögtön meg is magyarázta, hogy ez az erős gravitáció miatt történt, és Cisz inkább csak beleszédült a nagy nullába, minden esetre egyáltalán nem fájt neki, és aztán egy másik dimenzióban találta magát, ahol... Apa hosszasan mesélt a másik dimenzióról, anya pedig Cisz távoli rokonairól. De bármilyen izgalmas volt is Cisz oroszlán szájban megtett városnéző körútja, bármilyen szédítő a csillagközi utazása, mindkét mese csak egyféleképpen érhetett véget. Cisz csak ámult, bámult, de egy idő után már nagyon hiányoztál neki. Nagyon? Kérdezte kis Saci. Nagyon, felelte egy emberként apa és anya, és akkor kis Saci ásított egy akkorát, hogy majd behamta őket, és Ciszt átölelve álomba szenderült.

0: Esés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Figyelem! Mindjárt itt a vakáció! Káció, káció! Már öt betűből áll a bűvös szó. Olyan ez, mint egy szórakoztató kirakó. Az iskola kapui lassacskán bezárnak, s mindenki átadja magát a csodálatos nyárnak. Napfürdő, fagylalt, strand és séta. Már csak két betűt ír fel a táblára a kréta. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Beszterics Dóri vagyok, és most én fogok nektek egy nagyon tanulságos mesét olvasni. Két nagyon fontos dologról szól, az irítségről, és arról, hogy segítsetek, ahol tudtok és tehetitek. Hallgassátok sok szeretettel! A szorgalmas és a rest leány. Népmese. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öreg asszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öreg asszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öreg ember, no, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki, hová mész te leányocska? Megyek szolgálni. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engem megtisztogatsz, jó tettedért, jót kaphatsz. Oda ment a leányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hová mész te leányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondotta a szőlőbokor is neki, gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, metszél meg, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért, jót kapsz. A leányocska szépen megmetszette, megkapálta, s tovább ment. Ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, gyere ide, leányocska, sikálj meg engem. Meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s tovább ment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki, hová mész te, leányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen, meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és tovább ment. Ment, s ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Azt mondja az a kutya neki, vuff, vuff, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Vau, gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jó tettedért, jót kapsz. Vuff! Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik öregasszony neki, maradj meg itt nálunk. Itt van 7 szoba, 6-ot seperj ki, de a 7-dikbe ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony. Na, most gyere velem! Meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak. Most hengergőz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tied. Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta. No, most hengergőz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta. Fau, no, leányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, s amit te szeretsz. A jó tettedért, fau, most visszajár. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyi kellett, s szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, csészikék, kancsókák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. És a leányocska merített, egyet ivott, s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence: gyere ide, egyél amennyi jól esik, mert a jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is. S ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki: gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte: vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott: kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal telifuttatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas: kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öregasszony azt kiabálta: hallgass te, nem igaz! Megint kiáltott a kakas: kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öregasszony: elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa: gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól, jó tettedért jót kapsz. Akkor a leány azt mondja neki: én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert a jó tételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. Kemence azt mondta neki: gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút azt mondta: gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány neki is azt mondta: én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki: vau, vau, gyere ide, leányocska, nyírjál meg! De a leány azt mondta neki: én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki: itt van ez a 6 szoba, seperd ki, te a hetedikbe be ne menj. A leány a 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van oda benn. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy sebes lett egészen. Mikor kijött onnan, oda ment a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót. Hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta: vau, nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra, vau! Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút: menj innen, mert sajnáltad a kezedet s a lábadat. Semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét, nem tudott venni. Azt mondja a kemence. Menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat s a vacsa-vacsa kezecskéidet. Akkor továbbment. Elérte a szőlőbokrot, azon rengeteg szőlő, amit csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár szőlőlét. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki. Menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta. Nem igaz, arannyal jő haza. De a kakas megint elkezdte. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. De az öreg asszony megint csak azt mondta. Nem igaz, mert arannyal jön haza. Harmadszor is azt mondta a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Mikor elmondta, akkor belépett a lánya kapun, s akkor meglátta az anyja is. Nem igaz, nem igaz, kiabálta, de az öregember azt mondta. Látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. S akkor összevesztek, s az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a kedves leánya boldogan éltek továbbra is, és akinek csak tudtak, önzetlenül segítettek.
0: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Lázár Ervin tollából. Babberci kalandjai. A csodapatika. Mit nem képzel? Ordított első vevőjére torka szakadtából, rima pénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg, rima péntek főterén. Hogy mit képzelek? Emelte fel a hangját az első vevő. Talán nem az van kiírva maga boltjára, hogy patika? De az, mondta rima pénteki rimai péntek. Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hol kérjem, hanem a patikában? Az is ki van írva, hogy ki a cég tulajdonos. Mondta fölényesen, rima pénteki rimai péntek. Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Háborgott az első vevő. Nekem aspirin kell, és kész. Csak nem képzeli, hogy egy rima pénteki rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul. Mi a szözt árulna mást egy patikában? Mérgelődött az első vevő. Embernek fia, mondta kisé lecsillapodva rima pénteki rimai péntek. Ez nem a test, ez a lélek patikája. Az első vevő szemében érdeklődés csillant. Lelki bajok ellen? Igen, mondta rima pénteki rimai péntek. Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég nagy szó. Tisztelt barátom, folytatta kissé ünnepélyesen. Mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. Válasszon. Hogy őszinte legyek, toporgott izgatottan az első vevő. Nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az ön patikájában, bár reménykedem, de reményemet ki sem merem mondani. Mondja csak bátran. Biztatta rima pénteki rimai péntek. Netán irítség, gőg, nagyképűség, gyávaság, káröröm, rossz indulat? Rima pénteki rimai péntek átszellemült arccal bólogatott, és folytatta. Meg kicsinség, kapzsiság, nagyravágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelkirestség, pénzsóvárgás és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim. Ez nagyszerű, uram! Bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni. Az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen is van gyógyszere? Van, mondta gyanakodva rima pénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében. Tetszik tudni, Van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképű feleségem, egy kicsinyes kabzsi napam, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipam, egy alamuszi ándyikám, egy kárörvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár. Ír, balzsam, pasztilla, egyre megy, csak használjon. Rima pénteki rimai péntek vakarta a feje búbiát. Van egy bökkenő, mondta. Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy megmentsem a feleségemet, ipamat, napamat, ányikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt. Annyi csak, mondta Rima pénteki rimai péntek, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ. Úgy érti, tátotta el a száját az első vevő. Úgy. Bólintott a mondat végét meg sem várva, Rima pénteki rimai péntek. Hát azt várhatja, mondta elkeseredetten az első vevő. Mit? Hogy mondjuk a feleségem ide jöjjön és gyógyírt kérjen irigység, lustaság, házsárt és nagykép ellen a saját maga számára. Már miért ne történhetne meg? Mert azt hiszi magáról, hogy jóindulatú, szerény, szorgalmas. Éppen rólam állítja, hogy irigy, lusta, veszekedős és nagyképű vagyok. Szívesen állok rendelkezésére, készségeskedett Rima pénteki rimai péntek. Kérjen csak akármelyik ellen. Egy szempillantás alatt meggyógyul. Csak nem képzeli, hogy igaz. Még hogy én irigy. Még hogy én lusta. Még hogy én nagyképű. Nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is

0: Ugyan? Legyintett azonnal. Nem hirtelen harag ez. Egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok. Annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni. Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk sincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők, nem akadt senki rima pénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kabzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénzsóvár, lelkirest. Nem tudom. Ha te rima pénteken laksz, elmentél volna rimai péntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem? Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak, írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak, ő maga meg búvában, bánatában elbújdosott, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál. Ha csak Babberci nem. De ő mélyen hallgat felőle.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Nyár van, s ha nyár van, akkor irány a hűs víz. Ha kiúsztátok magatokat a tóban, akkor biciklire is pattanhattok. Apropó, tudtátok, hogy sok magyarországi tavat körbe is lehet biciklizni? Hogy mit mondasz? Hogy neked csak rollered van? Ó, semmi probléma. Én fogalmaztam pontatlanul. Tehát akkor még egyszer. Tudtátok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis, és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron. Csukás Mese Rádió.
3: Nagyon jó.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A gólya, aki lusta volt elköltözni. Amióta világ a világ, a gólyák költöző madarak. Ősszel, amikor elkezdenek hullani a fákról az aranyló levelek, készülődnek, összecsomagolják a holmiukat, és melegebb helyre repülnek. Itthon hagyják a

0: magas fákra, erős kéményekre épített tágas fészkeiket, a vastag jégpáncél alá bújó folyókat és a téli álmot alvó természetet, hogy nyaraljanak egy kicsit. Minden kis gólya megtanulja, hogyan kell hamar összekapni az utazáshoz szükséges holmikat, és már az első repülési órán az a lecke, hogy minél messzebb tudjanak repülni. Nem különbözött ebben a többi gólyától az a gólya sem, akiről ez a mese szól. Amikor kicsi volt, minden évben megtette a hosszú utat a szüleivel oda és vissza, oda és vissza, oda és vissza. De minden évben egyre nehezebben és egyre kedvetlenebbül vágott neki az útnak. Egyre jobban fájt a szíve, hogy itt kell hagynia a sok ismerős fát, folyót és házat, és minden évben egyre hamarabb szeretett volna hazaindulni. Amikor már akkora gólya lett, hogy kirepülhetett az otthoni fészekből, és a szomszéd kéményen épített magának sajátot, nyár végén azt mondta a szüleinek. Tudom, hogy mi a szokás, de én idén nem repülök délre. Az anyukája menten a szívéhez kapott, az apukája pedig kicsit beljebb húzta hosszú nyakát, és majdnem félrenyelt egy békát. Jól meggondoltad ezt, fiam? Kérdezte tőle. Jól bizony, válaszolta komolyan a gólya. Értem én, hogy a gólyáknak költözni kell, de valahogy nem érzem magam kellemesen máshol, csak itt. Idén maradni szeretnék, mondta komolyan. Az anyukája és az apukája egymásra néztek, és fejcsóválva, kelepelve próbálták meg jobb belátásra bírni, de hasztalan. A gólya mit sem törődött a kérlelésünkkel. A gólyák között hamar híre ment, mire készül a különc gólya, és sokat pletykáltak a háta mögött. Szerintem csak a szárnya nem bírja a hosszú utat, suttogta valaki. Szerintem csak lusta, vágta rá erre egy másik. Ugyan már, lehet, hogy csak a meleget nem bírja, találgatta a harmadik, de a mi gólyánk erre oda sem figyelt, mert ennél sokkal komolyabb és fontosabb dolga akadt. A gólyák ugyanis a meleget szeretik, ezért a fészkét is jó melegre kellett csinálnia, különben megfagyott volna télen. Ezért a legjobbhoz fordult, akitől csak tanácsot kérhetett. Felkereste a bölcs és öreg baglyot, hogy segítsen neki. A bagoly először összehúzott szemmel méregette a gólyát, aki nem akart költözni. Aztán megenyhült.
1: Jól van, segítek, mondta neki. Mert ritka az ilyen költöző madár, aki maradni akar. Elárulok neked egy nagy titkot a fészkedről, amit egyik gólya sem tud, aki nincs itt télen. Gyere közelebb, hogy a füledbe súgjam.
0: A gólya kíváncsian hajolt közelebb a bagolyhoz, aki megosztotta vele a várva várt titkot.
1: Nem kell csinálnod semmit a fészekkel, mert egy kéményem van. Ha fűtenek az emberek, fűtik a te fészkedet is.
0: A gólya nagyon megköszönte a segítséget, de alig bírta ki, hogy el ne árulja a többieknek. Végül csak nem mondta el senkinek, ahogy a bagoly kérte. De a tél előtt még volt egy fontos dolga. Valahogy meg kellett oldania, hogy ő maga ne fázzon. Fel is kereste az egyik kedves barátját, a bárányt, hogy segítsen neki. A bárány szívesen segített a gólyának, adott neki egy nagy gombolyag fonalat, ami a saját szőréből készült, és azt tanácsolta neki, hogy a szép, hosszú csőrével kössön belőle magának pulóvert. A gólya neki is nagyon hálás volt, és már úgy érezte, hogy teljesen felkészült a térre, amikor hirtelen eszébe jutott valami. Az ennivaló. A fészke már meleg, ruhája lesz, de mégis mit fog enni? A családja és a többi gólya már javában cihelődött, készültek a nagy útra, és ő csak arra tudott gondolni, hogy nem lesz majd mit ennie. Nehéz szívvel integetett a többi gólyának, mikor azok elindultak. Le is ült nagy magányában a folyópartra, és már majdnem búskomorságra adta volna a fejét, amikor arra jött egy kacsa.
1: Hát te miért búsulsz, gólya? Miért nem mentél a többiekkel?
0: Kérdezte. Mert nem akartam, válaszolta szomorúan. De most jöttem rá, hogy bár a fészkemet melegítik, pulóvert megkötöttem magamnak, ennem viszont nem lesz mit.
1: Egyet se félj, mondta neki a kacsa. Én aztán tudom, hol vannak a téli falatok.
0: Azzal elvezette a gólyát a folyó kis öbléhez, ahol a fagyott víz tel is tele volt ebihalakkal. A gólya nagyon megörült, és nagyon hálás volt a kacsának, aki csak mosolyogva csóválta a fejét. Így történt, hogy a gólya, aki nem akart költözni, szépen lassan beletanult a téli életbe. És azóta sem megy sehova, mert neki otthon a legjobb.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: napja, neki muzsikálok!
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A legfinomabb falat. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamannát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejében főtt dióbelet. Hiába. A király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszeppent szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt. Ezeket már mind meguntam. Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, pórul jársz. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte vesztét érezte, kezdte feladni. Ekkor a hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztal fűre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sohasem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király azt parancsolta. De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alásan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó ember ő az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona. Ő lovagolt legelően mérgesen, így gyomorra. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek virág és levél. Bókláztak a fák között össze-vissza. Addig keresték, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, elbatta! A szakács meg sem moccant. Inkább fennmaradt a hóna alatt a kenyérrel. A király megparancsolta, hogy vágják ki a fát, de a szakácsnak ne essen baja. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágás nem katona dolog. Meg nem is nagyon igyekeztek. Sajnálták a szakácsot. A király biztosan haragos lesz, és ha Móresre tanította, száműzi a szakácsot a palotából, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetnek túrós csuszát, libacombot, kolbászt friss kenyér mellé. Látta a király, mennyire ímmelámmal dolgoznak a katonái. Így hát ő folytatta a favágást. Egyszer meg is recsent az ága szakács alatt. Azt hitte, hogy dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, hát az meg micsoda? Ez bizony csak egy kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak egy szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, na ilyen finomat nem ettem még, amióta az eszemet tudom. Soha sem mondtad te, Gézengúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, hé! Megkegyelmezek. Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba, lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult-bámult az udvari cselédség. Nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt. Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor a király azt mondta. A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna.
3: Mókásmese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

szereted, és most mindenki. Kedved, újra előveheted, vedd elő a ceruzát.

0: segítsetek, rajzolok egy szép világot.
1: Miért csak neked?
0: Ha úgy hozza kedved, mindig megnézhetem. Rajzolok egy szép világot. Hozza kedved, újra előveheted, színes virágot is rajzolok neked, illatát, ha tetszik, érezheted.

szerinted, és most mindenki. Rajzolok egy szép világot, neked csak nekem. Ha úgy hozza kedved, újra előveheted, vedd elő a ceruzán. Színes virágot is rajzolok neked, illatát, ha tetszik, érezheted.

0: Az a kedved.
1: Addig megnézheted.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el.
3: Szervusztok, gyerekek! Újréti László vagyok, és egy újabb izgalmas történetet mesélek nektek Kockás Ede úrról, a játékboltosról. Gévai Csilla, Titkok a játékboltból. A földre pottyant mesekönyv története. 8. rész, melyből megtudhatjuk, hogy a meseszereplőknek is lehetnek kívánságaik. Ülj le most és jól figyelj, titkokat árulok el. Képzeletet hozd magaddal, fényből átszőtt gondolattal. Itt van ez a játékbolt, mindig lesz és mindig volt. Micsoda napom volt ma is! Ma tényleg tele volt a bolt vásárlókkal. Úgy látszik, a tavasz nem csak az én véremet pesdíti fel, hanem a vásárló kedvet is meghozza. Azt is megfigyeltem, hogy tavasszal jobban viszik a színes dolgaimat, a kockákat, az ezerszínű játékpapagájt, meg az én kedvencemet, a szivárványos búgócsigát. Nem tudom, hogy van ez. Szerintem csak arról van szó, hogy végre enyhül az idő, és kimehetünk a szabadba. Sétálhatunk egy jó nagyot. Ti is érzitek ezt a pezsgést? Mivel még nincs kedvem hazamenni, kinyitom egy kicsit az ablakokat és szellőztetek, mert a téli napokban ezt sem tehettem túl gyakran. Tudjátok, a varázslók sokszor mindent varázslatosan szeretnek elintézni. Egy suhintás ide, és már szorgoskodik magától a seprű. Egy suhintás oda, és a portörlő magától mindent letöröl. Csak hogy én nem ilyen vagyok. Szeretek mindent magam csinálni, így hétköznapi embernek érezhetem magam, ami számomra különlegesen biztonságos és megnyugtató. De van olyan helyzet, amit nem tudok megoldani varázslat nélkül. Mondok egy példát. Pontosan 2 héttel ezelőtt történt. Azt hiszem, még nem meséltem nektek arról a szokásomról, hogy a játékboltban tartok néhány könyvet is. Tudjátok, én is szenvedélyesen szeretek olvasni. Jól ismerem a meséket, a varázskönyveket és más tudományokkal foglalkozó olvasmányokat. Ezek között a könyvek között, nem tagadom, akadnak elképesztően varázslatosak is, melyek néha a saját útjukat járják. A könyveimet a pult mögötti polcon tartom jól látható helyen, azonban a sok gyerekből szinte csak 1-2 akad, aki észreveszi ezeket, s talán havonta 1, aki meg szeretné kapni valamelyiket. Én viszont az a régi vágású eladó vagyok, aki nem tukmálja rá a vásárlóira az árut. Hiszem, hogy mindig az a legjobb választás, amit a szíved választ. Ha egy kicsit is kételkedsz abban, hogy kell-e neked az a játék vagy sem, akkor inkább ne kérd. Ezt én mondom neked, Kockás Ede, varázsló és játékboltos. Különös esetekben viszont a játék vagy a könyv választ ki valakit, és akkor bizony nincs mese. Amikor ez történik, akkor én egyszerűen oda ajándékozom ezt a tárgyat a kiválasztott új gazdájának. Ezt tettem Grétivel is. Hogy kicsoda Gréti? Egy aranyos, barnahajú kislány, akinek jó hosszú haja van, koronába feltűzve. Továbbá Grétinek csodás szemüvege is van, amitől úgy néz ki, mint egy igazi tudós. Se Grétivel, se az anyukájával nem találkoztam előtte sohasem. Amikor benyitottak az üzletbe, rögtön láttam, hogy Gréti és az anyukája különböző személyiségűek. Ugyanis az anyuka pár pillanattal később már a színes játékokat nézegette, és minden érdekes darabot hangosan megdicsért. Gréti viszont a pult mögötti könyveket kezdte szemügyre venni. Ekkor felajánlottam neki a kis létrámat, mert annak a segítségével el lehetett érni a felső polcokat is. Amíg az anyuka az egyik sarokban hangosan örvendezett, addig Gréta a legnagyobb csendben nézegette a könyvek gerincét. Ekkor az egyik sorból hirtelen a földre zuhant egy könyv. Tudtam, hogy nem Gréta ejtette le, az a példány bizony magától ugrott fejest. A kislány összerezzent, mert azt hitte, őt fogom hibáztatni. Biztosítottam arról, hogy tudom jól, hogy ő nem tett semmit, majd egy gyors mozdulattal felvettem a rakoncátlan könyvet a földről, melynek a fedelén ez állt. Mese Grétának. Akkor ráeszméltem, mindez nem lehet a véletlen műve. Közben Gréta is lemászott a létráról, és velem együtt elkezdte nézegetni ezt a különös kiadványt. Elolvasta a könyv címét, és ettől nagyon izgatott lett. Megkérte, hogy hadd olvashassa fel ezt a mesét, hiszen őt is Grétának hívják. Ahogy azt előre sejtettem, már az első oldalon megtörtént a varázslat. Gréta gyanútlanul olvasni kezdte az első fejezetet. A történet főszereplője egy szeplős kislány volt. A kislány apukájának a könyvkötészetében játszódott a történet. A szeplős kis fruskát Eszternek hívták, az ő láthatatlan barátnőjét pedig Grétának. Hű, gondoltam, mi lesz itt ebből? Amint Gréta kimondta Eszter nevét, ez a szereplő rögtön a szemünk előtt termett. Gréta döbbenten rám nézett, hiszen ebben a játékban az a legtermészetesebb, hogy a könyvszereplők csak úgy kiugrálnak a könyvekből. Amikor Eszter meglátta Grétát, ugrándozni kezdett. Mint megtudtuk tőle, előtte senki nem hitt el neki, hogy van egy Gréta nevű barátnője, akivel az álmaiban találkozni szokott. Eszter megkérte Grétát, hogy olvassa tovább a történetet, mert van valami, ami azonnali megoldásra vár, de ehhez el kell hangoznia a szövegnek. A következő oldalon az állt, hogy a királyi nyomda és a könyvkötészet vezetője, Eszter apukája, nagy bajba került. Ugyanis a birodalmuk királya egy olyan könyvet rendelt meg tőle, aminek a borítóján csodálatos tulipánoknak kellene pompázniuk, azonban a királyi könyvrajzoló eltörte a kezét, és nem tud pennát ragadni, hogy díszes könyvborítót pingáljon. Ekkor kiugrott a könyvből egy másik szereplő is, akinek a jobb karja fel volt kötve. Be is mutatkozott, Viktor Viktornak hívták, és arra kért minket, hogy most azonnal rajzoljunk tulipánokat. Hát belőlem kitört a nevetés, mert én utoljára a Csiribiri óvodában rajzoltam virágokat nem túl nagy sikerrel. Grétának viszont felragyogott az arca, mert róla kiderült, hogy nagyon szeretett rajzolni, és mindig is az volt az álma, hogy híres könyvtervezővé váljon. Gréta ezért boldogan elvállalta a felkérést. Viszont se tollunk, se papírunk nem volt. Ekkor Viktor pár pillanatnyi türelmet kért. Eltűnt, majd visszatért egy marék tollal, egy üveg fekete tintával, és egy ív vízjeles papírral. Gréta lelkesen neki kezdett a tulipánok megrajzolásának, Eszter pedig csak állt mellette, és nem győzte dicsérni. A rajzoló értően irányította, hogy még mi mindent fessen hozzá a tulipánokhoz, hogy a kép a legtökéletesebb könyvborító legyen. Őszintén, én pont az ilyen napokat szeretem a legjobban, amikor közösen alkotunk valami szépet és jót. Egyet viszont még el kell áruljak nektek. Gréti anyukája figyelmét varázslással tereltem el, ugyanis úgy gondoltam, a könyvből kiugráló szereplők látványa számára túlságosan elképesztő lett volna. Oda varázsoltam hát a kis asztalra egy óriási naplementét ábrázoló kirakóst. Amíg az anyuka a csodás képet rakosgatta, addig Gréti és a könyvből kipottyant csapat lassan elkészült a borítóval. Már csak ki kellett színezni a tulipánokat. Filctollat vagy temperát nem használhattunk a színezésre, mert az nagyon elütött volna a mesevilágban használt stílustól. Tudjátok, ekkor kisietett a segítségünkre? Az egyik baba. Kiderült ugyanis, hogy a boltomban lévő egyik antik porcelánbabám babaházában természetes növényi festékek vannak egy kis szekrénykében. Levendulából készült lila színű festék, lilahagymahéjából készült bordó festék, körömvirágszirmából készült sárga festék. Nekem már csak egy jó kis ecsetet kellett szereznem. Bevallom, varázsoltam egyet, de nem látta senki. Gréta remek munkát végzett. Egy olyan szép könyvborítót festett, hogy mind a hároman a csodájára jártunk. Ekkor Eszter és Viktor hálatelt szívvel búcsúztak, majd sietősen eltűntek a sorok között. Gréti gyorsan továbbolvasta a történetet, melyből kiderült, hogy Eszter azon nyomban elmesélte édesapjának, hogy kinek köszönhetik ezt a gyönyörű könyvborítót. A király pedig külön kérte, hogy a tulipános könyv első meséjében Gréta neve mindenképpen szerepeljen. Amint a kislány befejezte az olvasást, a könyv odaintett magához, és illedelmesen megkért, hogy legyek szíves, és ajándékozzam Grétának. Természetesen boldogan nekiadtam, hiszen könyvet ajándékozni a legjobb dolog a világon. Nem beszélve arról, ha olyan könyvvel lephetsz meg valakit, amelyik beszél.
2: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
0: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Ríz Barbara vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Ezúttal Janikovszky Éva, Már óvodás vagyok című könyvéből hoztam nektek egy kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! A porszívó fűnyíró helikopter. Dani azért szeretett korán kelni, mert ha korán kelt, akkor elsőnek ért az óvodába, és játszhatott a helikopterrel. A helikopterrel ugyanis csak az játszhatott, aki jól viselte magát, és a Dani elsőnek ért az óvodába, akkor még biztosan jól viselte magát. A többi játék mind lent volt a polcokon, ahol elérhették a gyerekek, de a helikopter fönt volt a szekrény tetején, ahol csak az óvónéni ért el. Ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor szépen köszönt Jutka néninek, sietett az átöltözéssel, és mindjárt elkérte a helikoptert. Aztán odaállt a zöld szőnyek közepére, mert a helikopter helyből szállt föl, és berregve körülrepülte vele a szobát. Persze kikerülte a hegyeket, meg a felhőket, meg a tornyokat, néha annyi mindent kellett kerülgetnie, hogy egészen elszédült, aztán leszállt a zöld szőnyeg közepén lévő piros mintára, mert a helikopterben az a jó, hogy pontosan le tud szállni. Dani a tévében látta a helikoptert, amin betegeket szállítottak kórházba a nagy hegyek közül. Ő nem betegeket szállított, hanem fontos leveleket vitt, még csomagokat is, aminek örülnek ott, ahova nem jár a posta. A macik, meg a kenguruk, meg a zöld oroszlánok a polcon. Dani minden percet kihasznált, mert tudta, hogy csak addig lehet kis helyen felszállni, és kis helyen leszállni, és berregve körbe repülni, amíg egyedül van. Mert ha már nem ő az egyetlen jó gyerek, aki szépen játszik egyedül, akkor biztos, hogy a többi jó gyerek el akarja tőle venni a helikoptert. Gáborka is korán szokott érkezni, de ő volt az egyetlen, akinek Dani nem sajnálta odaadni a helikoptert, mert Gáborka füvet nyírt vele. És Dani szerette nézni, ahogy Gáborka tolta maga előtt a zöld szőnyegen, gondosan kikerülve a piros virágágyakat. A fűnyíró surrogott, ahogy nyírta a füvet, és ezt is jó volt hallgatni. Dani kicsit sajnálta, hogy Gáborka nem ür rá a fűnyíróra, mert a parkban láttak már olyan fűnyírót is, amin egy fiú nyargalászott, mint valami kis traktoron, és csak úgy repült a levágott fű, amerre ment. De hát mindenkinek olyan fűnyírója van, amilyet kitalál magának. Ágika is korán szokott jönni, és sajnos ő is mindjárt elkérte a helikoptert. Neki nem szívesen adta oda Dani, mert Ágika mindig csak porszívózni akart a helikopterrel a babasarokban. Az pedig egyáltalán nem volt érdekes. És ha Dani nem adta oda, akkor mindjárt rákezdte. Júj, ezt már megmondom! És nem csak ígérte, hanem meg is mondta Jutka néninek. Jutka néni, kérem, a Dani nem adja ide a porszívót, mert mindig csak repül vele, pedig az nem is repülő. Mert Ágikának fogalma se volt róla, hogy mi a különbség egy repülő és egy helikopter között. Pedig láthatta, hogy ha Dani a zöld szőnyeg középső mintáján felszáll, akkor pontosan oda le is tud szállni. Ugyan hol van az a repülő, amelyik egy ekkora szobában képes volna felszállni, körbe repülni, meg leszállni? De Jutka néni Ágikára hallgatott és rászólt Danira. Miért szaladgálsz azzal a porszívóval, Dani? Add oda szépen Ágikának, hadd takarítsa ki a babasarkot. Dani szerette volna megmondani Jutka néninek, hogy azért szaladgál azzal a porszívóval, mert ha ő szaladgál vele, akkor az helikopter, de ha odaadja Ágikának, akkor csak porszívó. Ezért nem is adta mindjárt oda, hanem egyszer még körbe repült vele, és az Ágika megint kiabált, hogy júj, ezt már megmondom. Jutka néni pedig megint benézett az ajtón. Én nem értem, hogy mindig ezzel a porszívóval van baj. Ha nem tudtok vele szépen együtt játszani, akkor a porszívó visszamegy a szekrény tetejére. Na ugye, gondolta Dani. Ha a porszívó szépen vissza tud menni a szekrény tetejére, akkor világos, hogy helikopter, mert olyan porszívót még senki se látott, amelyik repülni tudna. De nem szólt semmit, odaadta Ágikának. Ágika tologatta a babasarok babaszőnyegén, Gáborka nézte, hogy milyen szépen vágja itt is a füvet, Dani megvárta, hogy mikor repül fel.
2: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a nyúl, a béka, meg a vadkacsa. Réges-régen létezett egy óriási hegység, aminek a közepén egy lapos tetejű hegy állt. A hegytetőt mindig zöld fű és sok-sok illatos virág borította, ezért az állatok szívesen jártak oda. Míg az idősebbek megbeszélték az élet ügyes-bajos dolgait, addig a fiatalok önfeledten játszadoztak a fűben. Éppen egy ilyen játék alkalmával történt, hogy a béka és a nyúl egy nagy aranytálat talált a fűben. A béka mindjárt felkiáltott.
1: Nézd, milyen szép díszes aranyedény! És csak is az enyém!
0: És már nyújtotta is feléje a kezét.
1: Na persze, hisz én már akkor megláttam, hogy valami csillog a fűben, mikor te még a közelében sem voltál. És mivel én láttam meg előbb, ezért engem illet, magyarázta magabiztosan a nyúl.
0: Na, ezen a két állat jól össze is veszett. A nyúl váltig állította, hogy ő látta meg előbb, hanem a béka meg azt mondta, hogy az számít, hogy kiért oda előbb. Mivel egyik sem akarta másiknak engedni, a vita kis hián verekedéssé fajult. Aztán hirtelen a ravaszdi nyúl felkiáltott.
1: Elég, mivel úgy tűnik nem tudunk egymás közt megegyezni, arra gondoltam, hogy rendeznünk kéne egy futóversenyt. Aki előbb felér a völgyből a hegytetőre, azé lesz az edény, mondta a nyúl, és közben már el is képzelte, hogy ő nyeri meg a versenyt és kaparintja meg az aranytálat.
0: A béka elgondolkozott. Tudta, hogy a nyúl sokkal gyorsabb nála, esélye sem lehet ellene egy futóversenyen. De az aranyedény olyan szépen csillogott, hogy minden áron meg akarta szerezni. Így Cselhez folyamodott. Leugrált a hegyről, és megkereste régi iskolatársait, akikkel együtt járt a béka iskolába. A fiúk éppen a tópartján sütkéreztek.
1: Jó napot, barátaim!
0: Köszönt oda nekik, majd félrehívta azt a kettőt, aki a legjobban hasonlított rá.
1: Ráértek holnap reggel? Meg kellene leckéztetni a gőgös tapsifülest, mit szóltok hozzá?
0: Brekegte nekik, mire a két varangyosnak felcsillant a szeme. A nyúl már régóta a begyükben volt az állandó csínytevéseiben. Kezet csaptak hát a dologra, és másnap már kora hajnalban a hegylábához ugráltak. A béka gyorsan elmesélte két társának a tervet, majd hárman nekiindultak a meredek hegynek. Az egyiket félúton megállította.
1: Te maradj csak itt, bújj el a levelek sűrűjében, s ha látod, hogy közeledik a nyúl, kezdj el felfelé ugrándozni. Hadd higgye, hogy én vezetek,
0: vartyogta, majd a másik társával felkapaszkodott a hegytetőre. Mikor felértek, beleültette a másik társát az aranyedénybe, ami ott árválkodott egy fa alatt. Majd kiadta az utasítást.
1: Ha jön a nyúl, te csak tégy úgy, mintha előtte értél volna fel.
0: Végül kezet ráztak, és a béka leugrált a hegylábához. Nem kellett sokáig várakoznia, és meg is érkezett a tapsifüles vígan ugrándozva.
1: Na, Brekkencs, felkészültél a vereségre? Kérdezte nagyképűen a nyúl, de a béka meg sem hallotta a gúnyolódást.
0: Rajthoz álltak mindketten, és a kakuk fütyre kezdetét vette a verseny. A béka épp hogy csak elhagyta a rajtvonalat, mire a nyúl már méterekkel előtte járt. Éppen ahogy a kis béka gondolta. Nyulambulam pedig nagyokat szögdécselt, s közben egy dallamot dúdolgatott. Nem vette túl komolyan a versenyt, mert már biztos volt a győzelmében. Ám hirtelen a hegy felénél észrevette az ugrándozó békát.
1: Na hát, mikor előzött meg, észre se vettem. Jobban kell figyelnem, mert még a végén lehagy a varangyos,
0: gondolta magában, és megszaporázta a lépteit.
1: Futott a tapsifüles, ahogy a lába bírta, és nem sokára fel is ért a hegy csúcsára. Lihegve odavánszorgott az aranyedényhez, ám legnagyobb meglepetésére ott csücsült benne a béka. Nem értette a nyúl, hogyan érhetett célba előtte, hiszen a hegy felénél lehagyta. De mivel nem talált rá magyarázatot, az edényt végül át kellett engednie a békának. Mikor az igazi béka felért a hegy tetejére, és látta, hogy sikerült a terve, egyből táncra perdült az aranytál körül. Már csak azt kellett kitalálnia, hogyan vigye le a mocsarába. Kötéllel körbetekerte a tálat, majd a vállára vette a kötél végét, és így megpróbálta levonszolni a hegyről. Ám az aranyedény olyan nehéz volt, hogy a béka meg sem bírta mozdítani. A tál csak szilárdan állt egy helyben. Nagyon elkeseredett a kis béka. Végre megkaparintotta az áhított kincset, de túl gyenge volt, hogy hazavigye. Már éppen feladta volna, mikor leszállt mellé egy vadkacsa. Mondj csak, kis béka, mi bánt? Miért itatod az egereket? Ápogta a kacsa. Végre megszereztem ezt a szépséges tálat, most meg sehogy sem tudom levinni a hegyről, panaszolta. Ó, ezen könnyen segíthetünk, majd én leviszem neked a csőrömben, de cserébe add nekem a felét, ajánlotta fel a kacsa, akit egyenesen megbabonázott a fényesen csillogó edény. A béka belement az egyességbe, csak éppen azzal nem számolt, hogy a kacsa majd átveri, és elrepül az egész aranyedénnyel. Hiába kiabált utána, hiába toporzékolt mérgében, a kacsa bizony eltűnt a megszerzett kincsel. A tolvaj vadkacsa egy tó mellett telepedett le, és a sás közé rejtette el az aranyedényt. Annyira tetszett neki, hogy attól fogva mindig a tálban üldögélt, még a tojásait is ott költötte. Éppen akkor történt meg, hogy a kacsa elbóbiskolt egy fél órára, s közben testével annyira felmelegítette az edényt, hogy az aranyszínű festék megolvadt rajta. Mikor felébredt és feltápászkodott az újdonsült fészkéből, nem vette észre, hogy a szárnyával belenyúlt a festékbe, majd véletlenül magára kente. A vadkacsa azóta is mellén viseli a fényes aranyszínt, ami a mohóságára emlékezteti.

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás István, Pompom meséi részlet. Madárvédő golyókapkodó. Picúr csavargatta a nyakát, tekergette a fejét, de nem látta Pompomot. Aztán felszólt a levegőbe, csak úgy vaktában az ág felé. Szia, Pompom, iskolába! De egyáltalán nem rohanok, hol vagy, nem látlak, miért pultál el? Gyere közelebb, kérte Pompom. És mikor Picúr közelebb jött, szépen ráült a fejére, és onnan súgdosott. Mert lőnek, azért bújtam el, az előbb is elzúgott felettem egy kavics, és én nem szeretem, ha kavicsok röpködnek, meg zúgattyúznak körülöttem, nagyon nem szeretem. Mi vagyok én? Céltábla? Míg Pompom dohogott, meg morgott, meg méltatlankodott, arra repült, arra bukdácsolt egy tépet tollú kismadár. Csak úgy zúgtak, meg fütyültek körülötte a kavicsok. Jaj, mondta a kismadár, ez majdnem eltalált, segítség! Picúr felpillantott a kismadárra, és látta, hogy ennek a felese tréfa. Engedd meg, hogy a fejedre szálljon, illetve az én fejemre, súgta oda Pompomnak, majd integetett a kismadárnak. Ide, ide! A kismadár rászállt Picúr fejére, illetve Pompomra, aki morgott is azonnal, hogy mi vagyok én, madárfészek? De azért betakargatta a lihegő-pihegő kismadarat. A környező bokorból egy fiú dugta ki szeplős képét. Nem láttátok a madaramat? Azt én lőttem, az enyém! Újra töltötte a csúzliát, és szúrós szemmel nézett körül. Picúr óvatosan megrázta a fejét, vele rázkódott Pompom, és az elrejtőzött kismadár is, hogy nem, nem, nem látták. Majd gyorsan tovább mentek. Hely, csak itt lenne madárvédő golyókapkodó, sóhajtotta Pompom. Majd megtanítaná ezt a pulykatojás képűt kesztyűbe dudálni. Picúr azonnal megállt. Ki az a madárvédő golyókapkodó? Mesélj róla. A madarak barátja, mondta Pompom. Szereti a madarakat, és nagyon nem szereti, ha lövöldöznek rájuk. Merre lakik madárvédő golyókapkodó? Arra, mondta Pompom. Elindultak, mentek, loholtak arra, meg erre, jobbra, meg balra, egyenesen föl és le, átlósan, keresztbe és hosszába. És el is érkeztek madárvédő golyókapkodó házához. Az ajtó azonnal kinyílt, s nyájasan mosolyogva kinézett rajta madárvédő golyókapkodó. Mi tetszik? Kérdezte mély, meleg hangon. Nagyon nem tetszik, hogy csúzlival lövöldöznek, meg kavicssal zúgattyúznak, rázta a fejét Picúr, és vele rázkódott Pompom és a kismadár is. Madárvédő golyókapkodó szigorú arcot vágott. Rólam mindenki tudja, hogy arany szívem van, és hogy nagyon szeretem a madarakat, és hogy nem szeretem, ha lövöldöznek rájuk. Te rád is lőttek? Én rám lőttek. Itt maradhatok? Itt jó, itt nem lőnek rám, és nem ráznak állandóan, mint egyesek. Már majd elszédültem az állandó fejrázástól. Madárvédő golyókapkodó megértette, és meleg hangon így szólt. Mindjárt intézkedem, és ne féljetek, majd ez a kismadár mutatja az utat. Kitárta két karját, és zsebében a kismadárral felrepült, körözött egyet-kettőt, és hús, elszállt. Menjünk utána, súgta Pompom. Kíváncsi vagyok, hogy csinálja. De nem tudunk repülni, mondta Picúr. Hogyan menjünk utána? Gyalog, majd alulról nézzük. El is indultak, mentek lent a földön, és alulról nézték, hogy madárvédő, golyókapkodó, halált megvető bátorsággal a kavicszáporba repült, és röptében elkapkodta a kavicsokat. Az előbbi pulykatojás képű fiú csodálkozva bámult a levegőbe. Majd több pulykatojás képű is kibújt a bokorból, azok is bámultak, majd mindnyájan dühösen földhöz vágták a csúzliukat, rá is tapostak, s azt sziszegték a foguk között, ósti fegyver, ósti fegyver. Majd elrohantak a sportboltba. Madárvédő golyókapkodó nyugtalanul keringett a levegőben, és várta a pulykatojás képűeket. Azok jöttek is hamarosan, és diadalmasan lóbálták a légpuskákat. Majd céloztak és lőttek, és valóságos golyózáporral árasztották el a fák tetejét, a riadtan menekülő madarakat. Madárvédő golyókapkodó suhant, röpködött, kapkodta a golyókat, ihegett, lihegett, majd fáradtan megtörölte a homlokát. Vége az első menetnek, elfogyott a golyójuk, sóhajtotta. Valamit ki kell találni, dünnyögte. Már ki is találtam. Itt ész van ám, nem szilva lekvár, bökött homlokára, és elrepült. Egy pillanat alatt átvágott a városon, a város végén nagy teli zsákokat szerzett, s visszaröpült a tér sarkára. A sportbolthoz vezető úton leszállt, gyorsan egy bódét fabrikált, és kiírta egy táblára, első osztályú golyók. A pulykatojás képűek éppen arra loholtak, megtorpantak a bódénál, elolvasták a felírást. Majd a zsebükben kotoráztak, előszedték a pénzüket, letették a pultra, s így szóltak. Ezért mindért kérünk első osztályú golyót. Madárvédő golyókapkodó besöpörte a pénzt, és telitöltötte a sapkájukat első osztályú golyókkal. A kismadár aggodalmasan csipogott a zsebből. Még te adsz nekik golyót? Madárvédő golyókapkodó rejtelmesen somolygott. Csak várj ki a végét, mondta. És most gyerünk, learatjuk, amit elvetettünk. Azzal kitárta a két karját, és hús, felröpült. Lent a pulyka tojás képűek megtöltötték a légpuskákat, és hatalmas golyófergeteget zúdítottak a madarakra. Kapkodjátok be, kiabált madárvédő golyókapkodó. A madarak először nem értették az egészet, majd az egyik bátor madár óvatosan bekapott egy süvítő golyót. Búza! Rikkantotta. Búza szem! A pulykatojás képűek teljesen megzavarodtak, földhöz vágták a légpuskákat, és szégyenkezve elszaladtak. De úgy pirult a fülük, és úgy szégyenkeztek, hogy örökre elment a kedvük a lövöldözéstől. A kismadár gúnyosan kiabált utánuk. Menjetek ipiapacsozni! Éljen madárvédő golyókapkodó, a zseni! Picurék ámulva nézték lentről az egészet. Te érted? Kérdezte Pompom. Persze, hogy értem, felelte Picur. Zseniális ötlet, árpával meg búzával lövöldözni a madarakra, igazán zseniális. Ekkor nyolcat ütött egy toronyóra. Picur felkiáltott. Jaj, elkésem az iskolából. Fussunk!
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

szokásmesélás. Csukásmese rádió. Még egy mese. Václav Csrtek, Moha és Páfrány. Hogyan pottyant le az asztalukról egy morzsa? Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Egyszer, amikor Moha és Páfrány reggelizett, lepottyant az asztalukról egy szem morzsa. Vedd fel, szólt Moha Páfrányra. Még ki sem mondta, már is előosont egy egér, és

0: lecsapott a morzsára. Nem neked mondtam, figyelmeztette Moha. Erre fel Páfrány, hogy jól jön az, ha felfogadják az egeret takarítani. Na, hiszen megéri a pénzét az ilyen egér.
1: Majd meglátod,
0: vetette oda az egér. Perdült, fordult, nekilátott kisöpörni a fatönkházikót. Összekapdosta a kéreg darabkákat, szétgurult áfonyabogyókat. Ami útban volt, azt félretolta, és a végén szépen kisöpört maga után a farkincájával.
2: Csuda jó dolgunk lesz,
0: állapította meg Páfrány, és az egér náluk maradt dolgozni.
2: Majd meglátjuk,
0: bólintott Moha. Az egér három napig dolgozott.
1: Most ti jöttök,
0: rendelkezett.
2: Egy darabig ő dolgozott, most mi jövünk,
0: próbált igazságos lenni Moha. Csak hogy az egér azon jobban elfoglalta mindkettőjük ágyát, székét, és megette mindhármuk adagját.
2: Ennyit ér az egér munkája, jegyezte meg Moha.
0: Még rosszabb lett a helyzet, amikor eljött a váltás ideje.
1: Már pedig én nem cserélek,
0: horkant fel az egér.
1: Marad, ahogy van.
2: Már pedig nem marad,
0: fortyant fel Moha is.
2: Menj vissza oda, ahonnan jöttél.
0: És a lehető legrosszabb lett a helyzet.
1: Ha én megyek, bizony jössz te is,
0: kurjantotta az egér, benyargalt Moha lábai közé, és kirontott vele a házikóból. Mire Páfrány az ajtóhoz ballagott, az egérnek már a farkincája sem látszott.
2: Meg sem kérdeztük, hogy hívják, és tessék, mit művelt velünk,
0: dünnyögte Páfrány. Asztalhoz ült, legalább a sapkáját rátette a másik székre, és Mohára gondolt. Egyre szomorúbb lett. Ott üldögélt egészen estig, enni sem volt kedve. Enni sem volt kedve. Éjszakára járt már, amikor arra szállt a Fonnyat Körte nevezetű bagoly. Hatalmas madár volt, szép halkan suhant.
3: Miért gubbasztasz így?
0: Susogta Páfránynak.
2: Ne is kérdezd, az egér elvitte tőlem Mohát,
0: legyintett Páfrány,
2: és én vagyok az oka.
3: Az egerekkel mindig akad egy kis elszámolnivalóm,
0: jegyezte meg Fonnyat Körte.
3: De miért ülsz tétlenül?
2: Mit tehetnék?
0: Kérdezte neki keseredve Páfrány. Fonnyat Körte nem szólt többet. Csőrével nyakon csípte Páfrányt, és a hátára ültette. Az erdőben sötét éj honolt. Fonnyat Körte csöndesen suhant az éjszakában. Páfránnyal együtt nézelődött, nem látják-e meg valahol Mohát?
2: Én nem látok a sötétben,
0: panaszkodott Páfrány.
3: Én viszont látok, de Mohát mégsem találom,
0: felelte Fonnyat Körte a bagoly.
3: Biztosan valahová a fűbe rejtette az egér.
0: És csöndesen suhantak tovább az éjszakában. A bagolynak meglehetősen fájt már a szárnya, mert Páfrány bizony gömbölyű volt. Ám csöndesen suhantak tovább az éjszakában.
3: Ha a sötétben nem találjuk, nappal már alig ha fogjuk, mert világosban nem látok,
0: jegyezte meg Fonnyat Körte.
2: Ott van valami furcsa,
0: szólalt meg Páfrány. Alattuk, mintha valaki szikrákat szórt volna. Egyik szikra a másik után röpködött szerte szét.
3: Valami jeladás lehet,
0: lehelte Fonnyat Körte, és halkan lejjebb ereszkedett. Hát, ott ült lent a fűben Páfrány. Folyton belenyúlt a zsebébe, aztán kihúzta kezét a zsebéből, és a markából mindig kirepült egy Szent János bogár. Moha mellett ott állt az egér, és mancsával a kezét ütögette.
2: Hagyd már abba a szikrázást!
0: Addigra azonban a bagoly leereszkedett Moha és az egér közé.
3: Moha és Páfrány, végre megtaláltátok egymást. Eredjetek hát szépen haza. Az egérrel pedig van egy kis elszámolni valóm.
0: Fatönk házikójukba hazaérve, Moha és Páfrány asztalhoz telepedtek. Egy ideig csak úgy üldögéltek. Később Moha leejtett egy morzsát a földre. Páfrány fürgén lehajolt érte.
2: Nehogy megint valami baj történjen,
0: jegyezte meg.
4: Mesés estét. Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.

A titokzatos tengeri kígyó. A hatalmas kék óceán mélye sok-sok állatnak ad otthont. Épp a minap jött világra egy csapat hal ivadék, kék és sárga csíkjaikkal színesítik ezentúl a tengervilágát. Mindenhova együtt úszkálnak, így fedezik fel az óceánt. Miközben úszkáltak, hirtelen égtelen hullámok kerekedtek, és olyan morajlás tört elő a mélyből, hogy a kis halacskák azt sem tudták, merre meneküljenek. De ahogy jött, úgy el is múlt a világrengés. Az egyik csíkos halacskában erősebb volt a félelemnél a kíváncsiság, leúszott hát a mélybe, hogy kiderítse, honnan jön a robaj. Egy végtelennek tetsző kígyót pillantott meg, ami az óceán fenekén aludt. A kis halacska nem értette, mi lehet. De ti gyerekek vajon tudjátok-e? Táviró vezeték az, kábel, ami összeköti a messzi országokat, és rajta keresztül üzenhetünk egymásnak. A halacska miközben felfele úszott, találkozott egy idősebb fókával, és megszólította. Kedves fóka úr, nem tudja véletlenül, mi az a hatalmas kígyó a tenger mélyén? Kérdezte. Az emberek tartották fogságban a szárazföldön. Láttam, ahogy megszökött. Onnan egy hajóra rakták, de a kígyó minden erejével küzdött, hogy kiszabaduljon. Addig rángatta magát, míg sikamlós testét egyszerre kiszakította az emberek karmai közül, és a tengerbe szökött előlük, felelte a fóka. A kis hal sebesen visszaúszott a testvéreihez, hogy elújságolja, mit hallott. Induljunk már is, nézzük meg közelebbről, hívta rokonait a halacska, de azok nem mozdultak, féltek a szörnyetektől. Egyedül vágott hát neki az útnak, ám testvérei úgy megszokták már, hogy együtt úszkálnak, hogy inkább utána siettek. Olyanok voltak, mint egy színes felhő, ahogy együtt mozogtak. Egyre mélyebbre úsztak, és közben egy új színes világ tárult eléjük. Mindenféle halak és növények, korallok és algák éltek a vízben. Hamarosan egy karthallal és egy macskacápával találkoztak, akik maguk is a kígyót keresték. A csapat már egészen mélyen járt az óceánban, amikor egy hatalmas szikla megmozdult, és száját nagyra tátotta. Cet apó, le ne nyelj minket falánkságodban! Kiáltotta a karthal a bálnának. Éppen a vízi szörnyet keressük, a nagy kígyót. Nem tartotok velünk? Kérdezte az izgága halacska. Én öreg vagyok már az efféle kalandokhoz, felelte Cet apó. De a fia csatlakozott a felderítőkhöz. Végre elértek a nagy tengeri kígyóhoz, melyet állatok népes tábora vett körül. Nézték, miféle szerzet lehet. Szivacsok, polipok vizsgálgatták, miközben egy medúza világított nekik. Az angolna pedig szívélyesen üdvözölte, mivel a rokonának hitte. Majd én kitapogatom, milyen állat ez, kiáltotta a polip, és óvatosan oda nyújtotta egyik karját. Megfogta, simogatta, de nem ismerte fel. Se bőre, se pikkelye, ilyet még nem láttam. Mérjük csak meg, szólt egy nagyra nőtt angolna, és lefeküdt a kábel mellé. Na hát, még nálam is hosszabb. Ez egy óriás kígyószörny, egészen biztos, mondta. És a macska cápa mögé bújt ijedtében. Ki fia borja vagy te? Honnan jöttél? Kérdezte a kábelt a Cet fia. De az nem szólalt meg. Hiszen a gondolatok, amik oda-vissza cikáznak rajta, nem a sajátjai,
csak az emberek üzenetei egyik földrészről a másikra. Azonnal válaszolj, vagy ízekre szedlek, szólt a macska cápa, aki nem tűrte a szemtelenséget, és legszívesebben ketté harapta volna a kábelt éles fogsorával. Támadás! Kiáltotta a cápa, és egyszerre megindult az összes hal és polip, medúza és angolna, és akkora felfordulás kerekedett, hogy már nem is láttak a felvert iszaptól, csak egymást taposták. A karthal egy véletlen mozdulattal megszúrta a cápát, aki mérgében a vizet harapta, és majdnem lenyelt egy halacskát. A polip és a medúza lábai összeakadtak, és nem mozdultak. Elég legyen, kiáltotta el magát mély hangján a cet. Bizonyosan ember alkotta szerzet ez, azért nem érti a mi nyelvünket. Ha pedig így van, akkor jobban tesszük, ha hozzá sem érünk, mondta bölcsen. Ami az emberektől kerül a vízbe, az sosem hoz szerencsét. Gondoljatok az elsüllyedt hajóikra, és az olajra, amit kiengednek magukból, vagy a hálóikra, amikből nem lehet szabadulni, és a szigonyaikra, amellyel megsebeznek. Szerintem akkor is ez a legcsodálatosabb dolog, ami az óceánban fekszik, gondolta magában a halacska, majd hazafelé indult ő is a többiek után. Az állatok többé nem jártak a vezeték felé, csak a kis halacska nézett le néha, mikor magányra vágyott.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Mese a tündérfeleségről. Székely népmese. Mesélő Novodomszky Éva. Székelyföldön van egy kerekhegy. A kerekhegy tetején bozótos fűvel, iszalaggal borított ingovány, alatta mélységes mély tó. A tó vize csak itt-ott csillan ki a bozót alól. Valamikor réges-régen az a szóbeszéd járta, hogy ahol a bozontos fű meg az ingovány szövevénye alól kilátszik a tóvize, ott éjszakánként meg-megjelenik egy szépséges tündér, a tófenekén lakó zöldszakállú unkkirály egyik aranyhajú lánya. A környező tanyákból éjszakánként odajártak a legények tündért látni, s ha valamelyikük megpillantotta unkkirály aranyhajú lányát, a szíve örökre a tündérnél maradt. Egy holdvilágos éjszakán egy szegény pásztorfiú is, János volt a neve, elment tündért látni. Meg is látta az aranyhajú lányt, bele is szeretett nyomban. Szép szóval kérlelte, szálljon ki a vízből, legyen az ő édes kedves felesége. Nem hagyom el víz alatti palotámat, mondta a tündérlány. Ha igazán szeretsz engem, gyere velem az én birodalmamba. Kristálypalota az én otthonom, csigahéje zsindeje, klárissal van körülszegezve a kertem, s reggelenként énekelnek a virágaim. Gyere velem, János! A pásztorlegény már-már hallgatott volna a tündér szavára, de eszébe jutott az édesanyja meg az édesapja. Hogyan hagyhatná el mindörökre öreg szüleit? Búsan hazaballagott hát, de azon túl minden éjszaka elment, hogy beszélgethessen az aranyhajú tündérrel. Jávorfa furúja lágy hangjával csalogatta a víz színére, és addig-addig beszélgettek, míg Unk király szépséges lánya is megszerette a pásztorfiút, s megmondta neki, hogy szíves örömest kiszállna ő a tóból. Szíves örömest lenne hűséges felesége, de Unk király nem engedi, hogy lányai földre lépjenek, földi asszonnyá legyenek. Ha csak a kezét is megfogná Jánosnak, a mélységes tó fenekére rántanák mindkettőjüket a zöldszakálú király szolgái. Ne félj, édes mátkám, biztatta János a szomorú tündérlány. Majd megmutatom én a zöldszakálú Unk királynak, hogy erősebb vagyok nála. Másnap este János összekötötte a szarvánál fogva 12 bivaját, a kötél végét meg a saját derekára csomózta, úgy ment fel a kerekhegy tetejére. Alig, hogy belefújt jávorfa sípjába, menten megjelent a szépséges tündérlány. Fogd meg a kezemet, édes mátkám, mondta neki János. Fogd meg, és szorítsd jó erősen. A tündérlány megfogta János kezét, János meg elkiáltotta magát. Hajhó, hajsz, derék bivajaim! Húzták a bivajok Jánost, János meg a tündérlányt, s mire a zöldszakálú Unk király észbe kapott, addigra az aranyhajú már János karjába simult. Hazavitte szép mátkáját a pásztorlegény, az egész falu megbámulta az aranyhajú lányt. Hamarosan megtartották a lakodalmat, és János meg az aranyhajú olyan boldogan éltek, mint a páros gerlék az erdőben. Székelyföldön úgy mesélik, hogy azóta sem látott tündért senki emberfia. A zöldszakálú Unk király alig ha nem megtiltotta a lányainak, hogy holdvilágos éjszakán a víz színére szállva hallgassák a jávorfa furúja szavát.
0: Csukásmese rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Mikszáth Kálmán, Csodálatos kaland Ételországban. Egy matrózról szól ez a mesém. Tudjátok-e, mit csinál a matróz? Büszke vitorlásokon járja a haragos tengert, ő húzza föl meg le a hajó vitorláit, a nagy vásznakat, amivel belekapaszkodik a szél, s a büszke vitorlás kényesen halad előre a hullámokon. Az ilyen vitorláshajók messzi-messzi országokba járnak, és mindenféle holmikat visznek oda, meg hoznak onnan ide. Ők hozzák az édes fügét, meg a vérbélő narancsot is. Nos, egy ilyen vitorláson szolgált egyszer egy matróz, akit társai egyszerűen csak félfülű Mihálynak hívtak, mert az egyik fülét egyszer leharapta egy hegyesfogú krokodilus. Ez a félfülű Mihály roppantól szerette a távoli, mesés országokat, és sokat hallott már mindenféle hajósoktól, meg matrózoktól a világ legmesésebb országáról, az óperenciás tengeren túlfekvő Ételországról. Hely, ha én egyszer ott lehetnék, sóhajtozott sokszor magában ez a matróz, tudom, Istenem, nem jönnék el soha többé onnan. Nem is sejtette, milyen hamar teljesülni fog ez a kívánsága, de ugyan nem lesz benne sok köszönet. Egy éjjel szörnyű vihar tört ki a tengeren. Bömbölt a szél, torony magasságú hullámok háborogtak, a hajó recseget, ropogott minden porcikájában, így tartott ez egész éjjel, és reggelre a büszke vitorlás siralmas roncsként süllyedni kezdett. Egyedül félfülű Mihály menekült meg, ő is csak úgy, hogy belekapaszkodott egy gerendába, és fennmaradt a vízem. Reggelre lecsillapult a tenger haragja, és a gerendába kapaszkodó félfülű Mihályt a partra vetették a hullámok. Szépen sütött a napocska, Mihály ruhája hamar megszáradt. Talpra állt hát, és elindult megnézni, hogy ugyan miféle országba is vetette őt a jó szerencse. Ment, mendegélt, amíg egy kis patakhoz nem ért. Erősen megszomjazott, lehasalt tehát a vízhez, hogy igyék belőle. Képzelhetitek, milyen nagy volt ámulat, amikor észrevette, hogy a patakban nem is víz folyik, hanem színtiszta méz. Így tudta meg, hogy Ételországba került, mert tudva lévő, hogy ebben az országban még a patakokban is méz, meg bor folyik víz helyett. Nagyokat kúrjantott hát örömével, és tovább indult. Elért egy erdőbe. De csodálatos erdő volt ez. A fákról levél helyett hosszú kolbászok lógtak. Az erdőben sült malacok szaladgáltak, hátukba szúrva a kés meg a villa, és aki megéhezett, csak egyet kanyarintott belőlük. Akkor vette észre félfülű Mihály, hogy milyen nagy lekváros kenyerek lógnak a bokrokon. Amint tovább mendegélt, elért egy városba, hát ebben a városban színtiszta csokoládéból voltak a házak, finom krumplicukorból készült a kémény, a gyalogjáró kövei meg kenyérből voltak, és minden lépésnél besüppettek. Azt talán mondanom sem kell, félfülű Mihálynak az volt az első dolga, hogy fulladásig megtöbbje magát mindenféle jóval. Letört egy darabot a csokoládéház ereszéből, és megette. Lehajolt a forráshoz, melyből málna szörp csobogott, és jót húzott belőle. Pompásan érezte magát, és elhatározta, hogy szétnéz ebben a csodálatos városban, Ételország fővárosában. Zsebét teletömte csokoládéval, így érkezett meg a város főterére, ahol egy szökőkútból főtt virslik csobogtak nagy sugárban. Éppen vásárt tartottak a különös város piac terén, és az ügyelgő félfülű Mihály a bámész népség közé vegyült. A A vásárosok hangos szóval kínálták a vásárfiát, cukorból készült metszett üvegeket, habos fánkból épített vártornyot, de mindezért nem kellett senkinek semmit sem fizetnie. Mondom, csodálatos ország volt ez. Hanem a mi Mihályunk a sok csokoládétól erősen megszomjazott. Erősen kívánt egy pohár vizet, mert mi tagadás, sem az édes méz, se a málna szörp, sem a bor nem oltotta szomjúságát, vizet azonban sehol nem talált. Miféle furcsa ország ez? Kiáltotta végül elkeseredetten. Ahol nem lehet egy pohár vizet kapni. Ez az ember megsértette a mi országunkat, mondta a bíró. Jöjjenek hát a poroszlók és vigyék őt dutyiba! Íziben meg is ragadták félfülű Mihályt a poroszlók, és sötét dutyiba zárták. Igen ám, csak hogy a dutyi falai nem téglából épültek, hanem vastag sajtból. Itt kellett a matróznak sínylődnie. Na de hát neki is volt esze. Megvárta, míg beesteledik, akkor szépen nekiállt a börtön sajtfalának is, nagy lyukat evett azon. A lyukon kibújt, és Isten veledet se mondva elindult a tengerpart felé. Hely, furcsa ország ez, sóhajtotta magában. A sült malacok az erdőben szaladgálnak, a forrásból málnaszörp butyog, a fákon kolbásznő, a házak csokoládéból vannak, és nem lehet egy ital vizet kapni. Akkor már csak megmaradok inkább, visszatérek inkább az én szülőföldemre. Mindez ugyan nem olyan csodálatos otthon, de tiszta, friss vízzel eloldhatja legalább az ember a szomjúságát. Egy hajó jött éppen arra, és fölvette félfülű Mihályt, aki soha többé nem vágyott el szülőföldjéről sehová, bármilyen csodálatos ország is legyen az.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
0: A Gyöngyösi tanítómester, magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok. Hát, bizeszt királyom, göröngyösnek hívják, vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután Gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadászta risznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, még tán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint benézett Gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a mátrában az őzeket. Gyertek, urak, nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek, bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíborponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagyurak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a selyem cipó, mikor egy kopaszfejű vénembert meglátott a sokadalomban. Nini, Bálint tanítómester, te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette. Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat. Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben. Húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled. Viszlek magammal Budára, udvarmesternek. No, egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál. Úgy felugrott ilyetében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére. Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodorment a virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás, akkor én látogatlak meg téged minden hónapban. Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek. Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért. Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki. Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki. No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot. Nem az kell nekem, uram, szabódott Bálint, hanem törvény kellene. Micsoda törvény? Olyan törvény, hogy Gyöngyösön mindenki a maga kenyerét egye. No, az nem sokba kerül, mosolyodott el a király, és mindjárt megíratta a törvényt az íródeákjával, aranypapírra, ezüstbetűkkel, de már a pecsétet a maga kezével nyomta rá, aztán pedig átnyújtotta a barátnak. Használd egészséggel, addig is, míg meglátogatlak. No, arra nem soká kellett várni, mert egy hét múlva Gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, és az volt az első szava, hogy kisülte már a gyöngyösi cipó. Most nem szolgálhatunk vele, nevette el magát a bíró. Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye. Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyedt ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit. Ne félj, bíró, visszajövök még! Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség. Se irgalom, se kegyelem! Intette el őket maga elől a király. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért. A te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak. Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát. Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet. Úgy legyen, uram királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne. Mátyás nagyot nézett, aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését. No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam, emelte fel az öreget. Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a sejem cipót ne sajnáljátok többé tőlem. Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.
3: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ács Kató, Zümi és Bendegúz, aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
1: Bendegúz, a kis játéktigris, vonaton utazott. Egy kerekképű kisfiú, egy piros masnis kislány és egy szunyókáló nénike társaságában. Azzal a különbséggel, hogy amíg azok az üléseken foglaltak helyet, ő fent üldögélt a csomagtartóban. Ne higgyétek, hogy kellemetlen hely. A kis játéktigris nagyszerűen érezte magát a különböző nagyságú csomagok, táskák, kosarak tetején. Gyönyörködött a kilátásban, amikor váratlanul berepült az ablakon egy aranyszínű kis méhecske. Züm-züm, zümmögte jókedvűen, és egyenesen a Bendegúz melletti kosárra szállt. Egy ideig illegette, billegette magát, aztán megszólalt. Zümike vagyok, anyukám legkisebb fiacskája. És te? Mindez nagyon barátságosan hangzott, de Bendegúz felfortyant. Mi az, hogy te? Micsoda hang ez? Én Bendegúz vagyok, a híres tigris. Jó lesz tartanod tőlem. Én senkitől se tartok, felelte változatlan kedvességgel Zümike. Tudod, tigris, aki repülni tud, annak még egy magadfajta tigristől sem kell félnie. Jól felvágták a nyelvedet, azt már látom, mondta megvetően Bendegúz, és különben is. Hogy kerültél te ide? Ez a mi szakaszunk, azonnal menj ki innen. Nem szoktam mindenféle bogárral együtt utazni. Zümike megrebbentette a szárnyát. Csak hogy én nem vagyok mindenféle bogár. Mondtam már a bemutatkozásnál, hogy anyukám legkisebb fiacskája vagyok. És hogy hogy kerültem ide? Berepültem az ablakon. Ezt mi így szoktuk csinálni, és nekem ugyanannyi jogom van a vonaton utazni, mint neked. Bendegúz végigmérte. Első pillantásra láttam, hogy közönséges potyautassal állok szemben. Berepültél az ablakon? Hát vett tudomásul, hogy akiben egy csepp illendőség van, az az ajtón át közlekedik. Zümike, mintha a legnyájasabban szóltak volna hozzá, barátságosan fordult Bendegúzhoz. Mondd kérlek szépen, te hogyan szálltál fel?
2: Micsoda ostoba kérdés ez, méltatlankodott Bendegúz. Mint minden rendes, tisztességes utas, természetesen a vonat ajtaján keresztül.
1: Zümike tovább kíváncsiskodott. No és jegyed is van?
2: Persze, hogy van, emelte fel gőgösen a fejét Bendegúz. De most már igazán abba hagyhatnád ezt az ostoba kérdezősködést. Nem látod, hogy mennyire untatsz? Okosabban teszed, ha sürgősen visszarepülsz oda, honnan jöttél, mert elvisz a vonat, és nem tudsz majd hazatalálni.
1: Csak hogy Zümikét nem lehetett eltéríteni. Ha egyszer Zümike belekezdett a kérdezősködésbe, akkor nehezen hagyta abba. És miért utazol a csomagtartóban? Miért nem ülsz az ülésen te is, mint a gyerekek, vagy az a néni?
2: Mert innen szebb a kilátás, vágta rá gyorsan Bendegúz. Szerencsére ezt kevesen tudják, mert különben mindenki itt akarna utazni, és kiszorítanának a helyemről.
1: És melyik a te bőröndöd, tigris?
2: Az, mutatott rá Bendegúz habozás nélkül a legszebb és legnagyobb bőröndre. Remélem, most már megelégelted a kérdezősködést, most már eleget tudsz.
1: Zümike azonban zavartalanul, ámulva tekintett a hatalmas bőröndre. Na hát, ekkora bőrönd, milyen nehéz lehet, és mondd, mit viszel benne?
2: Mindenekelőtt a ruhatáromat, felelte maga biztosan Bendegúz, azon kívül a horgász, a tenisz és a pingpong felszerelésemet.
1: A kis méhecske csak eltátotta a száját. Ha, akkor hát ez azt jelenti, hogy te tudsz horgászni, teniszezni és pingpongozni is?
2: Hát mi más jelentene? Húzta ki magát peckesen Bendegúz. Számos versenyen vettem már részt, díjakat is nyertem.
1: Zümike éppen ki akarta fejezni elragadtatását, amikor lassítani kezdett a vonat, mert állomáshoz közeledtek. Bejött egy magas, szélesvállú ember, aki eddig a folyosón cigarettázgatott. Se szó, se beszéd, lekapta a csomagtartóból azt a hatalmas bőröndöt, amelyikre Bendegúz az előbb olyan határozottan rámutatott, mint a magáira, és már indult is vele az ajtó felé. Zümike rémülten nézte.
3: Oda néz, tigris, viszik a táskádat, nem látod? A horgász, a tenisz és pingpong felszereléseddel együtt, amelyekkel díjakat nyertél.
2: Bendegúz elegánsan legyintett. Miért ne vinnék? Én kértem meg ezt a férfit, hogy az első állomáson szálljon le. Vigye magával is, adja fel postán a címemre, hogy nekem ne kelljen cipekednem. Ha nem tudnád, ezt így szokták, így kényelmesebb.
3: Na hát, nekem tényleg sohasem jutott volna ilyesmi az eszembe,
1: ámuldozott ismét Zümike. Ebben a pillanatban megint kinyílt az ajtó, és belépett a kalauz.
2: Jó napot kívánok, mondta, kérem a jegyeket.
3: Jaj, mi lesz most? Rémüldözött Zümike. Hiszen nekem nincs is jegyem. Meg fognak büntetni. Miért is nem hallgattam Bendegúzra? Azonnal ki kellett volna szállnom innen.
1: Ki is repült volna? De az ijegységtől még a szárnyát se tudta megmozdítani. Bendegúz felé fordult, hogy segítséget kérjen tőle. Csak hogy Bendegúz, a tigris, nem volt sehol.
3: Jaj, hová lett?
1: Hüledezett Zümike.
3: Hiszen az előbb még ott fent ült a kosár mellett. Méghozzá milyen peckesen, mint egy bátor tigris.
1: Hát, az előbb igen. No, de most, ahogy jobban körülnézett, mégis meglátta. De csak a fülét, abból is csak egy darabkát, amint az egyik csomag mögül kandikált ki.
3: Na hát, motyogta Zümike, ez meg mit jelent?
1: A kalauz megnézte a nénike jegyét, aki erre az időre felébredt, megnézte a gyerekek jegyét is, a kisfiú fejére pirinyó barackot nyomott, aztán köszönt, és újból kiment. Bendegúz, a tigris, mintha csak erre várt volna, azonnal előbújt, mégpedig peckesen.
2: Aludni akartam. Azért bújtam a csomag mögé, de hát lehet itt aludni? Úgy zakatol ez a vonat, mint egy ördög motolla.
1: Te Zümikének most már beszélhetett. Átlátott rajta, mint a szitán.
3: De úgy akartál te aludni? Másért bújtál el? És még te merted azt mondani, hogy én potyautas vagyok? Te vagy az igazi potyautas. A bőrön se volt a tiéd, és pingpongozni se tudsz, és a csomagtartóban is azért utazol, mert az olyanoknak, mint amilyen te vagy, ott a helyük. Bizonyosan az a kerekarcú kisfiú tett föl ide, aki most cukorkát szopogat. Lehet, hogy neki is elege volt már belőled? Ő is ráunt, hogy sohasem mondasz igazat? Itt is hagylak. Attól pedig ne félj, hogy nem találok vissza az anyukámhoz, mert ezer akác közül is megismerem a milyenket. Mert mi mindenhonnan hazatalálunk. Mert mi azt így szoktuk csinálni. Na, idesüss!
1: A másik sínen most feltűnt az ellenvonat, és Zümike vidáman átrepült az egyik kocsiba.
3: Most visszautazom,
1: kiáltotta jókedvűen.
3: Ég áldjon, te bátor tigris, bátor Bendegúz!
1: Bendegúz csak nézett utána sárga szemeivel. Ez a parányi Zümike nem is volt olyan ostoba, motyogta.
3: Nem, nem volt ostoba.
1: És egy idő múlva talán még az is megfordult a fejében. Nem volna-e jobb, ha ezentúl kevesebbet füllentene?
0: A Zümi és Bendegúz című mesét hallottátok.
4: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, gyerekek! Ifján Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője. Tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni nekik, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel a következő észt népmesét. Hogyan tudta ki a szolga a sellők titkát? Fordította Perecki Gábor. Egyszer elküldte a gazda a béresét a folyóra halat fogni. A béres halászott, míg be nem esteredett. Leszállt a sötétség, s megerett az eső. A béres nem talált más védett helyet, beült egy rozog a csónakba, amely a vízparton hevert. Kisvártatva három sellő jött ki a folyóból, s nem vették észre a legényt. Letelepedtek beszélgetni a csónak közelében. Az egyik így szólt: tudok valamit. A másik azt mondta: én is tudok valamit. Mire a harmadik is közbeszólt, hogy ő is. A béres hegyezte a fülét, mit tudhatnak azok a sellők. Hát megszólalt az első: innen az országúttól egy fél versznyire van egy tanya. Annak a nagy kapuja alatt egy pénzes láda van a földben, csak egy kis sarok áll ki belőle. Senki se tudja, hogy ez pénzes láda, mindenki azt hiszi, hogy kő. A ládát könnyen megszerezheti bárki, csak éjfélkor oda kell menni és kiásni. A másik meg ezt mondta: tudjátok, hogy innen néhány versztával arrébb malomgátat vernek a folyón. Csinálják már pár éve, ezreseket költöttek rá, de a gát sehogy se készül el. Amit nappal építenek, azt éjjel valaki lerontja. Pedig könnyen meg lehetne csinálni, ha a gát végénél mindkét parton ledugnának egy-egy keresztet a vízbe. A harmadik így szólt: én meg azt tudom, hogy a királylánynak már régtől fogva fáj a szeme. A leghíresebb doktorok orvosolták, mindenféle írral próbálkoztak, de nem segített semmi. Pedig mindjárt meggyógyulna, ha timsós vízzel megmosnák a szemét. A béres mindent megjegyzett, s mikor a sellők elmentek, kimászott a csónakból és hazament. Másnap éjszaka elment a pénzes ládáért. A sarka valóban kiállt a kapu közén, mint egy kődarab. Kiásta a pénzes ládát, és hazavitte. Egyszeriben gazdag ember lett a béresből, több pénze volt, mint hét földes úrnak együttvéve. A gazda is látta, hogy a béresnek sok pénze van, s elkezdte tudakolni. Honnan vetted? A béres nem csinált titkot a dologból, hanem elmesélte, hogy hallgatta ki a csónakban rejtőzködve a sellők beszédét. A gazdát elfogta a kapzsiság. Másnap este ő is kiment a csónakhoz, s hallgatózni kezdett. Hamarosan megjöttek a sellők. Így szólt az egyik: tudjátok, hogy a pénzes láda nincs már ott a kapunál? Valaki kihallgatta a beszélgetésünket, s elvitte a pénzes ládát. Lássuk csak, hát ha most is hallgatózik. Nekiláttak a keresésnek, s rátaláltak a csónakban a gazdára. Kihúzták, s jól eltángálták. A béres meg elment a molnárhoz, aki a gátot építette, s építőmesternek ajánlkozott. A molnár csak úgy állt kötélnek, ha az ember kezes pénzt fizet, mert már annyian próbálkoztak, s senkinek se sikerült. A béres lefizette a pénzt, volt neki bőven, munkásokat fogadott, s hozzákezdett az építéshez. Előbb azonban mindkét parton leszúrt egy-egy keresztet a vízbe, ahogy a sellő mondta. Így aztán szépen haladt a munka. Amit megépítettek, az ott is maradt. Senki se rontotta le. Ahogy a gát elkészült, megint kapott a béres néhány ezer aranyat. Díszes ruhát csináltatott magának, s elment a király városába. Mikor bebocsátották a királyhoz, mindjárt megígérte, hogy meggyógyítja a királylány szemét. A király azt mondta neki: az én leányom szemét eddig senki se tudta meggyógyítani. Ha meggyógyítod, te vagy a legbölcsebb, s akkor hozzád adom a leányom feleségül. A béres megmosta timsós vízzel a királylány szemét, s az tüstént meggyógyult, mintha soha semmi baja se lett volna. Nagy öröm volt a királyi palotában. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, mikor az öreg király lehúnyta a szemét, a béres követte a trónon.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A király és a bognár. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt, túl onnan túl, innenen innen, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is. Dolgozott is valamennyi reggeltől estig, csak a bognárnak nem fért a nyakára munka. Az éjjel-nappal a kocsmában lakott, evett, ivott, muzsikáltatta magát, különb sora volt, mint a királynak. Csak tűrte egy darabig ezt a király, de egyszer mégis megsokallotta, s maga elé hívatta a bognárt. Na te ingyen élő bognár, rivalt rá a király. Nem érdemled meg, hogy Isten áldott napja rád süssön, de majd megdolgoztatlak én úgy, hogy vértizzadsz. Még ez órában menj ki az erdőbe, s holnap reggelre olyan százakós hordót csinálj nekem, hogy azon se fúrás, se faragás ne legyen, mert különben karóba kerül a fejed. De bezzeg elmúlt a bognár virágos kedve. Ment nagy búsan az erdőbe. Nézte, nézegette a fákat, egy-kettőt meg is kopogtatott a fejszéjével, de levágni bizony nem vágta le. Ugyan minek? Nem is törte többet a fejét, leült egy fa alá, s a nyakából kiakasztotta csikos tarisznyáját, kenyeret, szalonnát kotorászott elé, s nagy bújában, bánatában falatozni kezdett. Gondolta magában, jó lakik utoljára. Amint enne, eddegélne, oda sompolyog egy róka, köszönti a bognárt, s mondja neki. Vess egy falást nekem is, szegény bognár legény, két napja, hogy egy befaló falást nem sok, annyit sem ettem. Nesze, hogy ne adnék, mondotta a bognár, és vetett neki egy jó darab kenyeret, s szalonnát is mellé. No te bognár legény, köszönöm a jóságodat, meg is hálálom. Tudom én, hogy mitől fáj a fejed, de ne búsulj, mert reggelre meg lesz az a hordó, te csak aludjál bátran. Hitte is, nem is a bognár ezt a beszédet. Lefeküdt, s egész éjjel aludott, mint a fekete föld. Hát, szeme szája tátva maradt reggel, mert csak ugyan megvolt a százakós hordó, s nem látott azon emberi szem se fúrást, se faragást. De bezzeg tátva maradt a királynak is a szeme szája, mert ő is sok minden csodát látott, de még fúratlan, faragatlan hordót ő sem világ életében. Egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak csóválta a fejét jobbra-barra, mintha mennykő kerülgette volna. Ahogy viratt, hivatta a bognárt ismét, s mondta neki. Hallod-e te ingyen élő bognár? Adok én neked olyan munkát, hogy vért izzadsz belé. Ha holnap reggelre magától járó vasas szekeret nem csinálsz, bizony mondom, karóba kerül a fejed. Kimegy a bognár a palotából nagy szomorúan, nyakába veti a tarisznyát, karjára akasztja a fejszéjét, s megy az erdőbe, ott is az alá a fa alá, amelyik alatt hált, s elkezdett falatozni. Kettőt sem falt, ott volt a róka. Hely, édes rókám, éhes vagy-e? Az vagyok, szegény bognár legény. De nagyobb a te bajod az én éhségemnél, de csak feküdj les, aludj, egyéb gondod ne legyen. A bognár lefeküdt, aludt reggelig, s hát, ott állott mellette a vasas szekér. Ott volt a róka is. O te szegény bognár legény, ülj a kocsira, oda visz, ahová parancsolod. De nesze, adok egy sípot is, s ha bajba kerülsz, csak fuvincsd meg, hasznát veszed, meglásd. Megköszöni a legény a róka jóságát, elbúcsúzik tőle. Aztán felül a kocsiba, s parancsolja annak, hogy meg se álljon a király udvaráig. A király ahelyett, hogy megdicsérte volna a bognárt, rákiáltott keményen. Na, ilyen olyan ördöngős bognárja, látom, hogy az ördögökkel cimborálsz, de mégis előbb-utóbb karóba kerül a fejed. Van nekem 100 nyulam, s ha azt 3 napig úgy meg nem őrzöd, hogy egy se hibázzék, kerékbe töretlek, s a fejed karóba húzatom. De most már igazán búsult a bognár. Hátrament az ólhoz, kieresztette a 100 nyulat, s nagy nehezen kiterelte a mezőre. De azok adta 7 lelkét, alig, hogy odaértek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Hely, szegény bognár legény! Futott erre-arra mindenfelé, csak úgy szakadt az izzadság a hátáról, de akár a világból is kifuthatott volna, pipa dohány sem ért a futása. Na most csak ugyan vége az életének. billegett, ballagott, meg-megállt, gondolkozott, és egyszerre csak eszébe jut a síp, amit a róka adott. Eléveszi, beléfúj, háta segít rajta. És én csak ugyan. Az első fovintásra összeszaladott mind a 108-100 felől, és olyan szépen eregéltek hazafelé előtte, mint meg annyi kezes bárány. A király már várta a kapuban, a lábát két felé vetette, úgy mentek el alatt egyenként a gyulak, s számolta pontosan. Na, azt ugyan számolhatta, egy híja sem volt a 100-nak. Másnap reggel is kihajtotta a nyulakat, de most ügyet sem vetett rájuk, hadd szaladjanak szét, lefeküdt egy fa alá, s aludt, mint a bunda. Hanem a királynak nem volt nyugta, most már csak ugyan szerette volna elpusztítani a bognárt, mert szentül hitte, hogy az ördögökkel cimborál. Rávette a leányát, hogy öltözzék parasztgúnyába, menjen ki a bognárhoz, s ha másként nem, csókért is, csaljon el tőle egy nyulat. Adjon Isten nyulak pásztora, köszönti a király kisasszony. Fogadj Isten, király kisasszony, hát te ismersz engem, nyulak pásztora. Ismerem bizony, király kisasszony. No, ha ismersz, adj egy nyulat nekem. Annyi pénzt adok, hogy úr lehetsz belőle egész életedre. Egy sem eladó pénzért, király kisasszony, de 3 csókért adok 3-at is. Elég nekem egy is, nyulak pásztora. Adott a bognárnak 3 cuppanós csókot. És az a legszebbet kiválasztotta a király kisasszonynak. Szaladott nagy örömmel haza a király kisasszony, de búra fordult az öröme, mert amikor éppen ment fel a grádicson, a bognár belefújt a sípjába, a nyúl kiugrott a király kisasszony kezéből, s utcú, visszaszaladt a mezőre a többihez. Este egy híja sem volt a 100 nyúlnak. De csak nem tudott megnyugodni a király, s másnap a feleségét küldötte a parasztgúnyában, ám a bognár azt is megismerte, s annak is csak 3 csókért adott egy nyulat. Az ám adhatott, azt is visszasípolta, mikor a király éppen a kilincsre tette a kezét. Na, erdegatta fatya, morbogta a király magában, megállj, holnap én megyek ki. Felöltözött ő is parasztgúnyába, jó zsíros bundát akasztott a nyakába, s köszöntötte a bognárt. Adjon Isten nyulak pásztora, fogadj Isten földi. Így fogadta, pedig tudta jól, hogy a királlyal van dolga, aztán kérdezte. Hát, mi jóba jár földi? Megvennék egy nyulat, ha eladná, jó pénzt adnék érte. Nem lehet, földi, pénzért a királynak sem adhatok, hanem ha a botommal verhetek kendre 12-t, Isten neki vigye a nyulat. Mit gondolt, mit nem a király? Ő bizony lehasalt, és biztatta a bognárt, hát csak számláld rám, fiam. Na, ennek ugyan nem kellett a biztatás. Olyan 12-t vert a királyra, hogy az bőgőnek nézte az eget. Akkor aztán odaadta a nyulat, hiszen, gondolta magában a király, majd elfelejtem a botot, de te megemlegeted, ördögatta fattya. Keményen megmarkolta a nyulat, s futva futott hazáig, de amikor éppen a kilincsre tette a kezét, megszólalt a síp, s utcú neki vesd el magad, a nyúl kiugrott a kezéből, s meg sem állott, míg a mezőre vissza nem szaladott. Na te betyár, mondotta a bognárnak este, még egyszer elküldlek a nyulakkal, de jól vigyázz az életedre. Jól van, a bognár másnap megint kiajtotta a nyulakat, de ment csak hamar a király is utána, mégpedig a magától járó vasas szekéren. Vitt 3 üres zsákot is. Adj Isten, nyulak pásztorra! Fogadj Isten, felséges király! Adjak-e nyulat? Algas ilyen-olyan teremtette, nem nyúlért jöttem, hanem azért, hogy töltsd meg ezt a 3 üres zsákot igazsággal. Én jó szívvel, mondta a bognár, hát az úgy volt, hogy idejött a király kisasszony, én is adtam, ő is adott, aztán kijött a királyné, én is adtam, ő is adott, kijött a király, én is adtam, és egy szó csetökbet, inkább a pokol fenekére kerüljek, sem hogy a csúságomat halljam. Hiszen csak a pokol fenekét kellett, hogy emlegesse, neki lódult a magától járó szekér, s nagy zörgéssel, zakatolással elszaladt, meg sem állott a pokol fenekéig. Mit volt, mit nem tenni, más királyt választottak helyébe, s akár hiszitek, akár nem, a bognárt választották. A bognárból lett király, feleségül vette a király kisasszonyt, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle.
0: A Király és a bognár című mesét hallottátok.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Lusta Jankó. Élt hetet hét országon túl egy igen-igen lusta fiú. Míg az édesapja meg az édesanyja nevelte, volt neki mit enni, inni, de mikor teljesen árva maradt, bizony sokat koplart. Dolgozni meg sehogy sem akaródzott neki, csak a kapufélfát támasztotta. A szomszédjában lakott egy özvegyasszony, az nem hagyta békén. Hallod-e, Jankó, ez így nem lesz jó? Fogjál csak munkához! Nem fogok én, majd áld az Isten. Áld az Isten, hiszen amit áld, el is veszi. Elmegy az özvegy, Jankó meg támasztja tovább a kapufélfát. Egyszer csak hús! Egy csapat vadliba beszállott az udvarába. Nagyon megörült Jankó, szaladt a szomszédasszonyához. Jöjjön csak, adott az Isten! Mit te, Jankó? Jöjjön, nem tudom én mit! Megy az özvegyasszony csodálkozásában, összecsapja a kezét. Jankó, hiszen ezek vadlibák. A vadlibák a csattanásra megijedtek, hús, egyszerre elrepültek. Na látod-e, Jankó, hogy amit adott az Isten, könnyen el is vette, lásd csak munkához. Nem dolgozom én. Nem? Akkor mit csinálsz? Majd lopok. Lopsz? Lopok. De hiszen elcsípnek, tömlődsz bevetnek. Csak nem talán. De Jankó, majd a lopott jószág rád kiabálja, hogy te loptad. Nem bánom, nem dolgozom, lopok. Nem lehetett vele zöldágra vergődni. Elment az özvegy. János még aznap este lopott egy csirkét. Hazavitte a hóna alatt, bedugta az olba. Másnap lopott egy libát. Hozta a hóna alatt a sötétben. A liba meglapult, egy hangot ki nem adott. No, egy sem kiabálja rám, hogy loptam. Nem is igaz az özvegy asszony beszéde. Asszony beszéd, pipa füst. Na, ezentúl minden nap lopok valamit. Egy gazdag bíró lakott a falujukban, annak a hambitjára ki volt téve egy takaros falióra. János azon settenkedett, hogy csenhesse el. Mikor aztán leoltották a petróleum lámpát, odahúzódott, leakasztotta. Uzsgyi át a kerten keresztül elmenekült vele. Vitte haza nagy örömmel. No, ez sem kiabálja rám, hogy loptam. Ha így van, nagyobb értéket lopok legközelebb. Vannak a bírónak jó húsos disznai. Azokból hozok. Másnap este fogott egy zsákot, meg a szomszédasszony talicskáját. Tolta a talicskát a kertek alján végig. Oda settenkedett az ólakhoz. Jó süldők voltak ott, ahogy nézegette őket. No, ez jó lesz! Gyorsan tolta hazafelé a talicskát, a kerék meg száraz volt. Régen lehetett kenve. Nyikorgott erősen. János meg folyton azon gondolkozott, hogy rákiabálja a lopott holmi a bűnét. Hát úgy vette ki a nyikorgásból, mintha ezt mondaná, úgy is csak elcsípnek. Nagyon megijedt. Félredobta a talicskát, a zsákot meg a süldővel a vállára dobta. A süldő felé lett a zsákban, elkezdett visítani. Ére Willis, ére Willis! Hű, ezt nem lehet tovább vinni. Eldobta a süldőt, szaladt haza eszeveszetten. Bújt a szekrény hátához, ahová az órát tette. Ott lapult a csendben a nagy óra. Ahogy hozzáért, elkezdett ketyegni. Loptak. Gyerünk innen, mert ez is rám kiabálja a lopást. Fel a tyúkorra, de a tyúk is. Kotkodács, te loptál. Hű, ez is rám kiáltotta. Bebújt a libaholba. A liba megijedt, csatarászott, gágogott. Gigágát loptál, gigágát loptál. Még jobban megijedt, hogy minden rá kiabálta a bűnét. Jobb lesz János, lusta János, ha világgám így, gondolta. Futott, futott az erdőnek, ahogy a lába bírta. A tetőn megállott, hát még a melle is azt pihegte, hogy fustol vagy, fustol vagy. János már bánta, hogy a dolgos munkás élet helyett a lopást választotta. Mert még most is fut, ha bírja.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Ervin Mózer, a Látnok Macskák. És most indulhat a móka. A Macska FM nevű rádió új stúdiót épített a hegyek között. Alig, hogy elkezdték sugározni az adást, egyre gyakrabban fordult elő, hogy valaki zavarta a jelt, és hallgathatatlanná váltak a műsorok. A technikusok alaposan átvizsgálták a berendezésüket, de nem találtak bennük hibát. Mintha megbabonázták volna a stúdiót. Úgy tűnt, természetfeletti jelenséggel van dolguk, ezért megbízták Dórát és Dórét, a két természet fölötti képességekkel megáldott macskát, hogy elítsék fel a jelenség okát. A két kövér macska meg a segítőik, két egér, meglátogatták a stúdiót. Vittek magukkal egy kosarat, és egy vitorlát is. Dóra föltett egy fejhallgatót, Dóré pedig egyik mancsában egy napraforgót vitt, a másikban pedig egy régi táskarádió üres tokját. A tokból az egyik segédegér kukucskált kifelé. A látók elindultak, hogy körbejárják a stúdió épületét. A rádió munkatársai a nyomukban voltak. Senki nem szólt egy szót sem. Feszült volt a hangulat. Dóra hirtelen megállt, és a felhallgatója dugóját bedugta a földbe. Hallgatózott, aztán bólintott. Dóri odament az épülethez, a napraforgó virág töltsét a falhoz, fülét a virág szárához nyomta, és suttogott valamit a táskarádióba kuksoló egérnek. A technikusok ezt látva megvetően csóválták a fejüket. Végül Dóra odament a stúdió vezetőjéhez, és így szólt. Egyszerű eset. Pontosan egy órán belül el tudjuk hárítani a hibát. A technikusok nevettek. Ez szemfényvesztés, kiáltott egyikük. Egy másik pedig, kis tíri csalók vagytok, nevetséges, amit csináltok. De Dórának és Dórénak a bajsza se rezzent. Biccentettek a rádiósoknak, és műszerestül, egerestül beszálltak a magukkal hozott kosárba. Dóré felvonta a vitorlát, és a kosár a technikusok határtalan csodálkozására lassan a levegőbe emelkedett. Az biztos, hogy nem volt motor a kosárban, propellert vagy szárnyakat sem lehetett látni, a kosár mégis egyre gyorsabban emelkedett fölfelé. Pontosan egy órával később az egyik segédtechnikus talált egy kábelt az egyik antennán, ami nem volt bekötve. Gyorsan bekötötte, mire a zavaró jel megszűnt. Pontosan úgy, ahogy a Dóra és Dóri, a Látnok Macskák megjósolták.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.

0: A kolbász, a béka, meg az egér. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy béka. A béka összetalálkozott az egérrel és a kolbásszal. Hárman kezdtek beszélgetni, és elhatározták, hogy ők örökös barátok lesznek. Az egeret betették sepregetőnek, a békát beszerzőnek, a kolbász szakácsnak. Így mentek a dolgok egy hónapig. A béka beszerzett, mert ő jól tudott ugrálni, hamar tudott menni és jönni. Az egér kiseperte a szobát, s hozott be fát meg vizet. A kolbász meg szakácskodott. Hát olyan jó ételeket csinált a kolbász, hogy örökké csak nyalogatták a szájukat. Akármennyit ettek, nem tudtak jól lakni, mert nagyon jó volt az étel. Mikor letelt a hónap, azt mondja a kolbász. Na, hát a dolog az rendre jár. Melyiketek lesz a szakács? Hát legyen a béka. Megtették a békát szakácsnak. Neki fogott a béka, így is szakácskodott, úgy is szakácskodott, főzött ilyet, főzött olyat, de olyat nem tudott főzni, hogy a többieknek jó lessen. Főzött vagy 3-4 nap, és akkor felmondtak a szakácsnak. Azt mondták, hogy nem vagy jó szakács. Megszégyelte magát a béka. Na hát akkor kifőzzön. Azt mondta a kolbász. Az egeret tesszük oda. Oda tették az egeret. Ő is főzött vagy 2-3 nap, de ő se tudott jót főzni. Rászorították a kolbászt. Csak te főzöl. A kolbász váltig mondta. Én az én hónapomat lefőztem, s hogyha nem akartok ti főzni, akkor inkább felmondjuk a barátságot. Valahogy csak megkérlelték a kolbászt, mégis elvállalta, hogy még egy vagy két nap ő főz. A béka gondolta, addig ő megtanulja, hogyan főz a kolbász. Neki fogott, hogy meglesse, mit csinál. Hát amikor a lé meg volt főve, egy darab idő múlva a kolbász, mikor látta, hogy nincs sehol senki, beledobta magát a lébe. Megforgatta magát benne ügyesen, és akkor kijött. Hú, gondolta a béka. Most már én is tudom, hogy kell csinálni. Ezért olyan jó a leves, mert beledobta magát. Akkor ajánlkozott. Na most már én leszek a szakács, most már én is tudok főzni. Neki fogott, oda tett egy jó nagy fazék vizet a tűzhöz. Jó tüzet csinált, s főzte, főzte. Mikor már úgy gondolta, hogy megvan főve az a mindenféle, ami bele volt téve, nem várta meg, hogy egy kicsit meghűljön a lé, hanem amikor a legforróbb volt, beleszökött. Hát alig tudott kiszökni, mint összeforrázódott, összefutott a hátán a bőr. Azóta van varangyos béka. A kolbász meg az egér, mikor megmondta nekik, hogy jár, kikacagták. Felbontották a barátságot, s attól fogva mindenki külön él. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: A kolbász, a béka meg az egér című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák,

Fal van befestve, udvara a holdnak, ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak. Égugató kiskutyák macskákkal loholnak, ezüst tónak vizében áll.

van befestve udvara a boltnak, ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák,

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.

0: kicsim. Aludj, édes szentem, aludj, aludj, álmod, meséket teremjen.
1: A Csukás Mese Rádió, a gyerekek rádiója.
2: Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

becsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít. Egy ház előtt muzsikálnak, hangja száll a fuvalának. Velezeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl, az öreg hold nagyjá morgul.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!